0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Nights.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
2: Élek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem. Élek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Ez

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a mező Túri Vantadem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mely később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

Eu, pra...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

Boldog lehatné, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehatné. Elment egy csávó, valakinek nem mustángja van. Már bocsánat a kifejezésére, hanem egy még drágább sportkocsiért.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A punk a Stigmar fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Augusztus 2-án vasárnap a Csányi Sándor produkció a Művészetek Völgye hivatalos színházi programjának részeként egy rendkívül népszerű gyerekdarabot hoz el a fesztiválra, a Hiszt és Király kisasszony vasárnap 10 órától a Talján Dörög színházi színpadon látható. Az improvizuál produkció, valamint az improvizációs műfaj kiemelt helyet kap a Művészetek Völgyében, házastársas címmel délután 3 órától a színház színpadon várnak mindenkit a nagy sikerű válótársas és munkatársas alkotóinak új előadásával. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? Az esemény játékmesterei Gönczi Dorka és Varga Zsolt.
0: Film.
1: Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitó filmjeként lesz látható a Queen, emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotás a Sony Music Vision megbízásából az NFI Film Archívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újításában. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz a mozikban, Magyarországon október 7-től vetítik majd. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan film ünnepe restaurált, ikonikus filmeket tűz műsorra, kiemelt témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is.
0: Fesztivál.
1: Csángó Fesztivál tartanak Jászberényben. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánccsoportok és zenészek mutatkoznak be az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény nem csupán színpadi előadásokat kínál, élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generációk között. A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást. Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi, felvidéki és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok, énekesek. A rendezvény során gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncházak, népművészeti vásár és kézművesek is lesznek. Továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyerekprogramok, fényfestés, táncos felvonulás és tűzi játék is szerepel a programok között.
0: Koncert.
2: A Save Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. Akit elszereti az időtálló poprock dalokat, a karakteres énekhangot és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi, annak november 23-án érdemes az Aquarium Club felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A Balatoni Riviera kincsei. Amikor már úgy érezzük, hogy a Balaton északi partját kívülről ismerjük, ideje új irányt venni. A strandokon túl domboldalak közt megbúvó falvak, régi pincék, levendula illatú utcák és szőlősorokkal tűzdelt balatoni panoráma vár azokra, akik egy kicsit letérnek a főútról. Csopak, ahol a bor és a Balaton összeér. Csopak neve egyet jelent az olasz rizlinggel, lankás szőlőhegyek, patinás présházak és a víz fölé magasodó kilátópontok jellemzik. Mégis, sokan leginkább családbarát strandja miatt keresik fel. Pedig bőven akad itt látnivaló, például a falu feletti Csákányhegyen, amelyet a Balatonfelvidék kék túraútvonalán érhetünk el. Odafent az endrődi kilátóból lélegzett elállító a panoráma. A Nosztori tetőn a Balaton élményparkban kötélpályák és ügyességi játékok várnak, ha egy kis kalanddal dobnánk fel a csopaki kirándulást. A faluban a Nosztori patak mentén egykor 7 vízimalom működött. Ez jelentős szám egy ilyen kicsi település esetében. Az egyik régi malomban múzeumot alakítottak ki, ahol egy malomkerék és az egykori berendezések mesélnek Csopak múltjáról. A római út mentén Csopak területe régen a Veszprémi püspökség birtoka volt. Ranoldel János püspök ide várta vendégségbe Erzsébet királynét a 19. században. Sziszi végül sose járt itt, pedig vélhetően kedvét lelte volna a püspök mesés birtokaiban. Ma a Jászdi család műveli a régi püspöki szőlőterületeket. Paloznak, a Balaton falusias bája. Paloznak csendes utcája mögött

0: A falu központjában egy tájház, egy harangláb és a gondosan felújított régi épületek a hagyományos falusi élet emlékeit idézik meg. Érdemes a falu fölé kapaszkodó Kálvária stációi mentén is sétára indulni. A főutcán felfelé indulva válasszuk a Manduló utcát, ahol meglepő módon utunk egy harangtorony mellett vezet majd el. A titokzatos Pongrác kastély bújik meg mögötte. Története valamikor a 18. században kezdődött, és ma is őrzi palóznak gazdag nemesi múltját.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A vonatok is megsínylik, a rendkívüli meleget növekszik, de határérték alatt van a palatoni algaszám. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A gyártó Stadler szakembereivel együtt közösen dolgozik azon a MÁV, hogy a Flirt motorvonatok 40 Celsius fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt emlékeztetett, csütörtöktől ismét a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben Magyarországon. Felidézte azt is, hogy a június végi 40 Celsius fok feletti hőhullám során a Flirt motorvonatok egy részénél olyan, korábban nem tapasztalt műszaki jelenséggel szembesültek, amely az akkumulátorok túlmeleg. Vezetett. A járművekbe épített védelmi rendszer ilyen esetekben az elektromos berendezések megóvása érdekében beavatkozik. A túlmelegedés miatt a járművek rendszerei letiltották az akkumulátorok töltését, ami miatt a járművek egy megállást követően nem tudtak újra üzembe állni. Megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, és megfelelő tartalékkészlettel rendelkeznek, bevezették a rendkívüli hőség esetére vonatkozó külön üzemeltetési eljárást is. Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegőalkák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a klorofil koncentráció továbbra is az egészségügyi határérték alatt maradt a tó teljes területén. A legmagasabb klorofil értékeket a tó nyugati medencéjében észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az alga biomassza fokozatosan csökkent. Pár napon belül készen áll az éles indulásra a megújult MOL-Bubik közbringa rendszer, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményükben azt írták, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,5 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,3-es értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy nagyon valószínűen használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. Két büntetés végrehajtási dolgozó figyelt fel a kemencén csütörtökön hajnalban keletkezett tűzre, amelyet eloltottak, megmentve ezzel a népszerű kiránduló helyként ismert falut, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, a Mária Nosztrai fegyház és börtön mellett a fogva tartottak foglalkoztatására alapított Nosztra büntetés végrehajtási Kft. Két dolgozója hajnalban külön útvonalon indult munkába, amikor feltűnt nekik a kemence határában gomolygó füst. Kiderítették, hogy a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 négyzetméternyi területen ég a száraz fű és több bokor. Felébresztették a lakókat, értesítették a tűzoltókat, majd a lakóház udvarának kerti csapjából meg is kezdték az oltást. Mire a Vámos Mikolai Önkormányzati Tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet eloltották.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak felett lehet kissé több fátyol és gomoly felhő. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad. Az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit elképesztő nagy szeretettel köszöntök, Hernádi Judit, Jászai Mari díjas érdemes művész színésznőt.
2: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit.
1: Igazából olyan sok kérdésem van, hogy nehéz választani, hogy mivel kezdjünk. Én azzal kezdtem az előbb, hogy nem olyan régen láttam egy darabot, amiben ugye a Menopauza című darabot, amiben ugye ön is játszik, és valami elképesztő hangulat volt. Megtöltötte ez, Debrecenben voltam a Főnix csarnokban, gyakorlatilag telt ház volt, és hihetetlen hangulat uralkodott, ami nekem meglepő volt, hogy nem csak hölgyek voltak, hanem férfiak is. Igen. Voltak, és kíváncsiak voltak arra, hogy mi nők mit élünk meg az életünk során, legyen az különböző szerepekben való
2: hát
1: megfelelés.
2: Neked azért ez még odébb van, de igen.
1: Zseniális volt nyilván a szereposztás is, egyébként a hangulat is, fenomenális élmény volt. Úgyhogy én akkor eldöntöttem, hogy én mindenféleképpen le szeretnék ülni, és beszélgetni szeretnék egy picit.
2: Jó, hát akkor itt az alkalom, de azért el kell, hogy mondjam neked, hogy ez egy különleges dolog, hogy így egy sportcsarnokban egy négy szereplős színházi darabot játszunk el. Számomra ez elég félelmetes is volt, amikor ebbe így belevágtunk, illetve hogy hát a színház a játékszín belevágott, mert egyszerűen más dolog, hogy 300, az nem tudom, hogy mennyi a játékszín befogadó képes, mert nem néztem ezt meg, de biztos, hogy nem több, mint 400 ember, szóval 300 valahány ember fér ott el, vagy bocsánatot kérek, hogyha nem pontosan mondanám, és hát ehhez képest ezek az ezres nagyságrendű nézőtér, ez számomra félelmetes. Mindig is az volt egyébként, engem ezek nem vonzanak az ilyen helyzetek, de hát felszívtam magam, és azt mondtam, hogy jó, hát csináljuk meg, 5 előadás volt itt sorban, és azt hiszem a Debrecen volt az első, és Székesfehérvár volt az utolsó. Igen.
1: Mennyire jellemző egyébként a munkamorára ez a felszívom magam, és csináljuk meg.
2: Ha már egyszer igen mondok valamire, akkor azt úgy érzem, hogy azt akkor meg kell, akkor már igen van mondva, akkor azt én már végig akarom csinálni.
1: Az jutott most eszembe, hogy ugye ez a darab rendkívül sok üzenetet fogalmaz meg, nagyon sok élethelyzetben mutatja meg az embernek a nehézségeit, az esendőségét, a bátorságát, a kíváncsiságát, tehát hogy nagyon sok mindenről szól, és nagyon sok mindenkihez szól, egy elképesztő nagy térben, és nem vész el az üzenet.
2: Igen, ez egyébként furcsa. Én ennek nagyon örültem. Ez egy nagyon furcsa élmény volt ott állni, és azt érezni, hogy a poénok tulajdonképpen ugyanúgy élnek meg, tehát ugyanúgy figyelnek, abszolút lehet érezni, és ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, igen. Egy ilyen kicsit olyan tacepaósabb az ilyesmi, egy ilyen helyen játszani. Tulajdonképpen örülök, hogy én ebbe belementem, hogy büszke lehetek magamra, mert szívem szerint nem mentem volna bele, mert engem, mondom ezt, engem félelem tölt el ennyi ember elé odaállni. Egyszer régen még a szegedi szabadtéri színpadon játszottam, egyébként nem csak egyszer, többször is, de ott volt egy ilyen nagyon furcsa élményem. A Alföldi Robi rendezte a Csárdás királynőt, és én voltam benne a Cili, az öreg, a mama. Hát ami a Honti Anna volt annó, dacu már annak idején. És hát egyrészt ugye, hogy berendezett nekem egy lépcsőt, amin le kellett jönnöm. Még az volt a szerencsé, hogy a szerepem szerint mégse voltam fiatal, úgyhogy kapaszkodhattam forzalban. Na mindegy. És hogy ennyi ember előtt, és el kellett énekelni azt, hogy Hajmási Péter, Hajmási Pál. Amit hát ugye tudok. Gyerekkorom óta tudom. Hajmási Péter, Hajmási Pál, a Baromét, stb. És egyszer csak ott jöttem rá valahogy, úgy érintett meg ez az iszonyatos gondolat az egyik főpróbán, hogy rajtam kívül mindenki jobban tudja ezt a nézőtéren ezt a dolgot, mint én. Hát ez egy félelmetes érzés volt, és akkor ugye a partnerem a Gálfi Laci volt a színpadon, és meg a Bodrogi Gyula többek között, és a Gálfi Laci azt mondta, hogy belenéztem a szemedbe, és a halál könyökölt ki rajta. Halálfélelem, ezt mondta. Halálfélelem könyökölt ki rajta. Igen, igen, ez egy furcsa dolog. De örülök, hogyha a nézők nem veszik észre, és élvezik. Az klassz.
1: semmilyen nem tudta
2: szerintem senkinek. Nem, ott nem is volt ekkora élelmem, azért nem volt. Azért senki nem tudta úgy ezt a szöveget, mint én. De Hajmási Péter, Hajmási Pál, hát ez amit a himnusz tulajdonképpen. Abban van valami félelmetes.
1: Az 1974 óta tartó aktív éveket, ha nézzük, akkor sok ilyen félelmetes pillanat volt? Vagy ezek úgy eltűnnek, mert mondjuk a taps, az öröm, a visszajelzés, a visszatükrözés, az élménynek az elviszi ezeket.
2: Sok ilyen félelem, nem. Talán azt mondom, hogy így van igazad, elviszi, nem. Nem, így a félelmeket azért biztos volt, de most nem jut eszembe már több. Ennyi elég is ebből a félelemből. Igen, nem. Ezért nagyon sok jó élményem is volt, és én azt gondolom, hogy egyébként színpadon játszani, azért vagyok nagyon hálás, hogy végül is az, amit én szeretek és tudok csinálni, az másoknak úgy tűnik, hogy örömet jelent, és ez nagyon jó, mert ez önző módon szeretem csinálni. Ekkora sportcsarnokot nem szeretek, rendben van, oké. Azt megcsinálom, felszívom, megcsinálom. De amúgy én színpadon játszani szeretek, és szeretem a színdarabokat kezembe venni, formálni, átgondolni, újra gondolni, a szerepeknek újból életet adni, a szavaknak újból életet adni, átgondolni egy-egy mondatot, hogy jé, most egész más jelentése van, mint tavaly ilyenkor, vagy akár tegnap. És akkor az nekem egy öröm, és én ennek annyira örülök, hogy azért vagyok hálás, hogy ez másoknak is tetszik, és hagyják, hogy én ezt csináljam, és sőt, még néha örülnek is neki, elég gyakran örülnek neki, igen. És ez jó, ez az életemben egy borzasztó nagy és pozitív dolog, aminek örülök.
1: De hogy lett meg ez a szakma? Édesapa gyermekorvos volt.
2: Úgy lett meg, hogy mindig ez akartam lenni, és nem tudom ezt megmondani neked, hogy miért. Egyszer csak volt egy pillanat, általános iskolában én nem voltam szép kislány, de kifejezetten olyan hátrasorolt kislány voltam én, de ez nem baj. De hogy volt egy ilyen kiemelt osztálytársam, még általános iskolában, még az első években ráadásul, őt nagyon szerették, őre úgy odafigyeltek, ő volt a sztár az osztályban. És akkor hát kérdezték tőle, hogy mi akarsz lenni, és mondta, hogy hát persze, színésznő. És én tudom, hogy ez olyan szinten megütött, mint hogyha kongattak volna a fejembe, és egyszerűen az a mondat született meg bennem, hogy dehogy ő lesz színésznő, én leszek színésznő. De ezt nem mondtam ki, én ezt csak tudtam. Vannak ilyen dolgok, én szerintem néhányan tudjuk ezt, és szerintem talán mindenkivel is megeshet ez, hogy valamikor egyszer csak így rádöbben valamire, hogy na ez vagyok én, vagy ez lesz velem, és ez lehet bármi, ez lehet az, hogy meglát egy sampont, és azt mondja, na ez az én sampon. Mindegy, de amikor tudja, hogy ez ő, ez neki van, ezt neki találták ki, ez az ő pillanata, ez az ő dolga, vagy bármi, vagy ez az ő télikabátja, mindegy, hogy mi, de amikor az ember pontosan tudja, hogy ez van vele, ez neki van. És ez volt egy ilyen pillanat, és kész. Ennyi volt a történet. És hát én ezt nagyon nem vertem dobra, hogy én színésznő akarok lenni, mert ennek senki nem örült, meg senki nem is gondolta, hogy én ezt lehetek komolyan, mert mint mondtam, nem voltam szép kislány, nem szavalgattam, nem álltam ki, nem perdültem ki a emberek elé kis szoknyába, nem ez voltam. Én csak színésznő akartam lenni, és tudtam, hogy az leszek. És az lettem, és ez olyan különös. De így van.
1: Volt olyan menet közben, amikor volt olyan gondolat, hogy nem.
2: Úgy nem akarok színésznő?
1: Megújtam. Más szeretnék csinálni, más
2: nem, olyan nem volt,
1: búlani.
2: Olyan pillanat volt, hogy úgy éreztem, hogy zsarolnak valamivel, és akkor azt gondoltam, hogy akkor inkább nem leszek színésznő, de akkor se. Ilyen volt. De sose zsaroltak annyira, úgyhogy elfogadták a nememet, mely határozott volt, és mégis maradhattam a pályán.
1: Egyszer olvastam egy idézetet öntől, amikor arról beszélt, hogy van, aki beáll a sorba, és van, aki nem. Uh-huh. Ez volt a lényege.
2: Igen.
1: Pár perce találkoztunk, én azt gondolom, hogy abszolút az lejön, hogy a Hernád Judit nem fog beállni a sorba.
2: Hát most már mindegy, de igen, sokáig, sokat nem álltam be, sőt, kiálltam a sorból.
1: Egy új sort csinált.
2: Hát igen. Igen, végül is igen. Igen, mert hogy a szabadúszást, hogyha így visszagondolunk, akkor én voltam az első szabadúszó, igazán szabadúszó színésznő. Azért mondom, hogy igazán, mert abban az évben azért páran fölmondtak színházban, méghozzá nagy nevek mondtak föl, a Garas Dezső, Töröcsik Mari, de ők leszerződtek a filmgyárba színésznek. Én meg nem. Én teljesen maradtam, én kiváltottam a nem tudom mit, amit akkor papíron ki kellett váltani, és számlát akartam mindenképpen írni, amikor valamit kellett, és akkor azt mondták, hogy hát akkor így nem tudjuk, mert hogy milyen számlát, hogy számlát. Én voltam az első számlás színész. De végül is így lett.
1: Miért volt erre szükség? Mert a szabadság kellett.
2: Igen.
1: Jobban.
2: Igen.
1: Az, hogy én döntöm el, hogy
2: igen.
1: Mit, mikor, hogyan.
2: Igen. Igen, pontosan. Ezt akartam, ezt szerettem volna, ez volt a belső vágyam, ez volt a második menet. Színész akartam lenni, és aztán meg nem úgy akartam színész lenni. Így történt. Igen, nem szerettem ezt a társulatosdít. Én nagyon belátom, hogy ennek nagyon sok haszna van, és nagyon-nagyon jó dolog valahol föloldódni, és hinni abban, hogy a társam engem szeret, hinni benne, és ezért jobban tudni produkálni. De én meg azt gondolom, hogy én meg ez a Magyarország nem nagy, a színész társadalom nem nagy, és végülis én ennek a társulatnak a része vagyok. És ez az én társulatom. Úgy az egész. Remélhetőleg. Ha van, akivel sikerül összekapcsolódnom egy színdarabba, van, akivel nem az életem folyamán, de attól még a társulat tagja. Egyébként, ha az ember egy társulatban van, akkor is van olyan, hogy valakivel nem játszik soha. Ez akkor így van. Emlékszem még, amikor fiatal voltam, Vígszínháznál voltam, és akkor még mindig ezt így emlegették, hogy nem, hogy egy madácsos színész nem tud összejönni színpadon egy víges színésszel, egy nemzeti színész, hát ezek nem tudnak. Amikor van a nyári szünet, és a nyári színházi évadok, ezek a Gyula, Szeged, ezek a szabadtéri játékok, akkor tudtak így összejönni ezek a színészek egymással, így, meg filmekben, meg tévén.
1: Pedig az emberi kapcsolatokat szerintem valami kevéssé befolyásolja az, hogy valaki most benne van, vagy számlát
2: ad. Igen,
1: le.
2: De akkor meg volt még a fészekklub, és a fészekklubban viszont összejöttek. Azt nem tudom, hogy a jóistenbe bírták ezt csinálni, vagy bírtuk. Ezt csinálni, mert éjjel ott voltunk, nappal próbáltunk, utána rádió volt, vagy tévé volt, vagy szinkron volt, és utána színház, érdekes. Talán a közlekedés volt rövidebb. Nem tudom, hogy a jóistenbe bírt, lehet, hogy a közlekedés miatt rövidebb volt odaérni valahova. Igen.
1: Van olyan időszak, ami ilyen legkedvesebb, ahol a legjobb volt, ami a legjobb volt? 90-es évek, 2000-es, 80-as. Ezt a kollégák miatt
2: azért, mert
1: is
2: nincsen
1: kérdezem.
2: Leg.
1: A kollégák miatt is kérdezem, akik ott voltak, akikkel együtt volt.
2: De ilyen nincsen, hogy leg. Én ezt a leget nem szeretem.
1: A
2: leg
1: a
2: az azt jelenti, hogy már meghaltam. Akkor lehetne ezt. Honnan tudod, hogy holnap nem lesz leg? Leg az nem jó. Nincsen leg. Ma van és kész. De megpróbálok válaszolni, egészet szerettem.
1: Azért kérdezem a leget, mert olyan nehéz váltani szerintem, és ha valaki ilyen típusú karakán ember, akkor annak talán könnyebben megy a váltás, könnyebben tud lépni egyik helyről a másikra. A mai világnak nagy nehézsége az, én azt látom, hogy olyan, ugye eldöntjük magunkban, hogy jó lenne, de a tettekig nehéz eljutni.
2: Nem biztos, hogy könnyen váltok, de... Nem, van, amiben nagyon beleragadtam az életemben, de ezek főleg érzelmi dolgok, nem feltétlenül szerelmi érzelmi dolog, bármi, amihez érzelmileg egy kicsit kötődtem, nehezen tudom lehántani magamról valahogy valamiért, ezeken még el tudok molyolni az életemben, talán még erre lesz idő, hogy miért, de bizonyos dolgok, amikor befejeződnek, akkor számomra befejeződnek, akkor azt én ott hagyom. Be van fejezve, és örülök, hogy be van fejezve, azon már nem lehet mit rontani. Például szeretek egy utolsó előadást csinálni. Túl vagyunk rajta, isteni. Megvolt. Hát az, akkor én azt már többet nem tudom elrontani. Az isteni, az már megvolt. Arra lehetek büszke, ez biztos, hogy megvan. Ez így jó. És akkor én azt könnyen ott tudom hagyni, és azt mondani, hogy megvolt, kész. Nézzük meg, hogy mi lesz utána, vagy mi nem. De például ebben az évben én megkértem az Orlai Tibort, meg hát a játékszínnél is így alakult, hogy nem akarok új darabban próbálni, mert tavaly volt 2, úgy éreztem, hogy elég volt. Én nem próbálok minden évben például. Na például ezt nem szerettem, amikor azt kérdezték tőlem, hogy egy darabig dühített, hogy mibe próbálsz most? Semmibe. Most éppen semmibe. Miért kéne állandóan próbálni? Miért nem lehet élni? Miért kéne mindig? Na mindegy. De ettől függetlenül jó az is, csak nem kell sokat.
1: A rágódás miatt is kérdeztem, mert hogy ilyen idézetet igen. is olvastam, hogy visszafele kár nézelődni, előre fel a jövőbe a tervezés.
2: Igen.
1: Az
2: igen.
1: fontos. De hogy egyébként szerintem ez is megvan, hogy annyit nézünk visszafele, hogy megbotlunk előre. Sok esetben. És olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy nem kell rágódni, felesleges energia.
2: Igen, azt gondolom, hogy nem, de azért nem baj, hogyha az ember tudja, hogy mi az, ami volt, és hogyha ugyan, igen, hiába tanul a saját hibájából, és azt mondja, és én holnaptól kezdve mindig észre fogom venni, hogyha engem így akarnak beszippantani valamibe, amit én nem szeretnék, nem fogja észrevenni, mert megint be fog egy idő után megint szippantódni, és akkor úgy lesz. Hát igen, nehéz. De nem baj, nem jó, nem kell. Nem kell mindig visszafele, igen.
1: Volt olyan, amikor az volt, hogy ezt én biztosan nem viszem színpadra, ezt én nem
2: hogy
1: fogom eljátszani?
2: Volna.
1: És azt hogy fogadták? Mondjuk egy kezdő színész megmondhatja-e azt, hogy mi az, amivel nem tud azonosulni? Vagy aztán később?
2: Azért nehéz, mert elmondtam a nemet, amikor mondtam a nemet, és ez el is felejtettem. Tehát azon én már nem, az nincs a polcon nálam, amire már nemet mondtam. De volt ilyen, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy ha eldöntöm, hogy nem, jó, valami eszembe jutott, ott egy színdarab, és ez már a Víg Színházban volt, már és még, mert már nem voltam a Víg Színház tagja. De visszahívtak engem, akkor még 3 szerepet is játszottam. Erre tulajdonképpen nagyon büszke lehetnék, mert valaki úgy megy el a Víg Színháztól, hogy elmegy, és visszahívják, ez nagyon nagy dolog. Végül is. És visszahívtak egy szerepre, és elkezdtük próbálni, és a próba közben jött egy pillanat, amikor én még nem is tudtam, amikor kiléptem a próbáról, én nem tudtam, hogy vissza fogom adni a szöveget. Nem tudtam, hogy vissza fogom adni. De elindultam hazafelé, és ez a próba valamilyen külső helyen folyt, valami külső, ki lett szervezve valami külső helyre, tehát nem a színházon belül volt a próba. És ahogy elmentem, pont a Víg Színház mellett mentem el a Pannonia utcába, és bementem a kapun, a művészbejárónál, fölmentem a második emeletre, a titkárság volt, és azt mondtam, hogy nem akarom eljátszani. Senki nem kérdezett semmit. Nem voltam dühös, nem voltam mérges, de pontosan lehetett tudni, hogy a nem, az nem. Én szerintem az egy nagyon nehéz kérdés, amikor az ember eldönt valamit tényleg, hogy azt hogy tálalja, mert van a sértettség mellé, meg van a dű. Ha bármelyiket alkalmazza a közben, amiközben azt mondja, hogy nem, akkor nem fogják neki elhinni, hogy nem. De hogyha egyszer csak között, hogy nem, akkor az nem.
1: Van még egy idézet. Nem az a lényeg, hogy mit mond az ember, hanem hogy miért.
2: Ilyet is mondtam. Hát igen. Néha nagyon okos vagyok. Na jó, de itt a miérteket már nem lehetett megkérdezni tőlem. Én tudtam, hogy miért, és az
1: ha utólag nem volt
2: nem bántam
1: megbánás.
2: Meg egy dehogy
1: akkor
2: bántam
1: az egy jó döntés.
2: Pillanatra se bánom meg. Ha már egyszer azt mondtam, hogy nem, akkor nem.
1: Na? Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Hernádi Judittal beszélgetek. Most egy pici szünetre megyünk, jó. De ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adást.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. When I'm alone, wanna be seen. When I'm alone.

0: dobos.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Hernádi Judit a mai vendégem. Sok mindenről beszéltünk az adás első felében. Az elengedéstől kezdve a saját véleményünkig való kiállásig.
3: Azt kérdez meg, hogy az igeneket megbántam-e? Ott már voltak olyanok, amire azt mondtam, hogy igen, megcsináltam, és egy kicsit megbántam, olyan volt, de hát megbocsátottam magamnak.
2: Miért volt a megbánás? Tehát igent mondok, megcsinálom.
3: Mert nem volt jó.
2: Az eredmény? Vagy igen. Közben az érzet?
3: Mert nem lett elég jó, igen. És akkor kicsit megbántam, de hát ha már egyszer igen mondtam, akkor fölvállalom és végigcsinálom. De nem mondtam azt, hogy te miatta, hanem azt mondtam, én vállaltam el.
2: Akkor ez a felelősségvállalás, ez megvan?
3: Általában én, igen, általában szoktam felelősséget vállalni a saját döntéseimért. Igen, ez így van.
2: Ez jó, mert ezt is nehéz megtanulni.
3: Ezt igen, azt hiszem, hogy ez...
2: Néha könnyebb ezt kifele keresni, ezt a felelősséget.
3: Hát nem könnyebb, szokásos. Szokásos, igen.
2: És akkor mi által tanuljuk meg?
3: Ezt tudom mondani, hogy én így csinálom, ha valakit érdekel, érted? Azt mondom, Jutka így csinálja. De nem mondom, hogy neked ezt így kell csinálni. Én ezt nem mondom. Egyáltalán biztos, hogy másnak az bejön, ahogy én csinálom. Hát mindenki a saját életét, és abszolút nem vagyok sajnos pedagógus típus, tényleg nem tudok oktatni.
2: Van egy sikeres művész, akinek van egy sikeres művész gyereke is.
3: Igen, és erre mondom, ezt ő se tudtam. Mert nem, vannak hibák, amiket én elkövetem, erről majd beszéljen a Zsófi, ő tudja, én megpróbáltam a legtöbbet kihozni a helyzetből, ennyi siker. Egyébként halálosan büszke vagyok a saját lányomra, hát borzasztóan boldog vagyok tőle, és büszke. De biztos, hogy nagyon sok hibát követtem el, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, na ez persze csak lehet, hogy magyarázom magamnak, hogy ez kellett ahhoz, hogy azzá váljon, ami. Ki tudja.
2: Ha már azzá váljon, ami ugye elképesztő sok színházi szerep, elképesztő sok filmszerep, tehát nagyon-nagyon sok karakter van, amit a Hernádi Judit ugye megalkotott, megismertetett az emberekkel, és azért, ha valaki például sokáig játszik valamit, akkor azért hajlamosak vagyunk azzal azonosítani. Most színészként hogy lehet megőrizni az embernek saját magát valahol, az identitását, a személyiségét, a sok-sok szerepben, egy nap lehet, hogy két különböző szerepbe bújok.
3: Igen.
2: Egyébként az életben is ez van, hogy egyik szerep váltja a másikat, már követik egymást.
3: Mondom, ezeket mind úgy élem meg, mint adományokat, ezeket a szerepeket, hogy én ezt csináltam, mindegyikhez van közöm. Ez egy szerencsés dolog, hogy mindegyikhez van közöm. Nincsen olyan szerep ebben a pillanatban, amit most játszom, azt hiszem 8 vagy 9, amire azt tudom mondani, hogy van, amelyiket néha nem szeretem annyira, de aztán újból meg tudom szeretni. Tehát mindegyikhez van közöm, és mindegyiket megpróbálom. Bár ezt bevallom nektek, hogy én csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, de hát előbb-utóbb úgy is kiderül majd, hogy én azt mondom, hogy nincs kedvem. Ez az én védekezésem, de én csak így tudok színpadra menni. Aztán, ami egyáltalán nem így van, mert hiszen előtte való nap én ezt mindig átolvasom, pont azért, mert ennyi van, és mindig én úgy mondom, hogy a fiókban rendet teszek, tudod, amit másnap el kell játszani, azt én előtte való nap, vagy olyan is van, amit hogyha havonta egyszer, vagy 6 hetente egyszer, akkor azokat még előbb, így kihúzom, és rendet teszek az egész szöveget, átnézem azt, hogy miért mondom, mit, hol, újból átgondolom az egészet, úgy, ahogy kell, és akkor másnap azt én el is tudom játszani, de csak úgy tudok színpadra menni, hogy azt mondom, hogy nincs kedvem. Mert én így félek. Ez az én lámpalázam, hogyha úgy tetszik, hogy én ezt mondom, hogy nincs kedvem. De volt, aki ezért följelentett, emlékszem. Volt ilyen. Igen, emlékszem olyan helyen, ahol én meg voltam hívva,

0: Neki lett volna kedve, de őt sose kérték meg, hogy játsszon ennyi. Egy végig egy egész estét. Hát erre nem kérték meg, és tessék, most itt van, ez ide van hívva, és nincs is kedve. Nem baj, nem történt semmi. Szóval ez így el kellett mondani.
1: Mi a legnehezebb része ennek a színészetnek? Ez nekem annyira érdekel.
0: Mi a legnehezebb?
1: Minden munkának van valami olyan, nem akarom része, amit úgy nem szeret az ember, hogy kihagyná. Én például nem szeretek vágni. Az utómunka. Így beszélgetni szeretek, engem ez érdekel nagyon. A színészetnek mi ez a nem szeretem része?
0: Nem tudom, van egy lápos része, így mondanám, egy láp jellegű része, ami nehéz átmenni. Érted? Amikor van az olvasópróba, akkor van egy képzetet, hogy ez milyen lesz. És érdekes módon ez a képzet valahogy elkezd szétfoszlani a próbák folyamán, és aztán megint még érdekesebb, hogy amikor eljutsz a bemutatóig, akkor pár napon azt kell mondanod, hogy de hát ugyanez van, mint amit én olvasó próbán tudtam, szinte teljes mértékig ugyanez. De mégis, amíg átmész ezen az egészen, az egy olyan, mint sárba menni. Nehéz megtalálni, hogy hol van szilárd talaj, mennyire mélyre megy az a sár, vagy hogy tudsz ezen átkerülni, ezen a... Bocsánat, egyet tudsz, hogy 6 vagy 8 hét múlva talajt kell fogni a másik oldalon. És ez így nehéz. És azt el kell mondjam, hogy néha hiába van meg a bemutató, még utána hosszan gondolom át a szerepeket, meg javítgatunk, és ebben viszont nagyon örülök, hogy olyan partnereim vannak, akikkel ezt meg lehet beszélni. És azt lehet mondani, hogy te nem lehet, hogy inkább ez itt arról szólna, hogyha azt úgy megpróbálnánk, és úgy előadásról előadásra picikét kattogtatjuk a fogaskereket egymásba, és épül föl jobban és jobban az előadás, és az még egy nagyon jó dolog.
1: Így. Az ember tud átlagemberként színész. Valaki színész, és tud átlagemberként figyelni egy színdarabot, egy mozit, egy filmet.
0: Hogyne tudna. Igen, tud. Igen, én úgy ülök be, mint egy néző. Igen, mint a nézők, úgy. Én is nézek, és mint egy néző. Most volt egy ilyen furcsa élményem, azt nem tudom, hogy másnak milyen lehet. A Katonában láttam a Néma Csend című előadást, ami ugye hát borzasztó sok helyen üti meg az embert, és nem tudom, hogy egy átlagnézőt hogy üt meg, ezt nem tudom, mert hogy ugye a színpadon effektív a Vasutcának a vasutcai aula van ábrázolva, teljesen naturálisan, és hát az az én életem, hát én oda jártam, az engem nagyon megüt, hát ez másnak nem babaszoba, de nekem igen, meg hát a színészeknek. Úgyhogy azt nem tudom, hogy másnak milyen élmény lehet, de nekem nagyon nagy élmény volt, és nagyon különleges.
1: De
0: bármi más tudok nézni nagy szeretettel.
1: Kritikai él, akár a saját munkásságban, akár más irányába. Nagyon sokat beszélgetek művészekkel, és azért én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan leginkább maguk irányába.
0: Há, persze.
1: Kritikusak, és nem is az van, nyugtatja meg őket, teszik. Hogy mi jön kívülről, akár megnyugtatásként
0: az
1: jó volt,
0: is
1: hanem hogy belül ők mit éreznek.
0: Hát igen, ez így van, amit belül érez az ember. Hiába mondják azt, hogy ez jó volt, oda se tudok figyelni, hogyha én belül nem érzem azt, hogy ez úgy helyén van, és őszintén szólva bár bánt, amikor fanyalognak, de azért ezt egy vagy két órán belül helyre tudom tenni. És azt mondom, hogy hát vagy tanulok belőle, mert megértem, hogy mit akar, mert azért lehet a kritikából lehet tanulni, lehet, és azt az ember így, ha nem védekezik rögtön ellene, akkor azért azt át kell ereszteni az embernek magát, és aztán vagy azt mondom, igaza van, vagy azt mondom, hogy nincs. Vagy az, hogy ennyit tudok tenni. Lehet, hogy igaza van, de én ennyit tudok tenni. És kész.
1: Én azt gondolom, hogy a művész embereknek elképesztő nagy felelősségük is van a társadalmi szemléleteknek a formálásában. Talán a Brecht mondta, hogy a művészetnek nem tükörként kell a valóságot bemutatnia, hanem kalapácsként kell azt valahogy alakítania.
0: Yes, az Maria.
1: És ez egy olyan érdekes gondolat egyébként, mert az ember azt gondolná, hogy ami bent van, az ugye megjelenik kívülre. De hogy a művészetben ez valahogy máshogy megy. Nekem meg most az jutott eszembe, hogy ez a típusú, ha már a felelősségvállalásról beszéltünk, igen, hogy ez a típusú szemléletforma,

0: formálás, amit én hozzá tudok adni, akár egy szerephez, akár az üzenethez, az a Hernád Judit játékában, létezésében, munkásságában hogyan tudott megjelenni, vagy hogyan nem tudta például akár mondjuk egy rendező szemlélete ezt átalakítani, vagy formálni. Hogy kiadja azt a szerepet, a színész, a rendező, valaki, aki elképzel, hogy mit szeretnék látni a színpadon, vagy valaki, aki
1: van ilyen
0: magát
1: is, van olyan
0: be.
1: Is, van. Amikor főiskolára jártam, én Várkonyi Zoltán tanítvány voltam. És a Várkonyi tulajdonképpen azt mondta, hogy minden színésznek kell tudni a saját magát rendezni, mert elég kevés olyan rendező van, aki tudja őt majd rendezni, és hát igaza volt, és, de azért van, aki tud, és van olyan is, akiről azt gondolom, hogy nem tud, és mégis tud, és azért azt be kell engedni, azt az akaratot, meg észre kell venni, és van, aki tud, és annak oda tudom magamat adni. És én nagyon hálás vagyok, hogyha valaki megmondja, hogy mit tegyek, hogy tegyek, és hogyan tegyek. Amiért nem vagyok hálás, hogyha valami olyasmit kér tőlem, hogy legyek apró termetű, kékszemű és szőke, mert ezt mind nem tudom produkálni. Tehát sajnos ebből a dologból kell főzni, ami vagyok. Ez nem tud más lenni, ez tud lenni. De hogyha valaki ezt akarja tőlem másképp formálni, hát boldogam. Én boldogam. És még azt sem mondhatom, hogy ez nem, még tudok példát is mondani rá, hogy ez még sikeres is volt, és jó is volt, és hát így. Igen, például a Robival, a Földi Robival a Félelem megeszi a lelket című előadás, amit jó hosszú ideig játszottunk, majdnem 100 előadásig elment. Ez ebben a műfajban azért ritka, és az egy Fassbinder filmnek a átformálása volt. És az egy nagyon-nagyon jó előadás volt, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy bár az előadáson lehetett nevetni, de nem feltétlenül rajtam, tehát nem én voltam a humoros forma benne, de ez, szóval ez nagyon jó előadás volt, nagyon. És ő abszolút tudta, hogy ezt kell, azt kell, ott kell, és amit kell. De azt is tudtam mondani, hogy amikor Cili voltam a Csárdás királynőbe, hogy akkor a Hernád Juditkának kell lejönni a lépcsőn, hát ha kapaszkod, én mondta, és akkor én kapaszkodtam. És lejöttem, és elénekeltem, és az jó volt. Igen. Tehát magyarul ő tudja, hogy mit akar. Amikor engem választ, akkor tudja, hogy mit akar. És ez nekem egy nagyon jó érzés, amikor engem választanak, akkor tudom, hogy belőlem akarnak valamit. Bármit.
0: Fordítva volt olyan, amikor azt mondta a Hernád Judit, hogy ezt a szerepet már pedig én szeretném eljátszani.
1: Hiba. Nem igen. Volt, amikor a helyzetbe jutottam, hogy azt mondták, hogy kéne valamit játszani, és akkor hát ennek így igen, annak úgy örülnék, és akkor ehhez kerestek rendezőt. Hiba. De meg volt, jó volt, de hiba. Még díjat is kaptam rá, de akkor is hiba. Nem kell. A rendező akarjon engem. Ennyi. Ez biztos.
0: Pályatársak, olyan nagy neveket hallottunk az előbb, és ha már a pedagógus szemléletről beszéltünk, akkor mit lehetett tőlük tanulni? Van, ami esetleg megmaradt, például egy Törőcsik Maritól?
1: Igen, sok minden, de így, hogy mit, ezért bocsásson meg a Mari, bocsásson meg a Rutkai, bocsásson meg bárki. Így én soha nem így vettem. Én valószínűleg nem tudom, szóval nincs bennem alázat. Felesleges alázat, ezt mondanám. Felesleges alázat nincs bennem. Borzasztóan szerettem őket, és nagyon néztem, és azt gondoltam, hogy átereztem magamon a lényüket, de azt gondoltam, hogy én nekem kell lenni. Nem, én nekem kell lenni, lehetőleg mellettük. Ha nem mellettük már, akkor meg nekem kell lenni így. És legyen más mellettem. Ő maga.
0: Volt olyan pillanat, amikor az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy egyébként valakinek soha nincsen, én mondjuk a saját szakmámon belül, én emlékszem egy olyan pillanatra, amikor azt mondtam, hogy én ezt a munkát szeretem.
1: Szereted?
0: Igen. Azt mondtam, hogy ez a munka az én szerelmem. Emlékszem, akkor még a Magyar Televíziónál dolgoztam, és borzasztó fáradt voltam, és egy péntek délután volt, és amikor úgy csatakos az ember, és már így a világát nem tudja, és arra jön rá, hogy de ugye, amúgy ez
1: én
0: megéri.
1: Ezt mindig szeretem. Én szeretem, én közbe szeretem. Én előtte azt mondom, hogy nincs kedvem, utána nem foglalkozom vele, ha jó volt, végképp nem. Ha rossz volt, akkor egy kicsit még foglalkozom vele, de általában, hála jó Istennek, nem kell vele foglalkoznom. Én közben általában nagyon szeretem. És én azt mondom, hogy azt tart engem karban. És én egyfajta meditációnak nevezem ezt, és ez csak akkor lehet, hogyha az ember hosszan van a színpadon, ezt is hozzá szeretném tenni, mert például a kis szerepek, a rövid kis szerepek egész más habitusú hozzáállást követelnek az embertől, mint egy egész estés állapot. Mert a kis szerepre koncentrálni kell, ott, akkor, és ott, azt, úgy ott el kell mondani. De a nagyobb ívű szerepeknél az ember hát elengedheti magát közben, és hagyhatja, főleg ha tudja a lépcsőket, hogy mire, mikor és hogyan kell lépni, tehát a szöveget, természetesen a szöveget, és az, hogy mit szeretne ábrázolni, hogy mi a lényege ennek a szerepnek, hogy mi a menete, az érzelmi, logikai menete, akkor ez egy meditatív, oda-visszaható, gyönyörűséges állapot. És a közönséggel való együttlét, és ez persze egy sportcsarnokban szerintem nehezebben van meg, így visszatérve, de a közönséggel való együttlét, azt én érzem őket az esetek 80%-ában, és akkor erre nagyon büszke lehetek. Érzem őket, érzem. És ezért van az, hogy az ember az elején még fél kilépni a színpadra, mert akkor és ott, és abban a pillanatban, amikor ott van, akkor dől el, hogy milyen lesz az az este. Akkor is ott én hiába készültem föl, én hiába pucoltam ki a cipőmet. Szóval érted? Tehát, hogy mindent megtettem, amiért... Ha nem veszik, hogyha kinn egy tömegbalesetből érkeznek be, érted, bármi, amitől nem veszik, érted, amitől nem tud ez működni, akkor nem tud működni. És,
0: de hogy működik?
1: Hát általában működik, azért mondom, az esetek 70-80%-ában ez működik, és ez egy nagyszerű dolog, és akkor én azt tudom mondani, hogy igen, ez az, amit én szeretek, ezért élek, ezt szeretem csinálni, ez jó, ott benn, előtte nem jó, utána meg már nem érdekel, de ott benn jó.
0: Nekem ez a beszélgetés volt jó.
1: Jó.
0: És nagyon hálás vagyok érte, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vigandával című magazinműsor. Hernádi Judit volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják. Akkor visszahallgathatják ismétlésben itt a rádióban, illetve hát a felületeinken is, és nagyon sok sikert kívánok a következő darabokhoz, meg hát nagyon klassz évet így 2026-ra
1: jó,
0: is.
1: Köszönöm szépen, és minden jót nektek, és minden kinek.
0: Köszönjük szépen! Tartsanak velünk jövő héten is, én akkor is itt leszek, és várni fogom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Takarékos vízhasználatra kérnek az ivóvíz szolgáltatók, beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Takarékos felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. A rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását, így korlátozásra nincs szükség. A budapesti közművek azonnal megkezdi a villamos sínek locsolását, ha az szükségessé válik, harmadfokú hőségriasztás esetén pedig éjszakára ütemezik az aszfaltozási munkákat. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A NAV azt írta, a következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgató keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. Beruházási támogatásra pályázhatnak bortermelők. 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést, olvasható az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közösségi oldalán. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagolóanyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. A benyújtási határidő augusztus 31-e. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi konjunktúra jelentésében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta. A Bundesbank megállapította, hogy a német ipar a külföldi kereslet élénküléséből és az export bővüléséből profitált, miközben a fogyasztók a magasabb energiaárak és a reáljövedelmek csökkenése ellenére legalább változatlan szinten tartották kiadásaikat. A gazdaságot emellett a költségvetési élénkítés is támogatta Németországban.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük persze programokat is. Ismétlő műsorunkat Kalmár András kulturális ajánló műsorával, a Kapcsolódjunkkal kezdjük, majd a reggeli monitor legérdekesebb anyagaiból, interjúiból, beszélgetéseiből válogatunk. Kezdjük kulturális eseményekkel a beszélgetéseket, az első órát méghozzá Kalmár Andrással.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Minden nyáron a Szent Margit bányai kőfejtőben az osztrák határ túloldalán neves nemzetközi sztárokkal, művészekkel opera előadásokat rendeznek. Idén a Tosca Giacomo Puccini egyik legnépszerűbb, három felvonásos operája kerül színre, méghozzá július 15 és augusztus 22-e között. A mű a szerelem, a féltékenység, a politikai intrika és a zsarnokság drámai történetét dolgozza fel. Kalmár András, Kapcsolódjunk című műsorában a darab egyik főszerepét alakító Pataki Adorján tenor volt a beszélgető társ.
2: Tosca, és hát te egy komoly szerepet játszol ebbe, egész pontosan Cavaradossit, a festőt.
3: Igen, igen, Mario Cavaradossi szerepét játszom, ami számomra egy nagyon, nagyon kedves szerep, és mindenki számára szerintem ez az operának az a szereplő, aki két ismert áriát énekel el.
2: Igen, mondhatnánk már, hogy slágert, és aki jártas az opera irodalomban, ebből ki is találta, hogy te tenor vagy. Ugye Erdélyből jöttél, a kolozsvári magyar operába énekeltél sokat, és aztán hirtelen kinyílt a világ, és gyakorlatilag Norvégiától Ázsiáig szinte minden színpadon álltál már.
3: Igen, már sok részt megfordultam, sok táján megfordultam a világban, de számomra mindig a kolozsvári opera marad a legkedvesebb, mert mindig itt vagyok főállásban, és innen utazgatok a világba. Sokat vagyok Budapesten is, de máshol is fellépek.
2: Viszont ez a Szent Margit bányai előadás, ez több szempontból speciális. Egyrészt szabadtéri, ami mindig azt gondolom, hogy azért az opera műfaj számára tartogat kihívásokat, de majd erről mesélsz bővebben. Ugyanakkor egy hatalmas, hát közhely szinten azt mondanám, hogy ilyen hollywoodi látványvilág van, aki megnézi a trélert, az láthatja itt fantasztikus fények, tűz, zsonglőrök, és mindenféle elképesztő hatás van azon túl, hogy azért ott van Puccininak a hát fantasztikus zenéje.
3: Igen, igen, tényleg így van, a tér az hatalmas, a helyszín nagyon jó erre a műfajra, és úgy van kitalálva, hogy óriási a színpad, nagy díszletet lehet építeni, és ez látványban a Tadeusz Strasberger rendező meg díszlettervező adott neki. A ruhák is nagyon gyönyörűek voltak. Az, hogy szabadtéren játszottuk, nagyon nagy színpadon, egy kicsit az énekesek számára nagyobb megpróbáltatás, mert elsősorban mikrofonnal kell énekeljünk, mert nagyon nagy a tér, és nincs akusztika igazából, vagyis van valamennyi, de az nem lenne elég. Mert azt hiszem 67 ezer férőhelyes a nézőtér, ami szabadtéri, de az
2: hát
3: is.
2: Hát az nem kevés, igen.
3: Nem kevés, nem kevés. És játszásban is más, persze, mert a színházakban, amikor játszunk, karmesterrel is kontaktban vagyunk, direktben, és a közönség sokkal közelebb van. Itt néha olyan messze vagyunk, hogy nem is látszik a közönség, vagy ők nem keresenek ebben a nagy díszletben.
2: Te, és hát nyilván sokkal többet kell mozogni, mert gondolom be kell járni ezt a nagy színpadot, de hát ehhez ti szokva vagytok, mert azok az idők elmúltak már, amikor bejött egy ilyen 100 kiló fölötti koloratúr szoprán, énekelt valamit, majd nagy nehezen kivonult, és akkor ez volt az opera. Most már tudjuk, hogy nagyon sokat dolgoznak az énekesek.
3: Igen, igen, ez tényleg így van, nem statikus ez a rendezés. Nagyon érdekes, mert volt alkalmazva egy kaszkadőr is, aki sok mondhatni harci jelenetet, de inkább ilyen akciófilmszerű dolgokat tanított be nekünk. Aha. Hogyan essünk, hogyan üssék már.
2: Ja, én azt hittem, hogy helyettetek csinálta akkor.
3: Nem. Csak volt egy kaszkadőr, aki minket, nekünk mutatott egy pár cselt, amivel hitelesebb lett a közönség számára, hogy ténylegesen megvernek, meg ténylegesen elessünk, megütjük magunkat.
2: Fú, hát igen, elég látványos, hogy említettük, de azért azt nem gondoltam volna, hogy kaszkadőröket is be kell vetni. Viszont említetted, hogy nagyon távol van tőletek a zenekar és a karmester is. Akkor hogy látjátok, vannak monitorok?
3: Igazából a zenekar és a karmester egy elsőtől védett helyen vannak, amit a közönség nem lát, és mi sem látjuk őket, hanem a karmestert látjuk egy monitoron igazából. Három monitor van, de kettő erősen kicsike. Egy monitoron látjuk, ami nagyon távol van, de ő viszont ő nem lát minket.
2: Aha.
3: És nem látja, nem tudjuk együtt vágni a lélegzetet, ezért nagyon sok volt a felkészülési idő a karmesterre, a sok próba, a zenei próba, hogy ne csak a zenét tudjuk jól memorizálni, hanem maga a karmesternek a gesztusait igazából, hogy mikor mit csinál pontosan. Mert ha közelebb lenne, akkor tudna kísérni, semmi gond neki, meg ha meg akkor hallana a lélegzetünket is, meg minden, de itt erre nincsen esély, nincs lehetőség erre.
2: Aha. Ki is a karmester? Őt még nem említettük név szerint.
3: Galli, Valerio Galli egy olasz karmester, egy nagyon szigorú olasz karmester.
2: Hát a karmesterek azok már csak ilyenek, szigorúak, viszont igen, rendkívül nemzetközi a csapat. A világ minden tájáról jöttetek, most elsősorban ugye a szereplőkre gondolok, de hát egyébként a háttérszemélyzet is. Mi a közös nyelv egyáltalán? Itt valami keverék német, angol, olasz van? Mindenki mondja a sajátját, vagy azért van egy egyezményes valami, hogy hogyan csináljátok?
3: Hát igen, ezt tényleg így van, egy keveréket használunk, igazából az alapnyelv az angol, az mindenki számára elérhetőbb, de olaszul is társalgunk, meg mikor, kivel, hogy, meg németül is, de az alap az olasz, még aha, az orosz is, aki tud, sok, van egy pár orosz kolléga is, vagy akik oroszajkúak, ukrán meg orosz, ők pedig oroszul beszélnek, szóval egy nagy-nagy keverék van ott, mindenki minden nyelven beszél.
2: És te hogy kerültél be ebbe a csapatba?
3: Hát erre mindig vannak meghallgatások, nincsenek erre, de felkerestek, és mondták, hogy ha érdekelne ez a produkció, és mondtam, persze érdekelne, és akkor több várakozási idő volt, ameddig eldöntötték, hogy benne legyek. Ezt az ügynököm intézte, ezt az egészet.
2: De nem egyedül játszod a szerepet, ugye? Valakivel váltásba vagy.
3: Igen, a főszerepeknek három váltás van igazából, a Toszkának, a Cavaradossinak, és a bariton főszerepnek, a Scarpiának.
2: Igen.
3: A kollégáim, az én váltóim, az egyik norvég, a másik meg kínai tenor, meg van kanadai szoprán, meg van ír szoprán, meg lebanoni szoprán, minden, a szkárpiák is, van olasz szkárpia, koreai szkárpia, meg azt hiszem örmény szkárpia, minden van, minden lehet találni.
2: Te, és ennek mi az oka? Az, hogy nehéz volt egyeztetni az énekeseket ilyen hosszú időre, mert gyakorlatilag ugye egész augusztusban játszotok, vagy inkább az, hogy ne fáradjon el egy-egy szereplőnek a hangja?
3: Igen, a próba folyamaton nem lett, csak egy már sokat próbáltunk, egész júniusban próbáltunk, meg július közepéig majdnem. És ez két oka is van, persze, hogy ne ugyanaz énekelje mindig az minden este, mert hetente több előadás van, és képtelenség négyszer elénekelni egymás után minden este. Uh-huh. És akkor, ha esetleg, ha valaki lebetegszik, akkor kell másik be tud ugrani helyette, ha remélem nem lesz ilyesmi, de ez is előfordulhat. És ennek az oka, hogy a főbb szerep, a nagy szerepeknek három váltáson, és a kisebbeknek kettő.
2: Aha. Hát figyelj, igen. Nagyon-nagyon izgalmas. Most, aki kifejezetten téged szeretne Cavaradossiként látni, az mit tehet? Az szerintem nincs föltüntetve az interneten, hogy mikor melyiket kialakítja, vagy igen?
3: Nem tudom megmondani, de a honlapomon, van egy honlapom, ami a saját nevem, a cím a saját nevem.
2: Patakiadorján.com, ugye?
3: Igen, vagy adorjánpataki.com, és ott fel van tüntetve, mikor játszom pontosan, meg napokon.
2: Na, ez nagyon klassz. Mindenkinek ajánljuk ezt a fantasztikus előadást, mert egyrészt maga a környék is nagyon klassz, ott Sopronról beszélünk.
3: Igen, igen, meg nagyon-nagyon érdekes a maga a rendezés, meg a látvány nagyon érdekes, nagyon jó.
2: De igen, ezt akartam mondani, tehát hogyha tettünk ott napközben egy kiárítás, vagy akár rúsztot, ugye nem szabad kihagyni, akkor este érdemes ezt megnézni, még azoknak érdemes is, akik nem feketeöves opera rajongók, és fiatalokat is, urambocsa, gyerekeket is érdemes elvinni, mert egyszerűen a látvány és Puccini zenéje az mindent visz, nem beszélve hát rólatok énekesekről.
3: Igen, igen, a látvány főleg az első felvonásban gyönyörű, gyönyörű, de az érdekes, hogy ha jó idő van, a levél ária az pont úgy kezdődik, hogy milyen csillagos az ég, és ha jó idő van, akkor még a csillagokat is láthatjuk.
2: Élőben, na, igaziból.
3: Igen, igen.
2: Fantasztikus, igen. Hát igen, szóval van a szabadtérnek is előnye. Adorján, mi a következő lépcső, vagy a következő állomásod, hol találkozhatunk veled legközelebb?
3: Hát Kolozsváron lesz ősszel, Kolozsvári Magyar Operában lesz ősszel bemutatónk, ahol a Don Carlos címszerepet játszom, de Toszkát fogok énekelni Budapesten. Novemberben, ami Magyarországon elérhetőbb.
2: Akkor ez az operaházban lesz, gondolom.
3: Igen, igen, az operaházban.
2: Aki nem tud esetleg elmenni Szent Margit bányára, az akkor mehet ősszel az operába, de azért én mindenkinek azt javaslom, hogy használja ki az augusztust, és használja ki a nyarat, mert tényleg elképesztő élmény és elképesztő látvány. Adorján, én meg nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, jó pihenés, meg jó fellépéseket, és akkor találkozunk egyrészt Ausztriában, másrészt akkor ősszel az operaházban. Köszönöm szépen még egyszer.
3: Én is köszönöm szépen, és mindenki szeretettel várok az előadásaimra.
1: Pataki Adorján tenorral beszélgetett Kalmár András, annak kapcsán, hogy augusztus 22-éig látható a Szent Margit bányai kőfejtőben a Toszka.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Az idei nyár második nagy hőhullámának kellős közepén vagyunk. Spanyolországban és Franciaországban történelmi léptékű, rekordokat megdöntő erdő és bozott tüzek tombolnak, amelyeket a rendkívüli nyári hőhullámok, az erős szél és a hosszan tartó szárazság táplál. Közép-Spanyolországban az ország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze tombol, Madridtól nyugatra. Ávila tartományban egyetlen tűzgóc már több mint 50 ezer hektárnyi területet perzselt fel. A sűrű füst és a lángok a fővárost, Madridot is elérték. Nem csak Nyugat-Európában pusztítanak óriási erdőtüzek, Magyarországon is csak idén 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak azt mondta, hogy a szabadban keletkező tüzek nagy részét az emberi gondatlanság okozza. Ezért Mukics Dániel tűzoltó alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy a száraz füvön járó motorral parkoló autó is felgyújthatja a növényzetet. Lakatos László interjúja következik.
4: Ha az ember ránéz a katasztrófavédelem honlapján Magyarország térképére, egy nagy vörös paca az egész. Azt lehet hallani, hogy Európa szerte hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Itthon is hasonló a helyzet?
5: Nyugat-Európában, most jelenleg Spanyolországban, Franciaországban hatalmas erdőtüzek pusztítanak, de sajnos nem kell ilyen messzire mennünk ahhoz, hogy erdőtüzekkel találkozzunk. Idén már 8700 szabadtéri tűzhöz riasztották Magyarországon a tűzoltókat. Ezeknél a tüzeknél egy ember életét vesztette, egy idős ember a kertjében növényi hulladékot égetett, belekapott a tűz a ruhájába, és már nem lehetett megmenteni. 46-an megsérültek, a leégett terület nagysága az pedig 81 millió négyzetméter. Na most ebbe a 8700 szabadtéri tűzben benne van a 200-300 hektáros is, és egy négyzetméteres is. Hogyha csak a legmelegebb nyári hónapokat nézzük, mondjuk júliusban 1700 ilyen tűzeset volt, és 20 millió négyzetmétert jelentett, ami leégett. Hogyha az elmúlt napokat nézzük, akkor hétfőn 92 szabadtéri tűz volt, vasárnap 99, előtte szombaton 73. Ezeknek a szabadtéri tüzeknek a java, kétharmada, az erdő és mező, kisebb része pedig ingatlanoknak a szabad terei, tehát gyakorlatilag az embereknek a kertjei.
4: Most a hétvégén nem is volt olyan meleg igazából, és majd most jön a hét következő felében az igazi hőség a továbbiakban, akkor ezek szerint a szél inkább veszélyes ilyen esetekben, vagy azért a nagy hőség is veszélyes lesz itt a következő napokban ilyen tűzesetek kapcsán?
5: A legveszélyesebb a szárasság, tehát rendkívül aszályos az idei év. Nem véletlen, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tűzgyújtási tilalmat azt sokan tévesen a kerti égetés tilalmaként értelmezik. Tűzgyújtási tilalom az azt jelenti, hogy tilos erdőben és erdők 200 méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Ennek az az oka, hogy az erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő lehullott növényi részeknek a nedvesség tartalma az rendkívül kicsi. Lehet, hogy van egy-két kisebb vihar, van egy felhőszakadás, de gyakorlatilag 10 perccel az esőzés követően ugyanolyan száraz a föld és a növényzet, mint a csapadékhullást megelőzően. Meleg van, nagy a szárazság, rendkívül száraz a biomassa, ezért a legkisebb hőforrás, a legkisebb szikra elegendő ahhoz, hogy hatalmas kiterjedésű szabadtéri tüzek, erdőtüzek keletkezzenek Magyarországon is. Az erdőtüzeket Magyarországon nem úgy kell elképzelni, hogy ég az egész erdő, ég a lombkorona. Az nagyon ritka, hogy koronatűz keletkezzen. Jellemzően az erdők aljnövényzete, a lehullott, elszáradt növényi részek, cserjék szoktak égni. Természetesen Magyarországon is van koronatűz, de ezeknek a száma tucatnyira korlátozódik, szerencsére is egy-két hektáron belül marad, de sajnos főleg alföldi fegyveseknél, ősborókásoknál ez azért elő szokott fordulni.
4: Mi a legfőbb oka ezeknek a tüzeknek?
5: Az ember. Mindig a szabadtéri tüzeknek az emberi gondatlanság vagy szándékosság az oka. 96-98%-ban mi emberek tehetünk róla. Hulladékégetés, grillezés, cigarettacsiknak az elpöccintése, vagy akár hulladéknak a kihelyezése. Üveghulladék, fémhulladék, PET-palack eldobva képes a napsugarait nagyítóként összegyűjteni és tüzet okozni vele. Nagyon sokan hulladékot égetnek, holott tilos Magyarországon hulladékot égetni, kizárólag zöld hulladék égetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben megengedi. Például Budapest egész közigazgatási területén tilos kerti zöld hulladékot égetni. Bográcsozni, grillezni, az mindenki a saját kertjében bográcsozhat, grillezhet, de itt a legfontosabb, hogy egy másodpercre se hagyjuk magára a tüzet. Hogyha feltámadna a szél, akkor ezt hagyjuk abba.
4: Illetve ajánlatos ilyenkor mindig egy nagy vödör vizet is oda készíteni, erről többen elfeledkeznek, pedig ez még, nem tudom, iskolás koromban ez egy ilyen alapszabály volt, hogy tüzet úgy gyújtunk, hogy mellette víz van.
5: Pontosan, legyen a kezünk ügyében egy szerszám, amivel kordában tartjuk a tüzet, legyen oltóvíz, sőt, mielőtt meggyújtjuk a tüzet, a tűzrakó helynek a környezetét tisztítsuk meg száraz növényi részektől, nehogy a tűz ki tudjon lépni arról a helyről, ahol mi tüzet szeretnénk gyújtani. Nagyon sokan társasháznak az erkélyén grilleznek, hát ez sem a legjobb megoldás. Nyilván ez nem a szabadtéri tüzeknek az oka, ez inkább lakástüzeknek az oka, de hogyha mindenképpen olyan ember szeretne grillezni, akinek nincsen hozzáférése kerthez, akkor a társasház erkélyén elektromos grillel tud ilyet csinálni.
4: Az imént említette a zöld hulladék égetést, illetve a kerti hulladék égetését. Én döbbenten olvasom azt, hogy ez tilos egy csomó helyen, Budapesten mindenképpen, ehhez képest azért egy szebb hétvégén csak úgy pipálnak a kertek, akkor ezek szerint, bár most hivatalosan nem tilos, így országszerte a kerti hulladék égetése, de mindenképpen azt javasolja, hogy most ettől tartózkodjanak, akiknek ez a különös hobbija, hogy szép időben égetik a zöld hulladékot.
5: Magyarország településeinek 80%-a engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést. Meg vannak jelölve időintervallumok, önkormányzata válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy minden pénteken, van, amelyik azt mondja, hogy minden szombaton 2-től 4-ig, minden önkormányzat más-más megoldást alkalmaz. Én tűzoltóként mégis azt kérem, hogy amíg ilyen meleg, amíg ilyen száraz az idő, addig ne úgy szabaduljunk meg a kerti zöld hulladéktól, levágunk sövénytől, lenyírt fűtől, hogy ezeket valahova kiszórjuk, aztán 2-3 nap múlva, amikor már úgy gondoljuk, hogy elég száraz, akkor meggyújtjuk. Sokkal jobb megoldás komposztálni, vagy elszállítatni a zöld hulladékot. Kevesebb bosszúság lesz a szomszédokkal, hogy nem füstöljük tele a lakókörnyezetünket, illetve a tüzek keletkezésének kockázata is minimálisra csökken.
4: Bár itt utaltam rá, hogy az előrejelzések szerint hétvégén ismét kánikula lesz, ebben a nagyon melegben mire figyeljünk oda? Miből lehet tűz még?
5: Rendkívül száraz a növényzet, legkisebb hőforrás, legkisebb szikra is elegendő ahhoz, hogy szabadtéri tűz keletkezzen. Dohányosok a cigarettacsikket egyáltalán ne dobják el, pláne égve. Legyen náluk egy PET palack, amiben van egy kevés víz, abba dobják bele a csikket, abból biztosan nem lesz tűz. Hulladékot, üveghulladékot, fémhulladékot, PET palackot sehol ne dobjunk el. Hogyha most megnézzük a zöld felületeket, hát azok kevésbé zöldek, inkább sárgásak és barnásak. Na most, hogyha mi egy ilyen füves területen csak járatjuk az autónak a motorját, akkor akár a kipufogónak a hője is meg tudja gyújtani az autó alatt lévő növényzetet. Ne járassuk a motort ilyen területen, és csak ott gyújtsunk tüzet, ahol arra kijelölt hely van. Hát erdőben most erre, amíg tűzgyújtási tilalom van, sehol sincsen lehetőség.
1: Mukics Dániel tűzoltó alezredessel Lakatos László beszélgetett az elmúlt percekben. Most némi zene után a Kapcsolódjunk című műsorunkból idézzük fel Kalmár András beszélgetését a Margó Irodalmi Fesztivál nyári rendezvénysorozatáról. Ez a hétvégi menetrend, én pedig Péli Nagykata vagyok, és várom vissza önöket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján. Köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Itt a hétvégi menetrend műsora, Péli Nagy Kata vagyok. Augusztus 13 és 14-e között rendezik meg a Nyári Margó Irodalmi Fesztivált. A rendezvény Magyarország egyik legnépszerűbb kortárs kulturális rendezvénysorozata, amely az irodalom és az olvasás közösségi élményé formálását tűzte ki célul. Az eseményeken könyvbemutatók, dedikálások, exkluzív író-olvasó találkozók és különleges zenei irodalmi produkciók váltják egymást. A fesztivált évente több alkalommal, tavasszal, nyáron és ősszel rendezik meg különböző izgalmas helyszíneken. A mostani nyári programsorozat helyszíne a Salföldi Bányakert. Kalmár András Mátyás Kittivel beszélget, a fesztivál kommunikációs vezetőjével.
2: Vagytok ti ősszel is, meg vagytok tavasszal is. Az egyik van a Táncszínházban, a másik pedig a Margit-szigeten, a Kristály-szintéren. Azt hiszem az előbbi van ősszel, ugye az a nemzetközi, és a Kristály-szintér a tavaszi, de lehet, hogy összekevertem?
3: Nem nagyon jól mondtad. Na. Tavasszal, igen, tavasszal most már sok éve a Kristály-szintéren vagyunk, a Margit-szigeten, és ősszel pedig a millenárison a Nemzeti Táncszínházban.
2: Igen, és akkor tulajdonképpen honnan jött az ötlet, hogy ki akartok mozdulni a városból, egy kicsit vidéki levegőt szívni, illetve hogy végül is mi lett Zalával, mert hogy ha jól emlékszem, akkor ott volt sokáig a Margó, vagy legalábbis pár éven át, hogyha soknak számít.
3: Igen, Zalában indult el a nyári változata, a nyári edition a Margóknak. Akkor is ugyanaz volt az igény, mint most is, hogy egy kicsit kiszakadjunk a városból, és megnézzük, hogy a Margó hogyan tud működni a természetben, és más, teljesen más közegben, mint ugye itt a budapesti buborékunk. És akkor egy Zalában került megrendezésre, a Szentgyörgyváron az első nyári Margó, akkor még Margó Fest néven futott, és tavaly került át a Káli-medencébe, nekünk így a csapatnak nagy kedvencünk ez a környék. Sokaknak igen, tehát tényleg a Káli-medencének van egy olyan különleges hangulata, ami tényleg egy ilyen régi álom volt, hogy akkor ott is megvalósuljon egy Margó, és akkor így került át a nyári Margó a Káli-medencébe, a bányakertnek van azért egy olyan kiépített, vagy meglévő struktúrája, infrastruktúrája, ami nagyon fontos. Tehát tényleg azért nem mindegy, hogy nekünk kell mindent felépíteni, és mindent is oda szervezni, vagy tényleg már egy olyan helyszínre tudunk menni, ahol sok minden adott, és ez nyilván könnyíti a szervezésnek a munkáját. Illetve a bányakert azért az egy ikonikus helye Salföldnek, tehát hogy tényleg egy vendéglátó egység, egy buli hely, illetve közösségi és kulturális tér is egyben, és hát még nyilván még említhetném a többi helyszínünket, például a Pajtát, a Pajta galériát, illetve a Pajtának a kertjét, ez Salföldön van, egy nagyon kedves, árnyas mesebeli helyszín, kisparaszházas mesebeli helyszínünk, úgyhogy...
2: Bocsánat, annyival hagyj egészítsem ki, hogy Török László fotóművész pár éve hunyt el, és az övé volt ez a Pajta, itt rendezett ő kiállításokat, meg kisebb összejövetelek. Tehát ilyen szempontból, ahogy mondtad, hogy a Káli-medence nagy kedvenc, hát olyan szempontból is, hogy itt azért maga az irodalom is, meg a művészet, a képzőművészet is, hát minden faluban megtalálható, hogy ilyen finoman fogalmazzak, tehát gyakorlatilag minden fa tövében terem egy kortárs író.
3: Igen, tehát nagyon, tényleg egy nagyon fontos helyszín, ilyen szempontból is a Káli-medence. Tavaly volt először a nyári Margó Salföldön, nagyon szerettük, szerette a közönség is, így úgy döntöttünk, hogy idén is visszamegyünk, és a nyári Margót újra itt rendezzük meg. Nagyon szerették a bányakertet, ugye ott az esti koncertek voltak, és akkor ugye a délután folyamán voltak különböző helyszíneink. Idén A Pajta egy új helyszín, a Pajta tavaly nem volt benne, és nagyon várjuk, mert nem csak a csapatnak a szállása is ott lesz, ez egy kis kulisszatitok, amit így elárulhatok, tehát hogy mi ott is lakunk majd a Pajtában, de nagyon várjuk, mert mi nagyon látjuk ott a fesztivált, és nagyon autentikus helyszíne lesz ez a Nyári Margónak.
2: Hát biztos vagyok benne, akik nem jártak még arra felé, azoknak elmondom, hogy Ábrámhegynél kell fölkanyarodni, hogyha vonattal jön az ember, akkor ott szálljon le, és onnan hát gyalog egy 20 perc bringával, vagy kocsival, hogyha a Budapest felől, vagy bárhonnan jön az ember a 71-es úton, akkor gyakorlatilag 5 perc, és az útnak az egyik oldalán, hogyha a Balaton felül nézzük, a jobb oldalán van a bányakert, ami azért viseli ezt a nevet, mert mögötte található egy teljesen funkcionáló homokbánya, és tulajdonképpen ennek az elhagyott, vagy már nem használt épületében alakították ki ezt a romkocsmát, és az útnak a másik oldalán található Salföld település, és itt van a ti bázisotok is a Pajtában.
3: Igen, az még nagyon fontos volt szintén, hogy könnyen lehessen eljutni ezekre a helyszínekre, tehát ahogy említetted is, ha valaki vonattal érkezik, vagy volánbusszal, a volánbusz amúgy pont megáll, tehát ez a tapolcai járat az, ami megáll. A Bányakertnél van egy megállója, illetve Salföldön is a faluban, úgyhogy volánbusszal is el lehet jutni hozzánk, aki vonattal érkezik, gyalog, ahogy mondtad, tényleg egy 25 perces séta az állomástól, és tehát

0: akár aki biciklivel van, mert mondjuk tényleg biciklivel közlekedik a Káli-medencében, tényleg az meg akkor pár perc a két helyszín között, ahogy oda tudnak jutni, van bicikli parkoló is, úgyhogy biztonságban lesznek a járgányok is.
1: Igen, főleg, hogyha lámpát is visznek magukkal.
0: Mert az út az a lámpa elég... este fontos.
1: Igen,
0: a lámpa
1: igen,
0: este
1: igen, és az út az
0: fontos,
1: eléggé szűk.
0: Szeretnénk megkérni mindenkit, hogy vigyázzon magára, amikor este majd a koncert után hazatér a bányakertből, hogy kapcsoljanak lámpát, de tényleg hát egy varázslatos helyszínről beszélünk, aki esetleg nem volt tavaly, vagy tavaly nem találkozott a Nyári Margóval, ha felmennek a Margónak a Facebook oldalára, vagy Instagram oldalára, akkor ott találkozhatnak nagyon sok hangulat videóval, úgyhogy ott is meg tudjuk hozni a kedvet arra, hogy akkor hogyan is néz ki tényleg ez a Nyári Margó, és tényleg ott többfajta videóban vannak fantasztikus vágóképek arról, hogy tavaly hogy éreztük magunkat, illetve tényleg ezek az apró kis részletek a falukból, a bányakertből, hogy milyen is ott lenni, és igazából lelassulni együtt így a Káli-medencére lassulni.
1: Igen, az sokakat megérint. Egyébként még a margofest.hu, ugye az a ti alapoldalatokat, és ott is mindent meg lehet találni. Direkt nem vállalkozunk arra, hogy itt nekiálljunk felsorolni a programokat, azt gondolom, hogy fölösleges is, meg hát tényleg mindenki megtalálja magán valót ezeken az internetes felületeken. De Kitty, neked van személyes kedvenced? Akár zenében, akár irodalomban, nem tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni, vagy mondhat-e
0: ilyet
1: egy kommunikációs vezető, de hát mégis azt gondolom, hogy azért mindenki magánember is egy ilyen fesztiválon egy kicsit.
0: Abszolút, és annyira magánember, hogy tényleg így csapat szinten nekünk ez egy kis nyaralás is, tehát ez egy csapatépítő a margósoknak, mert azt kell tudni még, hogy nem, ugye nyilván nem csak csütörtökön érkezik le a csapat, hanem mi már hétfőn lent vagyunk. Én nagyon szeretem a margó előtti létet is ott a Káli-medencében, tehát hogy társasozzunk, iszogatunk, beszélgetünk, és hát nyilván készülünk a fesztiválra, akkor kerülnek ki ugye az utolsó táblák, még irányító táblák, meg minden, ami még fontos a kommunikációban, azt még az utolsó pillanatban is még ugye hírlevelet küldünk ki az utolsó social posztok kimennek, úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas állapot, amikor a fesztivál előtt mi már ott vagyunk, és várjuk a többieket, hogy megérkezzenek, úgyhogy nagyon szeretem az előtte való időszakot is, hogyha a fesztiválból kéne kiemelnem, és nyilván nem szeretnék megsérteni senkit sem, de én nagyon várom a délutáni beszélgetéseket, mert tényleg a Pajtának a helyszíne azért nagyon különleges, meg hát ez egy újdonság is, úgyhogy aki tavaly volt már velünk, vagy korábban az alai Margófeszteken, akkor ez egy teljesen új helyszín lesz számára. Én tényleg izgatottan várom azt, hogy milyenek lesznek ezek a beszélgetések, tényleg most, ha csak így ki kéne emelnem, akkor Valóska László beszélget Tompa Andreával, de például Jean Paumero is, nem tudom, hogy a hallgatók olvasták a Hazám és az Otthonom című könyvét, ugye ez tavaly Margó külön díjat kapott, szerintem egy nagyon jó olvasmány, és jó igazából ezeket az írókat nyári köntösben látni, tehát hogy teljesen más szerintem, amikor ott van velünk Hály János vagy Grecsóék, és akkor van egy hivatalos beszélgetés velük, de utána együtt vagyunk este is a bányakertben, tehát ez szerintem egy nagyon még közvetlenebb, mert ugye nyilván a Margónak ugye ez mindig is ez volt a missziója, hogy összehozza az írót az olvasóval, de így szerintem ez még inkább megtörténik, ez, hogy még kötetlenebbül lehet akkor őket megszólítani, és akár együtt mulatni velük az esti koncerteken, úgyhogy szerintem különlegesek lesznek a délutáni beszélgetések is, de hát az esti koncertek azok, amikor tényleg mi is már ott leengedünk, kikapcsolunk igazán, és hát tényleg az Anima Soundot is nagyon várom pénteken, csütörtökön ugye a Begrecsó lép fel, és szombaton pedig a lovasi koncert, úgyhogy szerintem nagyon szuper lesz. Ami még szintén izgalmas, hogy idén van stand-up is, ugye Fehér Boldizsár, hát illetve Kemény Zsófi az Egy Életem műsorral érkezik hozzánk, úgyhogy ők is szerintem nagyon izgalmasak lesznek. Meg a kiegészítő programok is, tehát hogy mi nagyon ajánljuk azt, hogy vegyenek részt az emberek, jelentkezzenek workshopokra, és hát például az irodalomterápiás workshop már rész már majdnem betelt. Úgyhogy lesz meseterápia, irodalomterápia, és jó ilyenkor nem csak beszélgetéseket hallgatni, hanem tényleg aktívan részt venni más programokban is, úgyhogy talán ezek azok, amiket így kiemelnék, biciklitúra is lesz, az is nagyon fontos, azt pedig a kollégánk tartja, Ádám tartja. A biciklitúrát 10-kor van találkozó a bányakertnél, és bejárják a Káli-medencét, azt is szerették tavaly, és akkor ezt visszahoztuk a programba.

0: Reméljük nem lesz nagyon meleg.
1: Reméljük nem lesz nagyon meleg, igen, most én azt láttam, hogy ilyen 29-30 fok között lesz, de amúgy hűs, mert árnyékos, tehát az nagyon fontos. Azt még mondjuk el, hogy ne féljenek a kedves fesztiválozók, mert a pajta teljesen árnyékos lesz.
0: Egy hatalmas diófának köszönhetően.
1: Igen, úgyhogy ott nem kell félni, ettől nyilván azért kalapot hozzanak, és a bányakertben is van árnyékolás, de én azt gondolom, hogy azért ott a Káli-medencére jellemző, hogy azért este lehűl a levegő. Tehát, hogy szerintem délután egy nagyon kellemes időjárás vár majd minket.
0: Abszolút, pláne a bányakertben, mert a közeli bányatavak, azok lehelik a hideget. Igen. Annyit akartam még az esti koncertekkel kapcsolatban elmondani, hogy minden egyes fellépővel van délutáni beszélgetés
1: is.
0: Tehát ott mindenki akár kérdezhet is, meg ráhangolódhat az esti úgynevezett nagyszínpados koncertre. Azért ettől nem kell megijedni, vicces volt, mert Varuska Laci, ugye az alapító igazgató elmondta, hogy lám, hát most Fazekas Gergely fölkerül a nagy színpadra, a dalszerelő műhelyen. Most azért ez a színpad nem olyan nagy, tehát a Bányakert színpada az igen valóban szimbolikusan nagy színpad, de hát azért elsősorban ilyen kamara előadásoknak kedvez a mérete, de ez nem is baj, azt gondolom, hogy ennek a margós koncertek azok tökéletesen megfelelnek.
1: Igen, és tavaly is az volt, hogy ugye amikor a Bányakertben beszélgetés folyik, vagy ugye most majd a dalszerelő műhely, igen, az nagyon kedves, hogy így kinőtte magát, mert ugye tavaly a Faluházban került megrendezésre, és idén már a nagy színpadon van Gergely, úgyhogy nagyon, nagyon várjuk az ő előadását is, de természetesen ülőhelyeket biztosítunk, a koncerteknek hát nyilván ott akkor megy a tombolás, úgyhogy ott akkor föl vannak szedve a székek, össze vannak szedve asztalok, úgyhogy az már abszolút a színpad előtti csápolása az esti koncerteknél.
0: Na, hát azt gondolom, hogy elég jól összefoglaltuk, ami a hangulatot illeti, meg néhány fellépőt, de hát ahogy említetted is, Facebook, Insta, illetve margofest.hu, ott mindenki találhat magának valót, illetve azt gondolom, hogy a kedvcsináló videók is nagyon-nagyon sokat elmesélnek. Említettük a digitális platformokat, az oldalakat, jegyet, bérletet is ezeken keresztül lehet vásárolni, vagy mit kell tennie annak, aki szeretne részt venni a Margón?
1: Igen, aki közvetlenül szeretne eljutni a jegyvásárló oldalra, a tixa.hu-n a nyári Margót kell beírnia, de a margofest.hu-ról is, illetve a Facebook eseményekből is egyből a jegylinkre tudunk eljutni, pluszban pedig az Instagramon a bioba is fel van ez a link tüntetve, és a tixa.hu-n tudnak majd vásárolni, vannak bérleteink, ugye a háromnapos bérletek, napi jegyek, illetve a diákjegyet is elindítottuk, ez is egy újdonság idén, hogy már diákjegyet is lehet venni, és vannak gyerekjegyek is, úgyhogy gyereknapi jegyeket is lehet, mivel ugye lesz programunk a Vánkosba is a Mini Margó, úgyhogy többfajta jegytípus közül lehet választani, és én azt gondolom, hogy a nyári fesztiválok között tényleg a legjutányosabb, legolcsóbb fesztivál vagyunk, és mégis tele programmal és csodálatos hangulattal.
0: Találkozunk hamarosan a Margón, augusztus 13-14-15 Salföld Bányakert.
2: Mátyás Kittivel, a Margó Irodalmi Fesztivál kommunikációs vezetőjével beszélgetett Kalmár András a rendezvény nyári programjairól. Most hírek következnek, majd a Szegedi Kortárs Balett Dante adaptációjáról lesz szó, méghozzá az Isteni Színjátékról.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kezdődik a parlagfű szezon, drágult a budapesti taxizás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A kormány támogatásával létrehozták az Országos Vállalkozói Munkacsoporthálózat és Kamarai Workshop projektet. A programban a vállalkozások térítésmentesen vehetnek igénybe például fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást és ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost. A cél, hogy segítsék a kis- és középvállalkozásokat megelőzni a jogsértéseket, és hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Egy cseppes eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavistrandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. a maximum 35 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ez itt a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. A Szegedi Kortárs Balett Isteni Szíjáték című előadása a társulat 150. jubileumi bemutatója volt, amely Dante Alighieri világirodalmi remek műve nyomán készült, kortárs táncjáték három képben. A Nemzeti Táncszínházzal közös produkcióként megvalósuló darab ősbemutatója idén március 6-án volt a Szegedi Nemzeti Színház kis színházában, de később Budapesten is látható volt. Augusztus 21-én pedig ismét láthatja a fővárosi közönség, méghozzá a Városmajori szabadtéri színpadon. Kalmár András a társulat művészeti vezetőjével, Kossuth Díjas koreográfusával, Juronics Tamással, valamint egyik társkoreográfusával, a harangozó díjas Czár Gergellyel beszélgetett Kapcsolódjunk című műsorunkban.
2: Meséljetek róla kérlek, ugye márciusban mutattátok be ezt Szegeden, a Nemzeti Színház kis színpadán, és nem tudom, hogy azóta járt-e valahol a Nemzeti Táncszínházban, azt hiszem, hogy igen.
3: Igen, ez március bemutató. A maga az alapötlet ugye az abban indult, hogy fiatal koreográfusokkal szeretnénk dolgozni, és hát ugye Gergőnek amúgy rengeteg munkája van a csapatban, hiszen ő a mi próbavezető, a rehearsal directorünk, így szoktuk mondani angolul.
2: Igen, ez jobban hangzik, mint magyarul.
3: Igen, és hát ugye mi együtt alkotunk Gergővel most már nagyon sok éve, tehát az ő koreográfusi tevékenysége az én darabjaimban nagyon erősen jelen van, de azért az ő önálló alkotó tevékenységére is kíváncsiak vagyunk ilyen esetekben. Úgyhogy úgy, az volt a koncepció, hogy hívjunk vendégeket is, és ugyan stílszerű, hogy Dante művéhez olaszokat hívunk, de nem csak ez az oka, hogy olasz koreográfusokat hívtunk, hanem az, hogy nekünk egy nagyon intenzív kapcsolatunk van az olasz tánc élettel. Olyannyira, hogy a táncművészeink egy része is olasz, a társulat fele körülbelül olasz, és nagyon sokszor ugyan cserélődik is a csapat, akkor is nagyon legtöbbször olasz művészeket hívunk a csapatba, és ezáltal ismerjük az olasz koreográfia életet is, és már rengeteg koreográfussal dolgoztunk. Most azonban két fiatal alkotót kerestünk meg, akiknek szintén fontos volt, hogy ebben a projektben részt vegyenek, és kipróbálják magukat, ők Tomás Martino és Giovanni Napoli. Úgyhogy a stílusosság mellett volt egy intenzív kapcsolat is, ami ezt értelmezte is. Mivel a Dante mű alapvetően ugye a három helyszínre, a három történetre fókuszál, mint Pokol, Purgatórium és Paradicsom, ezért azt gondoltuk, hogy ezt három különböző koreográfusra bízzuk, hiszen ez három különböző világ, ugyanakkor mégiscsak valamiféle egységben kellett, hogy dolgozzanak, hogy összebeszéljenek, hogy egységes vizuális gondolat mentén alkossanak, úgyhogy egy izgalmas feladat volt minden koreográfusok, mint pedig a táncművészek számára.
2: És Gergő, hogy csináltátok, hogy te, mint hazai erő mondtad, hogy Stipstop Paradicsom, vagy sorsot húztatok, vagy mindenkinek volt egyfajta művészi víziója is, amelyik a legerősebb volt, az került hozzá?
4: Igen, ebben én előzékeny voltam.
2: Aha.
4: Abból a szempontból,
2: senki nem akarta a Paradicsomot?
4: Én akartam, tehát a paradicsomot végül
2: igen.
4: Kettő gondolatom volt. A Purgatórium volt az első számú választásom. Tomás Martino nagyon szerette volna ezt csinálni, úgyhogy én ezt a lehetőséget átengedtem. És a Paradicsommal volt egy nagyon-nagyon kedves zeném, számomra kedves zenemű, amit nagyon szívesen használtam volna már egyébként régóta, és adta magát a darab, hogy ezzel zárjam a Paradicsom képét, és nagyon szép összhangba került egyébként, tehát gyönyörűen működik a darab és a felvonás, meg az egész estnek a zárásaként ez a egyébként Sosztakovics mű, úgyhogy ennek okán én nagyon szívesen megbékéltem, úgymond a rám maradt Paradicsommal, de hát ez csak idézőjelben mondom így, mert olyan gondolatiság mentén sikerült megfogalmaznom, vagy akartam megfogalmazni a Paradicsom képét, ami nem feltétlenül csak egy mennyország ábrázolás, egy általános mennyország ábrázolás, hanem a saját gondolataim egy kicsit emberi síkra helyezve, és emberi vetületekre helyezve ezt a paradicsomi tartalmat, vagy az paradicsomi létet, annak elérésének mienségét, vagy már az állapotnak a minőségét akartam így emberi síkon megmutatni. Szóval ebben volt egy ilyen helyzet, hogy én azt gondoltam, hogy mivel a vendégkoreográfusok amúgy is a társulattal első körben ismerkednek, ezért legyen meg nekik az a komfortjuk, hogy az ő elsődleges gondolatuk, az elsődleges választásuk legyen a fontosabb, és én pedig barátkoztam mind a három színnel. A pokol volt talán a legkevésbé az, ami számomra egyébként egy nagyon izgalmas téma, de azzal kezdtem talán a legkevésbé foglalkozni.
2: Valahol azt nyilatkoztad, hogy tulajdonképpen a te paradicsomod az egy belső utazás, tehát nem arról van szó, hogy itt a halál különböző stációinak a végén ugye beér maga az utazó egy ilyen külső, transzcendens nagyfénybe, hanem inkább saját magában találja meg ezt a fajta harmóniát, vagy hogyha úgy tetszik a mennyországot. Nem tudom, hogy a többi koreográfus, illetve a másik két koreográfus mennyire követte ezt a nyomot, vagy teljesen más irányba indultak.
4: Én szerintem mindenki a saját maga elképzelése mentén valósította meg, és többé-kevésbé a kettő között van azért az igazság. Tehát a képileg és helyileg is szerintem behelyettesíthető és elég jól felismerhető mind a három helyszínben az a fajta millió, vagy az a hangulat, hogy, ami alapján egyértelműen be lehet azonosítani, hogy ez most éppen a pokol színe, vagy a purgatórium, vagy a mennyország. Az egész este viszont az jellemző, hogy azért valamennyire átfogalmaztuk, tehát hogy irodalmilag nem maradtunk teljesen a mű hűkövetői, és nem ábrázoltuk lapról lapra, vagy képről képre a dolgokat.
2: Hát szinte terjedelmileg se lehetne, mert különben egy 16 órás táncjáték került volna a színpadra körülbelül, nem?
4: Így van, és egy teljesen más berendezkedési színházakban kellett volna akkor ezt játszani, de én azt gondolom, hogy a tánc nyelvén amennyire absztrahálni lehet, és amennyire a konkrét dolgokhoz mégiscsak, meg a konkrét szereplőkhoz mégiscsak felismerhetően lehet ragaszkodni, és ki lehet emelni olyan fontos műveket a különböző színekben, ami alapján néző is fogódzóként talál magának érdekességeket és megfogható dolgokat. Annyiban sikerült ezt pont abban az elvontságban és abban a konkrétságban megfogalmazni, amennyire ez lehet. Az én részemnek, hogy visszatérek az eredeti kérdésre, a felütés az, hogy a mennyország egy olyan helyként van ábrázolva, ahova nem eljutunk, hanem amit meg tudunk teremteni, amit le tudunk hozni magunknak, és ennek van egy vizuális megjelenítése is a színpadon, ahogy a felsőbb szférák leomlanak elénk, és ezáltal válik a mi környezetünk tulajdonképpen a mi belső változásainkon keresztül egy olyan helyé, ami mindenki számára egy mennybéli hely lehet.
2: Apropó vizualitás, ugye ez egy nagyon látványos darab. Mennyire jelent kihívást a Városmajori Szabadtéri Színpad, egyáltalán a szabadtér a táncnak, a táncműfajnak? Most persze kérdezem ezt úgy, hogy tudom, hogy Tamás ugye a Carment koreografálja a Szegedi Szabadtérin, aminek rövidesen itt lesz a bemutatója, de azt gondolom, hogy az műfajilag teljesen más, mint ez a darab, hiszen ez azért egy sokkal intímebb valami.
4: Hát igen, ugye a Tamás esetében ez egy opera.
3: Igen, rendezem. Nem koreografálom egyáltalán, sőt olyannyira nem, hogy Domoszlai Edit koreografálta benne a tánclépéseket, ahogy Debreceni Társulatnak a volt vezetője, úgyhogy egy izgalmas folyamat volt a vele való játék. És visszatérve erre a műre, nyilván a Városmajori Színpad nem nagy színpad, a lehetőségek azok sok szempontból korlátozottak még egy közszínházi lehetőséghez képest is, akár világításban is, de ennek a darabnak viszonylag egyszerű a díszlete, hiszen azzal a szimbolikával dolgoznak a koreográfusok, hogy lépcsőket mozgatnak különböző formában. A lépcső nyilvánvalóan tudja adni a lefele és a fölfele haladásnak a lehetőséget, és ezzel játszottak az alkotók, ami nagyon szép vizuális pillanat tud számukra teremteni.
2: Világos. Igen,
4: talán a füst, mint szcenikai eszköz, amit mind a hárman egyébként nagyon erőteljesen használunk. Ebben lehet némi kihívás, de vélhetően vagy remélhetőleg azért valamilyen szinten ezt meg fogjuk tudni oldani, vagy legalábbis a lehetőségeinkhez képest a legtöbbet próbáljuk majd kihozni a dolgokból.
2: Hát ez a szél, ugye? Rajta múlik csak ez a része a dolognak.
4: Igen, hát egy nyitottabb színpadon ezért egy kicsit nehezebb a füstöt bent tartani a térben, de azt gondolom, hogy vizuálisan, ahogy Tamás is mondta, nem gondolom, hogy annyira elmaradnánk a dologtól. Ezen túl pedig azért a szabadtéri előadásoknak mindig van egy olyan különleges milliója, ahol aminek okán ezt meg lehet bocsájtani, hogy ott vannak bizonyos kompromisszumok, hogyha vannak.
2: Hát igen, meg kevésbé steril maga az előadás is, és a hangulat is valahogy ettől oldottabb lesz, ami akár az előnyére is válhat egy-egy előadásnak. Nem tudom, hogy az isteni színjáték ilyen előadása.
4: Én azt gondolom, hogy igen.
3: Komoly előadás, igen, nagyon komoly előadás ettől függetlenül, de ugye a mi esetünkben nagyon sokszor elmondható még, amikor egyébként történetelmesélő darabot csinálunk, hogy alapvetően nem narratív módon fogalmazunk magával a tánccal, ebben a darabban még inkább így van, hanem megpróbáljuk azokat a tartalmakat közvetíteni, amire a tánc alkalmas leginkább, hogy valami olyat, ami a szavakon túl megmutatható emberi tartalom, és már pedig rengeteg ilyen van, amit pont hogy nem a szavak síkján kell megmutatni, hanem azok mögött, azon túl a tánc gyönyörűsége az erre alkalmas. Ennek az előadásnak egyébként kifejezetten szépsége. Én most ilyen szempontból külső néző vagyok, hiszen nem vettem alkotóként részt benne, hogy maga a koreográfiai anyag, a lépésanyag, a matéria, ez egy nagyon különleges és nagyon szép anyag, mind a három koreográfia elképesztő különlegességeket tartalmaz, amit szerintem a laikus néző is megérez, és egyfajta csodálattal néz, hogy a testükkel miket tudnak ezek a művészek kifejezni, és ez dicséri egyben az alkotókat, ugyanakkor pedig a táncosainkat is, akik valóban nagyon felkészültek.
2: Nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy igenis úgymond laikusoknak is ajánljuk, illetve nem kell szakértőnek lenni. Tehát a táncművészettel is fönnáll egy kicsit az a probléma, nem annyira, de azért megvan, mint a komoly zenével, hogy azt hiszik az emberek, hogy ehhez valamilyen iszonyatos megfejtés vagy kulcs kell ahhoz, hogy én ezt tudjam élvezni, pedig pont elég, hogyha az ember egyszer csak beül és hátradől, és engedi, hogy hasson rá ez az anyag.
3: Igen, bár attól is meg szoktak érni az emberek, hogyha azt mondjuk nekik, hogy csak engedjék be, és nem kell megérteniük. Mi azt szeretjük azért, hogyha a néző azzal az igénye van ott, hogy ő értsen belőle valamit, és mi pedig igyekszünk azokat a kulcsokat megadni hozzá, amelyre egyszerre tudja az esztétikai élményt, és ugyanakkor a tartalmi élményt is megfejteni és dekódolni. Tehát mi fontosnak tartjuk azt, hogy az üzeneteink, amiket mi meg akarunk fogalmazni, azok eljussanak a néző szelleméhez, lelkéhez, tudatához, mert különben miért csinálnánk az egészet magunk számára, az kevés, mi a nézők számára akarjuk ezt létrehozni.
4: Igen, és azért az eddigi előadások tapasztalata alapján ez ebben a darabban, vagy ebben az estben is sikerült, mint ahogy az összes korábbi estünkben is. Mindig el szoktuk mondani, ahogy Tamás is mondta, mi azért nagyon figyelünk arra, és nagyon fontosnak tartjuk, és mindig egy szempont az, hogy a nézővel való kontaktust azt a végletekig fenntartjuk, hiszen az üzenetünket nekik szeretnénk átadni, és ezt is el szoktuk mondani hozzá, hogy nem a szakmának, szakmai alapon, szakmai igényesség alapon, de nem a szakmának szoktuk készíteni a darabjainkat, mi a nézőket szeretnénk gyönyörködtetni, nekik szeretnénk üzeneteket átadni, és az eddigi előadások alapján Szegeden és Pesten ez sikerült.
2: Hát azt gondolom, hogy ennél szebb végszó nem kell, tehát akkor a Szegedi Kortárs Balett előadása, Isteni Színjáték, augusztus 21-én pénteken este 7:30-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Czár Gergely harangozó díjas koreográfus volt a vendégem, illetve Jüranics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett Kossuth díjas rendező koreográfusa. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, hát mind az elkövetkezendő előadásokhoz, mint kifejezetten az Isteni Színjátékhoz.
1: Jüranics Tamással és Czár Gergellyel beszélgetett Kalmár András a Szegedi Kortárs Balett Isteni Színjáték című darabja kapcsán.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Augusztus 1-től jelentősen drágul a taxiszolgáltatás Budapesten. A fővárosi közgyűlés határozatban emelte meg a tarifákat, vagyis az alap, a kilométer és a perc díjat méghozzá átlag 18%-kal. Az elmúlt 3 évben nem változott a hatósági ár, a taxis szervezetek szerint viszont 30-40%-kal nőttek a költségeik. Új elemként jelenik meg a reptéri pótdíj, ami önmagában 800 forinttal emeli meg az alapdíjat, ezt viszont rögtön el is viszi a taxisokra kivetett reptéri drosztdíj. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke úgy nyilatkozott, hogy ősszel szervezetük tagjaival leülnek, és egyeztetés követően ismét kezdeményezik a rendszeres évi 4-8%-os tarifa emelés lehetőségét. Vele beszélgettem a következő interjúban. Nekem úgy tűnik, mintha a főváros által javasolt díjtételekhez képest kedvezőbb vagy alacsonyabb díjtételek jöttek létre. Mondok néhányat. Az alapdíjat a főváros 1400 forintra szerette volna emelni, végül is 1300 lett. A kilométerdíj 560 forintról volt beterjesztve, ugye 521 lett, és akkor a várakozási díj is csekély mértékben kisebb lett, ugye 140 helyett 130. Ugye ez a javaslat és a tényleges megvalósulás közötti különbség. Hogy értékelik ezt?
5: Igen, természetesen jobb lett volna magasabb ár. Ezt a 21%-os korrekciót, ezt ugye több érdekvédelmi szervezet is támogatta. Neki tapasztalja azt, hogy az elmúlt három évben lassan több. Az infláció az nagyjából a 30-40% közöttére tehető, és ezt szerettük volna korrigálni a hatósági árban. Az első körben nem ment át sajnos, mert a főváros közgyűlés sokalta. A második körben összeültünk az összes érdekképviselettel és BKIK-val. Kidolgoztunk egy köztes megoldást, ebből született a 18%-os emelés és a reptéri különdíj.
1: Na most, hogyha itt a reptéri különdíjnál tartunk, ugye ez új elemként jelenik meg, 800 forintról van szó, hogyha a reptére akarnak menni. Még külön új elem az előrendelési kényelmi díj. És bár lehet, hogy ez megvolt, csak én nekem itt a 800 forint az új. Vannak olyan hangok, természetesen a jövendő utasok, és itt most nem föltétlen a külföldiekről beszélek, akik azt mondják, hogy itt most már akkora összegre jön ki egy belvárosból a reptérig az út, hogy már egyáltalán nem éri meg. Hogy került ez a 800-as elem ide be? Valóban költség szempontjából indokolt, biztos én nem kérdőjelezem meg, de ugyanakkor mennyire fogja ezt kifizetni és elfogadni a piac?
5: Indokoltnak mindenképpen indokolt, különben nem vezettük volna, vagy nem szerettük volna bevezettetni. Egy belvárosi reptér út nagyjából ilyen 10-11 ezer forint körül van. Ez körülbelül ilyen 20 kilométer. Ha a taxis megvárja vissza fuvart, akkor az sok esetben több órás kieséssel számolhat. Ha nem várja meg a vissza fuvart, hanem visszajön üresen, akkor vissza kell jönnie 20 kilométert belvárosig. És sok esetben nem kap peremkerületen címet, így ott üresen jön vissza. Mi alapvetően ezt szerettük volna kompenzálni, ez a 800 forinttal. A tárgyalásuk során kiderült, hogy a reptér szeretne ránk is egy díjat kivetni, és érdekes módon ez is 800 forint lett. Úgyhogy így, amit mi szerettünk volna a taxisainknak kérni, azt a reptér egyből
1: lenyúlja,
5: igen. Mi ezen bukunk? Ugye ez bekerült egy alapdíjba, mert külön ugye az utasokra nem lehet ráállítani, ezért került bele az alapdíjba. Na most ez a 800 forint, utas alapdíjjal emelt 2500 forint, ebből ugye mi jutalékot fizetünk, fordított áfát vagy áfát fizetünk, így gyakorlatilag még mi fizetünk pluszban erre a költségre. Most kollégáim lemérték egyébként a napokban, ez 5 perc idő, türelmi idő, hát nem türelmi idő, ugye 800 forint, ami ebbe az 5 percbe belefér, ez gyakorlatilag akkor valósul meg, hogyha minden flottó megy, és nincs torlódás a kapunál. Ha van torlódás a kapunál, és bármilyen elcsúszik, akkor mi ebből az 5 percből kiesünk, és onnantól kezdve 4400 forintot kell fizetnünk minden egyes áthajtásért.
1: Én nem kétlem, hogy e mögött nincsenek racionális érvek. Ugye itt a kérdés az, hogy mit szól ehhez a piac. Mekkora most az igény a taxis szolgáltatások iránt, és belőhető-e az, hogy augusztus 1-e után mi fog történni?
5: Igény van a taxizásra. Igény mindig is volt, és nagyon reméljük, hogy lesz is. És hogy lesz visszaesés, de ez egy idő után helyreállt. Tehát egy pár hét, maximum hónap után helyreállt ez a visszaesés. Sajnos mindenkinek emelkednek a díjai, így nekünk is. Ezt valahol nekünk kompenzálnunk kell. Mi szerettük volna, hogyha minden évben az inflációval kompenzálódik ez az ár, sajnos minden évben elutasítottak minket, és így gyűlt össze ez az ár, 18%. Mi szeretnénk a nyári szünet után a közgyűlési tagokkal leülni külön-külön, hogy átbeszéljük velük, hogy mik itt a fő problémák. Szeretnénk, hogyha minden évben ezt az inflációval követni a hatósági, így akkor egy ilyen 4-6-8% az gyakorlatilag nem azt, hogy nem éreznék meg, de nem így éreznék meg az emberek.
1: Önök május végén feszült hangulatba kerültek, fogalmazzunk így, szóba is került esetleg egy ilyen sztrájkszerűség. Akkor a BKK részéről az a javaslat került elő, hogy a rögzített hatósági árat esetleg eltörlik, és egy sávos, algoritmikus alapú díjszabást vezetnek be. Ez egyfajta dinamikus árképzés. Erre most nem került sor, de végleg lekerült a napirendről ez?
5: Az eddigi évek tanulsága szerint, hogyha valami bekerül egy javaslatcsomagba, az a szándék van. Mi ezért is háborodtunk föl, mert egy, nem volt erről szó ezeken a tárgyalásokon, ez csak így hátulról valahogy bekerült. Kettő, ez senkinek nem jó. Egy jövőben szerintem általuk megtervezett valaminek áldoznak meg, de ez hosszú távon nem jó se az utasnak, se a taxisnak. Az utasnak azért nem jó, mert nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi lesz az ár, amiért mi elvisszük A-ból B-be. A taxisnak azért nem jó, mert megversenyeztetik a taxisokat, akár fuvarszervező, mert ugye versenyeznek az utasért. Tehát itt valószínű mindig közelebb fogunk kerülni a minimál árhoz, csak nem biztos, hogy ez a taxisnak kifizetődő lesz hosszú távon.
1: Tehát akkor, ha jól sejtem, ettől a verziótól továbbra is véglegesen legalábbis úgy tűnik elzárkóznak.
5: Igen, abszolút. Nem véletlenül volt 2013-ban hatósági ára átállás, mert ugye előtte volt egy ilyen szabad árazás, és nem véletlenül álltak át hatósági ára. Pont ezért egyébként, amit elmondtam.
1: Kis Ádámmal, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnökével beszélgettem. Most következzen egy kis zene, majd egy páratlan táncszínházi kísérletről beszélgetek Kulcsár Noémi koreográfussal. A Szejobó után Krasznahorkai László másik ikonikus művét, a Sátán tangót, annak szereplőjét táncoltatja meg Gyulán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, sőt jó napot és szép hétvégét kívánok hallgatóinknak. Augusztus 18-án mutatja be a Nobel-díjas Krasznahorkai László Sátán tangó című ikonikus művének táncszínházi verzióját, méghozzá a szerző szülővárosában Gyulán, Kulcsár Noémi koreográfus. Az alkotóval a Táncverzum című műsoromban beszélgettem, egyebek mellett arról, hogy miképp lehet visszaadni a mű komorságát, kilátástalanságát úgy, hogy közben mégis legyen egy pislákoló fény annak a bizonyos alagútnak a végén. Kezdjük ott, hogy amikor én az egyik közösségi platformon azt olvastam, hogy a Tella Bor, nevezetesen Kulcsár Noémi színpadra állítja a Sátán tangót, esküszöm, szemem serebbent, azt mondtam, hogy Noémitől bármi kitellik. Krasznahorkaival való találkozásod nem az első eset, így hiszen van. A Szejubót, Krasznahorkai egyik első művét már színpadra állítottad.
2: Így.
1: Na, de itt van a Sátán tangó. Önmagában a témája is elég nehéz, ráadásul az emberek többsége nem is az eredeti regényt ismeri, hanem a Tarbéra által filmesített 7 órányi verziót.
2: Nyilván én elsősorban a könyvet vettem alapul, és a Krasznahorkai művét, de az tény, hogy egy szinte felérhetetlenség, egy elérhetetlenség az, amit azért a Tarbéla művészete és a Tarbéla adaptációja létezik, tehát nem összehasonlítandó a két dolog. Táncban fogom újra gondolni, nem is újra gondolni, hanem táncban fogom színpadra állítani ezt a művet. Nyilvánvalóan nagyon sokat inspirált engem is a film, de nem feltétlenül azt a vonalat fogom követni.
1: De hogy jutottál el egyrészt Krasznahorkaihoz, másrészt az előző művétől a Sátán tangóig?
2: A Sátán tangó az már egy felkérés volt egy táncra igazából, tehát amikor elkészítettem a Szejobót, akkor a Gyulai Várszínház igazgatója, mivel Krasznahorkai Gyulai születésű, ő vetette fel, hogy mit gondolok arról, hogy esetleg csináljuk-e meg a Sátán tangót együtt Gyulán, mármint hogy a Gyulai Várszínház adna otthont ennek a bemutatónak.
1: Méghozzá augusztusban.
2: És augusztusban.
1: Augusztus 18-án.
2: Igen, és akkor elkezdtem gondolkozni, és mivel nagyon szerettem Krasznahorkai anyagával dolgozni, meg nagyon szerettem a művet, a Szejobó járt odalent, úgyhogy igen, ez a novellás kötetéből is nagyon sok inspiráló dolgot adott nekem, nagyon inspiráló volt. Az már szinte egy balett előadás született belőle, tehát ilyen nagy volumenű balett előadás, nyilván az ott a japán és a keleti kultúráknak, és ugye a kultúrának a megfogalmazás a krasznahorkai szemével, tehát ugye annak az arszpoétikája erről szólt. A Sátán tangó egy merőben más mű is. Tehát aki olvasta mind a kettőt, az nagyon jól tudja, hogy a két mű azért krasznahorkai mind a kettő, de egészen más atmoszférájú, egészen más lelkületű dolog. Tehát jött ez a felkérés, és elgondolkoztam, és ahogy elkezdtem olvasni újra a Sátán tangót, akkor rájöttem, hogy ez nem is áll tőlem messze, és hogy ennek most én érzem a lüktetését, és megmerem, elmerem készíteni.
1: Krasznahorkai tud róla?
2: Igen, természetesen.
1: Fölhívtad, és megkérdezted, hogy
2: ezek
1: hogy történt?
2: Természetesen, ő a Szejobónak a premierén is ott volt, inkognitóban, teljesen hivatalosan, de hogy ott volt, és természetesen ezt vele egyeztetik, ez volt az első.
1: Örült neki?
2: Igen. Igen, igen, azt gondolom.
1: És a Szejobó hogy tetszett neki?
2: Azt mondta, hogy tetszik neki ott az előadás után.
1: Hát reméljük, hogy eljön majd augusztus 18-án
2: is. Én is nagyon bízom benne.
1: Egy picit azért menjünk a mélyére. Fölolvasok most egy idézetet, ez valamiféle kritikai megközelítést jelent. A Sátán tangó egyetemes példázat az emberi kiszolgáltatottságról, a megváltás iránti vak, naív vágyról és a manipuláció működéséről. 40 évvel ezelőtt írta.
2: Igen. Igen.
1: De ha nem teszem hozzá a 40 évvel ezelőtt írta,
2: akkor is.
1: Annyira időszerű.
2: Így van.
1: Ez most jó vagy rossz?
2: Hogy időszerű?
1: Így van.
2: Szerintem az mindig jó. Tehát, hogy bizonyos szempontból nézve mindig jó, hogyha egy mű kortalan.
1: A mű szempontjából minden bizonnyal, de az, amiről ír, a megváltás iránti vakvágy, a manipuláció, az emberi kiszolgáltatottság.
2: Abszolút így van, igen. Tehát ennek itt vagyunk a torkában, és ebből most lehet kiáltani. Még mindig lehet kiáltani.
1: Nézzük ezeket a szereplőket. Ugye ez 12 fejezetből áll. Igen. Olyan karakterek vannak, mint Irimiás, a hamis proféta. Petrine, aki a kísérője, doktor, aki alkoholista, Estike, hát ez egy nagyon érdekes, ez kislány, ha jól látom.
2: Így van, igen.
1: Aki a macskáját megmérgezi,
2: igen.
1: Kimondani is szörnyű, de ha jól tudom, ezekkel a képsorokkal indul Tarbélának a filmje. Futak is, mit, Kráner, nem sorolom tovább.
2: Igen.
1: Megjelenek ezek egyenként is a színpadon?
2: Megjelennek, de nem minden szereplő jelenik meg, tehát a legfontosabb, vagy számomra legfontosabb karaktereket fogom ábrázolni, illetve kettőzések is, amint megengedi a karakter, akár kettőzések.
1: Tehát egy ember több karaktert.
2: Igen.
1: Mik
2: Igen.
1: akkor neked a legfontosabb karakterek, vagy kik?
2: Hát nyilván a Irimiás, Petrina, Estike. Szóval minden olyan karakter, aki Schmidtné, akik érzelmekkel tudnak appellálni. Azok a karakterek fontosak, amelyek sorsfordító dolgokat csinálnak. Mert táncban azért valljuk be, hogy mindig azzal tudunk a leginkább appellálni. Kevéssé tudunk ugye a szavakkal, nem tudjuk a viszonyrendszereket elmagyarázni egy tánc előadásba, de hangulat, a doktor is egy nagyon fontos karakter. Nekem ő a szemlélő. Ő az, aki valahol ő a Tarbéla nálam, tehát, hogy ő az, aki az egészet, vagy akár maga Krasznahorkai. Tehát amikor újraolvastam, meg mindig olvasom ugye a könyvet folyamatosan, akkor mindig rájövök, hogy ez vajon ő maga lehet. És vannak olyan motívumok, ami ott a Szejbónál is felfejsejlik, ami a nagyon fontos itt a Sátán tangóban, mind a mellett, hogy a karakterek, ez az alaphangulat, vannak nagyon geológikus utalások végig. Tehát olyan szép leírások vannak, ahogyan, hogy a föld hogyan csúszamlik, hogy nyílik meg. Tehát, hogy ugye vannak ilyen geológiai utalások, és ezek jóval idő előtre is visszakanyarodnak. Mozgás milyen érdekes. A tánc, a ritmus mennyire benne van Krasznahorkai szövegében végig. Tehát akár már csak azt nézem, és a karakterek

0: tart nekik. Szóval, hogy nagyon sok olyan szegmense van a dolognak, amivel összességében nagyon lehet ábrázolni ezt az egészet.
1: Ugye itt mindig az a kérdés, legyen az akár táncelőadás, akár prózai előadás, de akár film, hogy ezek a szereplők mennyire egy vagy több dimenziósak.
0: Igen.
1: Beszélünk Irimiásról, a hamis prófétáról, a zseniális manipulátor besugó.
0: Igen.
1: A karaktereknél soha nem izgalmas az, amelyik vagy csak jó, vagy csak rossz, vagy
0: persze,
1: csak ilyen.
0: Természetesen.
1: Tieid milyenek?
0: Igen. Szerintem mindig egy kontextusban csapódik le. Negatív karaktert, hogyha elkezdünk egy másik aspektusból figyelni, akkor elkezdjük megérteni, vagy ha nem is megérteni, de legalább értelmezni.
1: Vagy a saját igazságát áll, megtalálni.
0: Igen, igen, vagy a mögötte álló gonoszságnak az értelmezése. Természetesen nem feltétlenül fogunk egy rossz karaktert aztán utána piedesztára emelni, csak a többféle megvilágítás, vagy nézőpont, az, vagy vizsgálat, az adhat egy-egy más kontextus is.
1: Írott mű, illetve a filmen is végigvonul egy sár, eső, fullasztó igen. világa. Ez megjelenik valahol díszletben, kellékben, vagy csak a hangulatban?
0: Megjelenik, tehát lesznek olyan anyagok a színpadon, ami erre utal, tehát látványvilágában lesznek olyan kellék anyagok, amik utalnak erre a nyálkás, nehéz, robosztus, ragacsos világra, tehát ez a kosz, amikor már a zsírban ül a kosz. Ezek mind a jelmezekben megjelennek majd, mind a látványban megjelennek. Inkább ez a földhöz ragadt, inkább sokkal expresszívebb mozgásokat, a kortástáncnak azt a világát fogom alkotásban használni, ami inkább erre utal, hogy ezt szolgálja ezt a típusú ösztönmozgást, tehát a zsigerből jövő mozgásokat.
1: Mennyire lesz ez nyomasztó? Mennyire kínálsz azért valamiféle kiutat? Mennyire tudsz valamiféle kedvet csinálni ahhoz, hogy ezt igenis nézzük meg, ezt a darabot?
0: Szerintem a katarzis élményt, azt mindegy, hogy az milyen úton érjük el, de ha elérjük, és megtörténik, akkor szerintem az a nézőben mindenképpen maradandó élményt ad. Tehát felszabadítást, vagy felszabadulást. Különben nagyon érdekes. Mindannyian azt gondoljuk, hogy ez egy végtelenül negatív, depressziós mű, és mégis van egyfajta feloldozás benne a vége felé. Tehát nem is biztos, hogy szándékod, de van benne feloldozás.
1: Ezt meg kell találni, mert el van rejtve, vagy nyilvánvaló?
0: Nyilván lehet, hogy kell egy kis dramaturgi hozzáállás, hogy ezt definiálni tudja valaki. Uh-huh. Nyilván nekem van egy Cseh Dávid, egy dramaturg mellettem, akivel mi ezt folyamatosan dolgozzuk, ezt a művet, tehát folyamatosan beszélünk arról, hogy hogyan is érdemes ezt megcsinálni, de ezen túl, tehát a táncban azért a zene, a karakterek az egységében megkapja azt a lendületet, ami azért az kell, hogy behúzza a nézőt. Behúzhatja természetesen ugye a monotonitás, behúzza, aztán ez így viszi tovább, és hömpölyög. Tehát most úgy képzelem el, még nem, ugye még azért a termi munka része, oroszlán része hátra van, de azért az elképzeléseimben ez így él. Tehát azért a repetíció, monotonitás, a zenei válogatás, a mozgásanyag, illetve a karaktereknek a kicsúcsosodása, akár az Irimiás beszédet, tehát hogy most ilyen meccés, ilyen aranymeccés pontokat próbálok így megfogalmazni benne, vagy az Estike halála, tehát hogy ezek azért mind olyan pillanatok, mint egy Rómeó és Júliába a vége a hosszú jelenet.
1: Én örülök akkor, hogyha az alkotóval tudok beszélgetni, de sosem feledkezem el a többi szereplőről, vagy többi alkotótársról. Említetted a dramaturgot, ugye Cseh
0: Igen.
1: Dávid, ha jól emlékszem
0: Igen.
1: rá. Beszéljünk a zenéről, hiszen Igen. a másik pillére egy előadásnak.
0: A zenei válogatás lesz a zenében. Én nagyon szeretném felhasználni például a Liget Requiemjéből, szeretnék felhasználni. Nagyon sok atmoszféra zaj lesz, ugye az eső, a légyzőmögés. Tehát én több darabomban is használok kulisszahangokat, ezeket úgy hívják, hangkulisszáknak hívják, Én sok

0: előadásomban használom, és hát itt is valószínűleg ezeket így be fogom emelni a... Uh-huh. És hát az elmaradhatatlan tangó, mert ugye, ami a kocsma jelenetben azért
1: hát végül is sátántangóról beszélünk, tangó szerkezetét követi, a 12 fejezet, 6 lépés előre, 6 lépés hátra. Ez azért nem az eredeti argentin tangó szerkezet, nyilván, de legyen persze. Így, legyen így, tehát lesz egy tangós része is, de kik táncolják?
0: Hován Marcellesz Irimiás, Petrina pedig Emődi Attila, akkor a doktor Hung Ming Pang, ő egy ázsiai remek táncos, az uh-huh. Estike Maria Laura Savigno, a Schmidtné Frank Flóra,
1: 8-an lesznek, és akkor lesznek kettős szereposztások.
0: Igen, igen. Uh-huh. Perjési Patrik, aki a macska is lesz, uh-huh. és Kriszt is lesz. A két másik szereplő hölgyet kettőzéssel fogja Csipán Csenge táncolni.
1: Ez nem egy állandó társulat, ugye? Hanem projekti jelleggel projekt. Dolgoztok.
0: Igen, igen. És mondjuk... mi Kindle Gábor, és akkor már tényleg meg vagyunk.
1: És akkor így a végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és mikor lehet látni, mikor lesz a premier, és mikor lehet látni Budapesten.
0: Augusztus 18-án lesz a premier, és szeptember 21-én Budapesten a Nemzeti Táncszínházban.
1: Hát reméljük, hogy kettőnél több lesz a lehetősége a bemutatkozásra ennek a darabnak.
0: Én is nagyon remélem.
1: Kulcsár Noémi koreográfussal beszélgettem az elmúlt percekben a Sátán Tangó című krasznahorkai mű táncszínházi adaptációjáról. Most ismét friss hírek következnek, majd jövünk vissza itt a hétvégi menetrendben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Veszélybe került a hazai dinnyetermelés, könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az agrárforgóeszközhitelprogramban 100, az élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. Könnyebben tájékozódhatnak a legfontosabb parlagfű adatokról az allergiások. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzésének segítségével nyomon követhetik a várható pollenterhelést és felkészülhetnek a tünetekre. A környező országokra vonatkozó előrejelzések a Nemzetközi Parlagfű Pollenriasztási Rendszerben érhetők el, idén az előrejelzés már Ausztriát is tartalmazza. Senki se sétálgasson az Apadó Duna szabaddá vált medrében. A fővárosi vízművek a rekordalacsony vízállás miatt közleményt adott ki a Duna szabaddá vált meder szakaszairól. A szolgáltató szerint ezek a területek ivóvízbázis védelmi övezetek, ahova a belépést jogszabály tiltja. A fővárosi vízművek arra kéri a lakosságot, hogy a szabaddá vált folyómedret ne tekintsék szabadidős célpontnak. Megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. A Fidesz szavazók fele nem hisz Orbán Viktornak egy felmérés szerint. Az European piackutató a HVG-nek készített reprezentatív kutatást, amelyben egyebek mellett arról kérdezték az embereket, hogyan értékelik az idei tusványosi fellépést, mennyire hisznek Orbán legújabb prognózisában a Fidesz és a Tisza jövőjét illetően. A felmérés szerint még áprilisban a Fideszre szavazóknak is csak 30%-a tartja nagyon fontosnak, hogy miről beszél Orbán Viktor. Ugyanakkor még az áprilisi Fidesz szavazóknak is kevesebb, mint fele bízik abban, hogy igaza lesz az előző miniszterelnöknek. Augusztus 19-ig meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát Budapesten a nagy érdeklődés miatt. A kertmozi augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várja a közönséget, a vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Billéstedt haláli túrája, a Négyesküvő és egy temetés, a Kung Fu Panda, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért, a Madagaszkár és a Ponyvaregény.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. Én Péli Nagy Kata vagyok. Lehet, hogy a hétvégén a velencei tóra látogatók már nem találkoznak összefüggő vízfelülettel. A tó lényegében haldoklik. Nem csak a kirándulók maradnak távol, hanem csökkent az üdülők és nyaralók iránti kereslet is a tónál, ami összefügg az évek óta tapasztalható vízminőségromlással és vízszint apadással. Az ingatlan.com felmérése szerint az elmúlt 5 évben 21-ről 17%-ra csökkent a nyaralók iránti kereslet aránya. Megnőtt viszont az igény az állandó lakhelyet biztosító ingatlanok iránt. Ez azt jelzi, hogy a térség a főváros és Székesfehérvár agglomerációs övezetévé vált. Az eladó házak négyzetméter árának középértéke 905 ezer forint, a nyaralóké pedig 899 forint. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettem.
2: Egy friss hír szerint augusztusra 20 centire apadhat a víz a velencei tóban, és megszűnhet az összefüggő vízfelület. Ti felméréseitek is azt mutatja, hogy a kettőnek azért van összefüggése, mármint a mostani aszályhelyzet okozta víztelenség és az ottani ingatlan árak az eladások szerkezete, illetve a kínálat szerkezete. A legfrissebb felmérésetek szerint mi a helyzet ott?
3: A velencei tó már évek óta beszédtémát szolgáltat a nyári időszakban, elsősorban a vízhiány, vízminőség kapcsán, és jogosan merül fel a kérdés, hogy ez milyen hatással lehet a környékbeli ingatlan árakra, és ami az első és legfontosabb tény, ami látszik, az az, hogy látszólag az ingatlan árakban még nem mutatkozik nagy változás, viszont a kínálat szerkezete és a kereslet összetétele jelentős átalakuláson megy keresztül. Ezt úgy lehet összefoglalni, hogy az elmúlt 4-5 évben a velencei tó már egyre kevéssé nyaralóvezetként és üdülővezetként funkcionál, sokkal inkább a Székesfehérvárról és Budapestről kiköltözők agglomerációs meccéspontjaként. Ez azt is eredményezi, hogy hiába csökkent a nyaralók iránti kereset jelentős mértékben, 2021-ben még az összes telefonos érdeklődésnek több mint 21%-át tették ki az üdülőkre, nyaralókra érkező érdeklődések, ez 2026-ra már 17% alá csökkent, viszont ezt a kereslet csökkenést kompenzálni tudta az, hogy rengetegen költöznek ki állandó lakhelyet keresve a velencei tó környékére Székesfehérvárról és Budapestről. Ez pedig stabil szinten tartotta a keresletet. Bizonyos településeken azért érződik az, hogy már nem ugyanaz a velencei tó, mint amit régen megszokhattunk. Viszont ez az árakat még jelentősen nem befolyásolja. Vannak olyan települések, amik nagy vesztesei az elmúlt időszaknak, ezek közé tartozik például Pákozd, ahol az összkereslet lefeleződött az elmúlt egy évben, és Velencén is több mint 11%-os volt a visszaesés. Gárdonyban viszont egy minimális 3%-os erősödés látunk tavalyhoz képest, Sukoron pedig 20%-kal bővült a telefonos érdeklődések száma.
1: Ugye azt mondtad, hogy ez egy évek óta tartó folyamat. Minden bizonnyal valahogy meg kell majd oldani, és meg is fogják, mert kénytelenek lesznek a vízminőségét és annak mennyiségét valahogy helyrehozni. De a jövőre nézve is tartós lesz vajon ez a tendencia? Hogyan látod?
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert minden egyes olyan hír vagy remény, ami megoldást kínálhat a jövőben a velencei tó problémájára, az ingatlan piacon is lecsapódhat. Tehát ez kicsit ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy nagyvárosban nézelődik egy társasházi lakás iránt, és mondjuk az épület felújítására már elfogadott a lakóközösség egy tervet, ezt az eladók általában már azonnal beárazzák a saját lakásukba is, annak ellenére, hogy még semmilyen munkálat nem kezdődött meg, sőt, még lehet, hogy a társaság hitelt vesz föl a korszerűsítésre. A velencei tó környékén hasonló lehet a helyzet, hogyha egy elfogadásra kerül egy rendezési terv, egy olyan megoldás, ami ezeket a problémákat enyhítheti, amiket most látunk, akkor biztos vagyok benne, hogy ez az ingatlan árakba begyűrűzik, tehát nem fog olyan negatív hatást gyakorolni a Velencei tó ökológiai helyzete az ingatlan árakra, mint amit most gondolnánk, meg amit most látunk, hogy indokolt lehetne. Ez azért is izgalmas, mert ilyen tervről egyelőre, elfogadott tervről még nem tudunk. Többször ez fölmerült, helyi, meg kormányzati szinten is, de nagy kérdés, hogy hogy lesz kezelve a helyzet, illetve hogy a tó környékének a gazdasága milyen mértékben sinni meg ezt a fajta átalakulást. Mert az rendben van, hogy az ingatlanok iránti kereset átalakul, és nem feltétlenül nyaralókat keresnek az ingatlant keresők, hanem inkább állandó lakhelyet választanak a Velencei tó környékén, de a helyi vállalkozóknak, a helyi szolgáltatóknak ez mind-mind lépéskényszert jelenthet, mert át kell alakítani a tevékenységüket, és az idény jellegű nyaraló helyett inkább az oda költöző helyiekre érdemes majd fókuszálni. Ez az ingatlan piacra is hatással lehet, és az ingatlan kínálatra is. A kereslet a nyaralók iránt 2025-ről 2026-ra több mint 26%-kal esett vissza, és eznek részben az is az oka, hogy most már egyre kevesebb nyaralót kínálnak eladásra, mint amit a korábbi időszakban láttunk. Viszont ez azt is előrevetíti, hogy az ingatlan kínálat átalakulásával párhuzamosan az ott élők igénye is, meg az ott megjelenő igénye is átalakulhat, tehát lehet, hogy már nem feltétlenül néhány hétre vagy néhány napra keresnek szállást a Velencei tó irányába látogatók, hanem inkább olyan szolgáltatásokra, inkább olyan megoldásokra vágynak, ami az ott élőknek jelenthet megoldást bizonyos problémáikra.
1: Elképzelhetőnek tartod, és most egy kicsit ugye kilépünk abból a körből, ami a te szakterülete, tehát az ingatlan területe. Szóval elképzelhetőnek tartod, hogy itt a helyi polgármestereknek és testületeknek, tehát maguknak a városvezetőknek is lépéskényszerük lesz, hiszen teljesen más lesz az időzítése, itt egy folyamatos ellátásról kell majd gondoskodni, a víz, villany, a csatornázás, stb. Ez mind teljesen más igényt támaszt, ha valaki állandóan ott lakik, vagy csak néhány hétre érkezik.
3: Biztos, hogy helyi szinten nagy összefogásra lesz szükség az egyes önkormányzatok között is, meg az ott élők között is, hiszen a Velencei tó problémái nem érnek véget a település határoknál. Ez az egész térséget érintő kihívás, és ez lecsapódhat a döntésekben is, vagy a meghozandó döntésekben is, tehát itt biztos, hogy egy regionális szinten kell gondolkodni, és regionális szinten kell megoldást keresni mind a tavat érintő kihívásokra, mind pedig az ott élők problémáinak a megoldására, hiszen azért azt látjuk, hogy az ingatlanárak tekintetében viszonylag stabilan maradtak azok az árak, amiket eddig is láttunk az ingatlan piacon, csak hogy néhány példával érzékeltessem ezt, azt lehet elmondani, hogy a Velencei tó különböző települései között is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes négyzetméter árakban, hiszen például a Velencén és Gárdonyban 980-935 ezer forint az eladó lakó ingatlanok négyzetméter ára, és Sukoron pedig csak 833 ezer forint. Ez azt is jelenti, hogy amíg Pákozdon, Velencén csökkent a kereset, addig Sukoron 20%-kal nőtt tavalyhoz képest, de ezek a 800-900 ezer forintos árszintek még mindig jóval kedvezőbbek, mint a budapesti 1,4 milliós, vagy a székesfehérvári 980 ezer, vagy 1 milliós átlagos négyzetméter árszintek, tehát lesz utánpótlás valószínűleg a keresletben is, de ennek az is az előfeltétele, hogy ezek a települések is felkészüljenek ezekre a kihívásokra, csak úgy, mint Fehérvár és Budapest környéki agglomerációs települések, akik keresztül mentek már ezen a folyamaton.
1: Említetted ugye a lakóingatlanok négyzetméter árának alakulását, de hogyan alakulnak akkor az üdülő ingatlani árak?
3: Az üdülők négyzetméter árai jelentősen kedvezőbbek, mint az állandó lakhatási célra eladásra kínált ingatlanoké. A nyaralók medián négyzetméter ára 2021 júliusában még csak 586 ezer forint volt, 2026 júliusában pedig már 899 ezer forint, de ez még mindig 5-10%-kal alacsonyabb, mint amit az eladó lakások, vagy az ott esetben az eladó kertes házak esetében láttunk a Velencei tó környékén. Ez egyébként részben annak is köszönhető, hogy a Velencei tó annyira átalakulóban van, hogy nyilván ezek az ökológiai kilengések, aszályhelyzet, vízminőségi problémáktól függetlenül vannak bizonyos vállalkozók, akik látnak fantáziát a településen, vagy láttak fantáziát a településen, elsősorban azokra építve, akik nagyobb városokból költöznek ki, és indultak lakásberuházások is. Társasházi lakások építései indultak meg az elmúlt években a Velencei tó környékén. Nagy kérdés, hogy ez a lendület folytatódik-e. Felfrissül-e a Velencei tavi ingatlanállomány például ilyen újabb beruházásokkal, vagy ez az ökológiai katasztrófát idéző helyzet a helyi építési vállalkozókat is eltántorítja attól, hogy újabb és újabb ingatlanokat építsenek a környéken. Ennek egyébként messze menő hatása lehet az ingatlanállomány minőségére is, hiszen hogyha nem tud megújulni az ingatlanállomány újabb építésű ingatlanok megjelenésével, akkor a meglévő ingatlanállomány folyamatosan amortizálódik, ami azt jelenti, hogy 5 vagy 10 vagy 20 év múlva még rosszabb állapotú ingatlanokkal találkozhatunk a Velencei tó környékén, hogyha ezeknek a felújítása, korszerűsítése vagy adott esetben újabb építési ingatlanok megjelenése elmarad.
1: Hogyha ennyire kelendőbbek inkább a lakóingatlanok, és ennyire visszaszorul az érdeklődés az üdülő ingatlanok iránt, lehet az egy jó lépés vagy egy tendencia, hogy átalakítják az üdülő ingatlanokat lakóingatlanná? Persze beruházással.
3: Ez attól függ, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű munkálatokat szükséges elvégezni egy ilyen átalakítás során, mert hogyha komplett fűtési rendszert kell kialakítani egy ingatlanban, az nagyon nagy kudophatja ezeknek a beruházásoknak a költségeit. Ha le kell szigetelni az egész ingatlant és fel kell készíteni a téliesítésre, akkor ezek mind-mind jelentős beruházások lehetnek. Aminél jó formán lehet, hogy az is olcsóbb megoldás, hogyha egy rosszabb minőségű üdülőt vagy szeretne valaki áruba bocsájtani, vagy éppen megvásárolni, hogy lebontja és a helyére újat épít.
1: Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettem.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Túl az egyetemi ponthatárokon ilyenkor a diákok és szüleik javában keresik az albérleteket. A bérbeadóknak adózási kötelezettségeik vannak, amelyek nem túl bonyolultak, de nem érdemes kijátszani őket. Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője elmondta, kétféleképpen lehet az adatlapot kiszámítani, vagy tételes költségelszámolással, ami egy kicsit több papírmunkát igényel, vagy az úgynevezett költséghányat használatával, ami jóval gyakoribb és egyszerűbb. A bérleti díj 10%-a pedig levonható költség, a maradék 15%-a pedig a fizetendő adó. Minden további fontos információ kiderül M. Szűcs Péter interjújából.
4: Induljunk ki abból, hogy valaki vett nemrégiben egy lakást, most megörült a ponthatároknak, rengeteg diák kezdi meg ősszel a tanulmányait. Ki akarja adni, de nem akar a NAV-val vitatkozni. Mit tegyen?
5: Az, aki ki szeretné adni a lakását, van egy jó hírem, mert a magánszemélyeknek nem kell általában adószámot kiváltani ehhez. Ez már adóazonosító jellel végezhető ez a tevékenység. Néhány kivétel az van, például, hogyha valaki úgy dönt, hogy turisztikai céllal adja ki az ingatlanját, akkor ott kell adószám. Abban az esetben a főszabály szerint ez áfás, tehát adószám, ott az áfáról is dönteni kell, de választhatja az alanyi mentességet, de a többség, és főleg ha azzal számol, hogy az egyetem környékére költöző diákoknak adja ki a lakását, akkor azért azt kell megjegyezni, nem kell hozzá adószám, de az adózási szabályokat be kell tartani. Ezek azért nem bonyolultak.
4: Magyarul adót fizetni kell, tehát az alól nincs menekvés akkor, ha jól értem.
5: Igen.
4: Ez milyen mértékű, mikor kell bevallani, mit kell vele tenni menet közben? Itt mik a főszabályok?
5: Két dolgot kell megjegyezni, két kötelezettség van. Az egyik az a negyedéves adóelőleg fizetési kötelezettség, és a másik, az pedig, ezt el szoktuk mindig mondani, ez a minden évben benyújtandó személyi jövedelemadó bevallás, amit azért a NAV előre elkészít az érintetteknek, de ugye a NAV csak azt tudja előre kitölteni, amiről neki van adata. És általában, ha magánszemélynek ad bérbe egy lakást, erről nem lesz adata. Tehát itt mindenkinek fel kell készülnie, hogy majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallást azt ezzel ki kell egészíteni, az adó mértéke pedig 15%.
4: Szerződési kötelezettség van ilyen esetben?
5: Szerződési kötelezettség van. Elméletileg a bérleti szerződést azt nem kell írásban rögzíteni, ez nem feltétel, de mind a bérbeadónak, mind a bérbevevőnek az az érdeke, hogy legyen egy írásos szerződés. Ehhez szerintem mindkét oldalon nagyon célszerű ragaszkodni. És a másik, ami szintén ugyanúgy védi mindkét felet, ugye a bérbeadót és a bérbevevőt is, az pedig az, hogy a lakbér fizetését ezt valahogy dokumentálják. Sokszor hozzánk is fordulnak még az ügyfélszolgálatra is olyan jogvitával, hogy nem tudják eldönteni, hogy melyik havi bérleti díjat fizették, és melyiket nem. És ugye, ha ez készpénzben történik, és nincsen róla semmilyen papír, akkor ez bárkinek lehetetlen eldöntenie, hogy megtörtént a fizetés vagy nem. Ezért mi azt javasoljuk, az a legegyszerűbb és a legtisztább, hogyha a bérleti díj az átutalással történik, és ott a közlemény rovatba célszerű feltüntetni a hónapot, meg a bérleti díjat, amiből egyértelműen vissza lehet következtetni, hogy akkor ez 2 évvel ezelőtt, vagy 3 hónappal ezelőtt a fizetés megtörtént, vagy sem.
4: Az adót nem ússza meg a tulajdonos, no de azért az ingatlannak vannak költségei, az adóhatóság hogyan állapítja meg az adó alapját egy ilyen típusú bérbeadásnak?
5: Önadózás van, tehát igazából itt is annak, aki kiadja a lakását, annak a döntése az, hogy kitalálja az, hogy neki melyik a legfelelőbb elszámolási vagy adózási módszer, ahogy ő kiszámolja majd azt, hogy mennyi lesz az adóalap, és gyakorlatilag, hogy mennyi lesz a fizetendő adó. Alapvetően 2 módszer van. Az egyik az a tételes költség elszámolás, a másik pedig, ami egyszerűbb, ez pedig a költség általány. Mind a kettő egy szakkifejezés, de majd szépen részletezzük, és így mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó. A költség általány az ugye ez azt jelenti, hogy a bevételből 10%-ot le kell vonni, ez lesz a költséghányad, és ami marad, az a jövedelem, ugye a 90%, és azután kell megfizetni az adót. Ennek az a nagy előnye, hogy ez rendkívül egyszerű, hiszen csak be kell klikkelni az adóbevallásban, ha ezt valaki kitölti, a 10%-os költséghányadot, és a rendszer, maga a személyi jövedelemadó rendszere, az pedig automatikusan kiszámolja az adót. A másik, a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt lehet csökkenteni az igazolt költségekkel, ugye ezek jellemzően a közüzemi számlák, a felújítási költségek, és ami nagyon fontos, az ingatlannak az értékcsökkenése. Ez annyiból egy kicsit több odafigyelést, adminisztrációt igényel, hogy ezeket azért évközben célszerű írni, és a számlákat eltenni, hogy ez meglegyen. Ami még fontos, hogy a számlát nem kell majd csatolni a bevalláshoz, vagy behozni a NAV-hoz, vagy beküldeni, ez mindenkinél legyen otthon, és hogyha ne adj Isten a NAV valakit ellenőriz, akkor majd a revizoroknak kell odaadni.
4: Csak úgy kíváncsiságból, a költséghányados elszámolás gondolnám én az általánosabb megoldásnak, különösen a kisebb értékű lakásoknál, és a költség elszámolást az pedig a nagyobb értékűnél, jól gondolom?
5: Nagyjából igen, illetve még mindezt már nem akarom tovább bonyolítani, de befolyásolhatja azt, hogyha valakinek van más típusú jövedelme is, mint a lakáskiadásból származó jövedelem. Egységesen kell dönteni, tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos típusú jövedelmeknél én a tételes költségelszámolást választom, még más jövedelmeknél a költséghányadot. Tehát, hogy ennyiben ez egy speciális szabály, hogy ugyan választani lehet, de az összes abban az évben, tehát most 2026-ban megszerzett jövedelemnél, például, ha bármi másból származik jövedelem, akkor itt egységesen kell dönteni, és sokszor a 10%-os költséghányadnál szempont szokott lenni az is, hogy van más típusú jövedelem, és ott már úgyis a 10%-os költséghányadot választotta valaki, és akkor így egyszerűbb az ingatlan bérbeadásnál is ezt választani.
4: Teljesen életszerű az, hogy sok külföldi diák jön Magyarországra. Mi van akkor, ha valaki valutában akar fizetni, vagy a tulajdonos mondja azt, hogy ne forintba, valutába intézzük?
5: Ha így állapodnak meg, akkor a személyi jövedelemadónál a fizetéspénzneme mindig forintban kell gondolkozni, és az, hogy ezt hogy számoljuk ki, ott pedig mindig a bevétel megszerzésének a napja számít. Tehát igazából az a nap számít, amikor a bankszámlára beérkezik az utalás, ugye akkor megszerzett, és az aznapi MNB középárfolyamot kell nézni, így kell majd elszámolni az adóelőleget is, így kell megfizetni negyed évente, illetve a személyi jövedelemadó bevallásnál is ezek az összegek számítanak. Ezt is érdemes vezetni, hogy aztán később meglegyen.
4: Említette, hogy érdemes szerződést kötni, különösen, hogyha valaki idegennel kötünk. De az is egy életszerű dolog. Nagybácsi, nagynéni, nagymama, keresztanya, keresztapu azt mondja unokának, hogy az adott rokonnak, fiatalnak, hogy ott a budapesti lakásom, vagy a győri lakásom, menjél oda, fizessél nekem. Akkor is kell papír, vagy akkor azt el lehet intézni úgy, hogy bevallja a tulajdonos, vagy be kell egyáltalán, nem számít ez családon belüli ajándéknak?
5: Adózási szempontból sokkal tisztább a képlet, mert adózási szempontból mindig az számít, hogyha van ebből származó bevétel, tehát a lakás kiadásból származó bevétel, akkor az lakás kiadásként kell leadózni. Tehát a válasz az az, hogy igen, hogyha nagybácsi, nagynéni, teljesen függetlenül attól, hogy van a szerződés, nincs szerződés, függetlenül attól, hogy készpénzben, kriptóban, vagy én bármiben meg lehet állapodni, bankszámlára utalják. A lényeg az az, hogy amikor a bevétel az ott van a nagynéninél, nagybácsinál, vagy bármelyik rokonnál, akkor az a bevétel adó szempontból megszerzettnek minősül. A jövedelemszerzés jogcíme, elnézést a szakkifejezésért, de az a lakáskiadásból, ingatlanbérbeadásból származó jövedelem lesz, és e szerint kell az adót megfizetni, és ugye megint visszatérünk a kiinduló ponthoz, hogy az, hogy mennyi az adó, vagy mi az adóalap, ott meg belép a választási lehetőség, hogy vagy a 10%-os költséghányadot veszük figyelembe, vagy pedig tételes költségelszámítás. Ez alapján kijön a jövedelem, és a jövedelem után kell megfizetni az adót.
4: Most mi van akkor, hogyha én kiadom az ingatlanomat, mondjuk 100 ezer forintért, de a fővárosban 300-at kell fizessek?
5: Azt számít bevételnek, a személyi jövedelemadó ebből nagyon strikt, nagyon egyenes és nagyon precíz, tehát mondhatnánk azt, hogy nagyon könnyű alkalmazni, az a bevétel, amit ténylegesen megkap a magánszemély. Valaki Budapesten vagy valamelyik egyetemi nagyvárosban bérel egy lakást, mondjuk egy nagyobb lakást, mint amilyen neki van valahol, azért több bérleti díjat fizet, mint amennyit a saját lakásának a kiadásából kap, akkor az 0 forint, akkor nem kell fizetnie semmit.
1: Linzmeier Szilviával, a NAV kommunikációs főosztályvezetőjével Szűcs Péter beszélgetett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Péli Nagy Kata vagyok. Fél tíz után pár perccel, van, aki még most ébredezik, van, aki már az ebédhez is hozzáfogott. Kerti munka, házi munka, nos mindegyikhez szinte biztos, hogy használunk valamilyen elektromos kisgépet, amelynek jó tálása is van. Na de mi van, ha ez már lejárt és elromlik, és nincs hozzá mondjuk alkatrész, javítani meg többe kerül, mint az új, talán így is van ez megtervezve. Nos, hamarosan hatályba lép a javításhoz való jogról szóló kormányrendelet, amelynek alapja a hasonló tartalmú uniós irányelv. Ennek lényege és egyben célja egyebek mellett, hogy az elektronikus készülékek kötelező javíthatósági idejének meghatározásával azok hosszabb ideig lesznek használhatók. Hiba esetén észszerű áron legyenek javíthatók. Létrejöjjön egy uniós online javítási platform. Az előírások egyaránt vonatkoznak a gyártóra, az importőrre és a forgalmazóra. Az azonnali átállás az új szabályokra a fogyasztóvédelmi civil szervezetek szerint nem lesz zökkenőmentes. Baranyi Dórával, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége jogi igazgatójával beszélgettem mindenről. Az Európai Unióban a javításhoz való jog irányelve két évvel ezelőtt készült el és lépett hatályba, ez 2024. július 30-án volt, és itt volt egy olyan előírás vagy elvárás, hogy a tagállamoknak, így tehát Magyarországnak is, 2026. július 31-éig kell ezt az irányelvet átültetniük a nemzeti jogrendbe. Ez gyakorlatilag egy kormány rendeletet jelent, amelynek a társadalmi egyeztetése le is zajlott július közepén, ha minden igaz. Milyen jogi státusza van most ennek a jogszabálynak, mert én még egyelőre a közlönyben nem láttam.
2: Még mi se láttuk, úgyhogy ezt a részét pontosan nem tudom megmondani. Az az igazság, hogy ugye az irányelveket át kell ültetni a hazai jogba egy bizonyos határidőn belül. Ha ezen túlítunk, akkor kötelezettségszegési eljárás indulhat természetesen vizsgálják, de azt gondolom, hogy nagyon hamarosan meg fog jelenni a közlönyben, és hatályba fognak lépni ezek a rendelkezések. Némely rendelkezésekre pedig későbbi hatályba lépést fog megállapítani a jogszabály. Erre lehetőséget is ad az irányelv, például az online platformok működtetésével kapcsolatban. Erről majd később beszélünk is.
1: És ez egyben azt jelenti, hogy ezeket a javításhoz való jog keretében felsorolt kritériumoknak azonnal meg is kell felelni a gyártóknak, kereskedőknek, mindenkinek, akire ez vonatkozik?
2: Így van, tehát a kormányrendelet hatályba fog lépni, és azt meg fogja határozni, hogy ez mikori lesz, mondjuk július 31 vagy augusztus 31, akkor onnantól kezdve igen, ezeknek meg kell felelni, ezeknek az előírásoknak.
1: Meg is tud felelni rögtön azonnal az érintett szektor?
2: Nekem ezzel vannak kétségeim azért mindenképpen. Nem tudom, hogy a gyártók mennyire voltak bevonva ebbe a folyamatba, vagy a gyártók, illetve a kereskedelem képviselői. El tudom mondani, hogy a társadalmi szervezetek, a civil szervezetek nagyon kevés időt kaptak jelenleg a vélemény nyilvánítása és az átültetése. Bár az is igaz, hogy azért miután ez EU-s irányelv, és ugye például a mi egyesületünk tagja a nemzetközi szervezetnek, én kifejezetten tagja vagyok a tanácsadó testületnek is a bizottság mellett, ezért erről az irányelvről nekünk már tudomásunk azért volt. Nem tudom, hogy a vállalkozások mennyi információt kaptak erről korábban.
1: Nézzük meg, hogy akkor miről is szól, milyen plusz jogokat, lehetőségeket ad ez az irányelv a fogyasztónak. Ugye itt arról van szó, hogy elektronikus cikkek, háztartási gépek esetében nagyon gyakran előfordul az, hogy például a javítási kötelezettség a jótállási időn túl már egyáltalán nem megoldott. Nézzük akkor ezeket, hogy milyen új lehetőségeket kapnak a fogyasztók, hogy ne az legyen az egyedüli megoldás, hogy kihajítják a gépet és vesz egy újat.
2: A lényeg ennek az irányelvnek a létrehozásával vagy megalkotásával kapcsolatban az volt az Európai Unióban, hogy egy kötelező javíthatósági időt határozzanak meg, könnyebb legyen a javításhoz való hozzáférése a fogyasztónak, hosszabb ideig lehessen egy tartós fogyasztási cikket használni, és átlátható feltételek legyenek, tehát a fogyasztók összetudják hasonlítani a termékeket a javíthatóság és az alkatrész ellátás tekintetében.
1: Elképzelhető, hogy mondjuk javíthatóvá válik valami, de olyan áron, ami már nem éri meg, hiszen ugye ez az irányelv azt nem fogja meghatározni, hogy milyen áron kell javítani.
2: Igen. Igen, az irányelv mindösszesen annyit határoz meg, hogy észszerű árat kell meghatározni, amit egyébként hozzáférhetően a honlapjukon a gyártóknak rendelkezésre is kell bocsájtani, hogy mi lesz az az észszerű ár, ami a javítás fedezi. Itt nekünk komoly fenntartásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy ki fogja ezt az észszerű árat vizsgálni, mitől lesz észszerű mondjuk egy félmilliós mobiltelefon javítása, vagy egy 50 000-es mobiltelefon javítása, az milyen értéket fog képviselni, ki fogja ezeket, mi lesz akkor, ha nem észszerű. Tehát nekünk vannak ezzel fenntartásaink abból a szempontból is, hogy azért a gyártók profit orientált

0: Hogyha ezt az egy családnál romlik el, azzal nincs baj. Ha az mondjuk egy irodai munkahelyen, akkor az már nem számít észszerű használatnak.
1: Ez attól függ, hogy milyen célból vásárolták, ez azért ez egy másik, ez a hibás teljesítéssel kapcsolatos javítás. Itt annyit fog változni a jogszabály, vagy abban akar egy kicsit iránymutatni, vagy jobban javítás irányába vinni a termékeket, és nem a csere felé, hogyha a garanciális időn belül a javítással lesz a termék, nem cseréje, akkor az a 2 éves elévülési idő 12 hónappal meg fog hosszabbodni. Tehát itt igazándiból ennyi lesz, hiszen ott a javítás ingyenes, tehát ott nem ezek a szabályok fognak vonatkozni, hiszen az ingyenes a javítás. Ez más kérdés, igen, hogy a jótállási időn belül sokszor hivatkoznak a vállalkozások, a forgalmazók vagy a gyártók nem rendeltetésszerű használatra, de természetesen ugye jótállási időn belül ezt nekik kell bizonyítani, tehát szakvélemény kéne a termékre, és ha nem kérnek szakvélemény, akkor a termék gyártási hibájához fűződő jogi vélelem fennáll, tehát az az gyártási hibás a termék.
0: Most érkeztünk el az Európai Online Javítási Platformhoz.
1: Ez egy másik új intézmény, vagy egy forma, amit bevezet ez az irányelv. Ennek az lesz a lényege, erre például 2027. július 31-ig kaptak lehetőséget a tagállamok, hogy kialakítsák, ahová ezek a javító szolgálatok felvihetik az adataikat, illetve a javítás díjaikat, tehát ezen tud majd úgymond szörfözni, keresgélni a fogyasztó, hogy melyik javító szolgálat a legmegfelelőbb neki. Itt ki akarom nagyon emelni egy nagyon fontos szabályt, ami szerintem viszont tényleg jó az irányelvbe, és használható lesz, 2 dolgot. Az egyik az, hogy nem lehet olyan szoftvert, szerződési feltétel, hardvert használni, ami akadályozza a javítást. Nem tud ilyen ügyeskedéssel kibújni a gyártó a javítási kötelezettség alól, hogy mondjuk lejárt a szoftvere, vagy lejárt a hardvert, tehát biztosítania kell egy bizonyos ideig ezeket a szolgáltatásokat. Illetve a másik nagyon fontos, hogy nem teheti függővé a javítást egy független szervíz korábbi javításától. Ez egy nagyon fontos kikétel, mert legtöbbször ugye azt mondják a gyártók, hogy jaj, már hozzányúlt valaki, ezért én már nem nyúlok hozzá, nem javítom. De ezt nem teheti meg. Az ilyen magatartás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak fog minősülni.
0: Azok a készülékek, amikről most beszélünk, általában háztartási készülék, elektronikai készülékek, nem európai gyárakba készülnek. Jelentős a behozatal, elsősorban Ázsia. És ott azért teljesen más szabályok szerint működik a gyártás és az eladás. Tehát azoknak a gyártóknak is alkalmazkodniuk kell?
1: Ilyenkor az importőr, illetve a forgalmazóra vetül a kötelezettség, tehát ők nekik kell vállalni ez a javíthatatlansági követelményt, tehát nekik kell biztosítani. Tehát nyilván úgy tudnak behozni ilyen terméket, ha ez biztosítva lesz. Tehát nyilván a gyártókra is, ez a EU-n kívüli gyártókra is irányadó lesz, de legfőképpen ugye a jogérvényesítés szempontjából Magyarországon a forgalmazót, illetve az importőrt is kötelezettség terheli, ha EU-n kívüli gyártótól hoz be terméket.
0: Ha rövidesen ez a jogszabály már érvénybe lép, és hát mondjuk kell egy kis idő, mire mindenki, a fogyasztó is, meg a forgalmazó is ezt magáévá teszi, hova lehet fordulni, hogyha mondjuk még mindig a régi megszokás alapján fogják javítani, vagy nem javítani, vagy épp hogy elutasítani javítást a szervizek?
1: Két dolgot lehet tenni. Az egyik, hogy fel lehet hívni a civil fogyasztóvédelmi szervezeteket, akár a FEOSZ-t, hogy tanácsot kérjenek a szakembertől, hogy ott akkor tulajdonképpen mit is tehetnek, és jár-e nekik, vagy nem jár, mennyi idő van, hogy van, garanciális-e, vagy nem garanciális. Tehát ez mindenféleképpen érdemes egy ilyen fogyasztóvédelmi civil szervezettől tanácsot kérni. A másik az ugye, hogy ha hatósági eljárást akarnak kezdeményezni, mert mondjuk nem tart be valamilyen előírást a vállalkozás, akkor lehet a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, a kormányhivatalokban, illetve a gazdasági versenyhivatalhoz is lehet fordulni, hogyha mondjuk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot észlelnek, mondjuk így, ahogy mondtam is, hogy mondjuk akadályozzák a javítási lehetőséget a vállalkozások. Tehát több útja van, de én azt javaslom a fogyasztóknak, hogy mindenképpen a civil szervezeteknek kérjenek tanácsot, és ilyen az ő általukat adott instrukciók alapján lépjenek az ügyükben.
0: Baranyi Dórával, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját hallották az elmúlt percekben. Itt a Trend FM hétvégi ismétlő műsora, a hétvégi menetrend. Finanszírozási és időbeli kényszer miatt döntött a kormány az M3-as metró északi 2 megállós fejlesztése mellett. Ugyanakkor az MBH elemzése

0: Kezelési centruma szerint a végpontok kiválasztása hálózati szempontból racionális döntés, amely gazdasági és társadalmi értelemben is indokolt. Árokszállási Zoltán, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, hogy a beruházás 120-160 milliárd forintból valósulhat meg. A részletek pedig tőle következnek a következő beszélgetésben.
1: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
0: Akkor, hogyha a terveket és annak megvalósításait és annak esélyeit nézzük, ugye most egy kicsit nagyobb esély van rá az uniós pénzek hazahozatalával, arra, hogy az M3-as vagy az M4-es vagy bármely más metróvonalat valamilyen irányba meghosszabbítsuk, ugye mi kerülhet szóba az M3-as vagy az M4-es metró meghosszabbítása. Akkor, amikor eldöntötték, hogy melyik legyen az igazán megvalósítható, mi volt az, ami alapvetően irány mutató volt? Mind a kettőre nagy szükség lenne. Tehát miket kellett mérlegelni?
2: Azt gondolom, hogy a döntés arra utal, hogy itt elsősorban azt a projektet tartotta a kormány megépíthetőnek, vagy elérhetőnek, ami belátható időn belül megvalósul, és ez a 2030-ig terjedő finanszírozási, EU-s forrás finanszírozási időszakot jelenti. És ugye emiatt csak az M3-as északi rövidített meghosszabbítása kerülhetett szóba, mert összegszerűen is az időkorlátát tekintve is ez a két állomásos kibővítés az, ami reálisan befutható lehet. Ez nem azt jelenti egyébként, kormány számára sem az volt a döntő, hogy társadalmi hasznosságát tekintve melyik lehet ebben a pillanatban a leghasznosabb, hanem az, hogy mi az, ami befutható. És én azt gondolom, hogy azért összességében ez mindenképpen egy hasznos beruházás lenne. Nyilván, hogyha hosszabb idő áll a rendelkezésre, vagy nagyobb forrás keres, akkor lehet, hogy maga a kormány sem feltétlenül ezt a meghosszabbítást helyezte volna előtérbe, mindesetre most erre van tér és lehetőség.
0: Hogyha nem lennének ilyen megszorítások és korlátok, akkor melyik lenne a legészszerűbb?
2: Azt gondoljuk, hogy lehet, hogy az M4-es metrónak valamilyen meghosszabbítása talán valamivel nagyobb társadalmi hasznossággal bírna, vagy akár az M3-asnak a dél felé történő meghosszabbítása is nagy társadalmi hasznossággal bírna. Ugye ott a ráhordó terület és valójában a ráhordás mennyiség a déli szakaszon azért talán nagyobb is, mint az északi szakaszán az M3-asnak. Mi igazából arra szorítkoztunk, hogy mennyire éri ez meg, miért így döntött a kormány, hogy ezt próbálja megvalósítani, mennyibe kerülhet el társadalmi hasznosságát tekintve, mennyire lehet jó vagy rossz, illetve, hogy mondjuk egy korábbi, van a 4-es metró korábbi építésével összehasonlítva, mekkora költségek merülhetnek fel, hogy mi alapvetően erre szorítkoztunk. Mind az M3-as északi déli meghosszabbítása, mind az M4-es meghosszabbítása társadalomnak hasznos lenne. Lehet, hogy nem most az M3-as lenne a leghasznosabb, de mindenképpen ez fér bele csak az időkeretbe, és azért azt gondolom, hogy ez behatárolta azt, hogy emellett döntött az új kormány.
0: Egyáltalán hogyan lehet mérni azt, hogy melyik metróvonal a hasznosabb? Ugye itt többféle dologról lehet beszélni. Társadalmilag hasznos, gazdaságilag hasznos, üzletileg hasznos, bárhogy, miket kell ilyenkor figyelembe venni? Arról nem is beszél, hogy mi mennyibe kerül.
2: Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Lehet valami és társadalmilag nagyon hasznos, ha mondjuk kivitelezhetetlen, tehát mondjuk, ha nem a metró építésre mondjuk két szigetet kellene egy híddal összekötni, de mondjuk két különböző tektonikai lemezen vannak, akkor ugye oda nem érdemes hidat építeni, mert az a híd valószínűleg gyorsan lebomlik, ahogy mozognak a kőzetlemezek, már pedig társadalmilag lehet, hogy roppant hasznos lenne, nagyon sokan használnák. Ugyanakkor van olyan, ami könnyen megépíthető, de társadalmilag nem biztos, hogy hasznos lenne egy vasútvonal mellé építeni még egy vasútvonal, egy sík terepen, az nyilván nem lenne olyan nagyon drága, de nem használná senki. Az a helyzet, hogy ezeket mind figyelembe kell venni. Itt most ugye, ha konkrétan nézzük az M3-ast, akkor abból a szempontból van egy kis helyzeti előny, hogy ugye nem utasközpont végállomásnál ér véget az alagút, hanem ezt egy kicsit tovább meghosszabbították. Nem sokkal a Rózsa utca előtt egyébként véget ért, tehát a következő állomásig már több mint 500 méteres szakaszt kifúrtak, innen még valamivel több mint egy kilométert kellene kifúrni, és akkor lehetne eljutni a Rákospalotai végállomásig. Csak hogy építeni kell két állomást, ráadásul az új végállomás az egy intermodális csomópont is lenne, ha jól látjuk, tehát egy vasúti, illetve egy metró kapcsolattal együtt rendelkeznek, épp parkolóról beszélnek, szóval azért a költsége valószínűleg nem lenne alacsony. Olyan szempontból valószínűleg soha nem térülne meg, hogy egy bevétel alapján, tehát ez nem fog annyi extra jegybevételt generálni, ami önmagában megtérítené ezt a számításunk szerint legalább 120 milliárd forintot elérő beruházást. Ugyanakkor a társadalmi hasznosságával azért valamennyire lehet indokolni. Nyilvánvalóan, ha ez ki tud váltani autóforgalmat, az jó lenne. Nyilvánvalóan a környékbeli ingatlanárakra valamilyen szinten emelő hatással lenne. Szerintünk ez a néhány száz méteres távolságában ilyen 5-10% lehet. Vannak olyan dolgok is, amiket nehéz látni, tehát tényleg egy nagyon jó csomópont lesz, ahol mondjuk egy nagy P+L parkoló és kialakításra kerül, akkor az plusz autóforgalmat is hozhat a környékre, ami meg nem feltétlenül jó. Még egy nagyon fontos dolog, amit itt hozzá akarok tenni, az az, hogy ezeket nem azért mondjuk, mert mi ennek a területnek a felcsökkenő avatott szakértői vagyunk, hanem más átnéztünk korábbi tanulmányokat az M4-es metró vonatkozásában, ugye itt a hosszabbítással kapcsolatban is már gyakorlatilag konkrét tervek vannak 2020-21 környékéről. Megnéztük, hogy ugye mennyivel drágult azóta az építőipari árindex, ezzel próbáltuk kiigazítani az akkori számokat, plusz figyelembe véve, hogy ugye az egész Káposztás megyei hosszabbításról szólt ez a terv. Megnéztük, hogy ez a két állomás pluszban hány százalékát feszteti le körülbelül, és ez egy kicsit rátadtunk plusz tartalékot is, ugye előre nem biztos, hogy látható dolgok is felmerülhetnek. Meg azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ez fér bele a 2030-as határidőbe, de azért az is egy viszonylag szűk határidő, és nyilvánvalóan, hogyha szűk a határidő, akkor az általában a költségeket emelni szokta, nem pedig csökkenteni, tehát ezért gondoljuk azt, hogy egy 120-160 milliárd forint lehet mai árakon számolva a metró, ez a két állomás és mindennek az egybevételével talkunkban a teljes költség.
0: Még egy dolgot azért említsünk, lehet ennek tovább gyűrűző hatása, pozitív hatása, tehát lehet egy ilyen serkentő, akcelerátor hatása különböző területeken?
2: Sok mindenről lehet itt szó, nyilvánvalóan, amit már említettem is, hogy az ingatlan piacon valószínűleg egy mérsékelt 5-10%-os áremelkedés hatás is lehet a környéken, ez néhány száz méteres környék, inkább talán lakó ingatlanokat érinthet. De hogyha ez nagyon jól sikerül, akkor nyilván a távolabbi északtesti beköltözésnek is egyfajta pozitív hatást gyakorolhat arra is, ami nyilván az egész környéket gazdaságilag is élénkítheti. De ahogy említettem, itt sok változás is okozhat, akár plusz autóforgalmat generálhat, ami nem feltétlenül lenne jó. Nyilván a plusz forgalom számításában is bezavar az, hogy azért már jelenleg is valamennyire versenyez a vasút ezzel az M3-as szakasszal. Sokan ugye vasúttal el tudott menni a nyugati pályaudvari, tehát aki arra a környékre jár, az amúgy sem biztos, hogy ezt a metrót fogja használni, csak azért már most épülni fog két új állomás. Tehát, hogy ezeket, amikor a társadalmi hasznot, vagy a gazdasági érintési hasznot próbáljuk meg összeszedni, az nagyon-nagyon nehéz, de sokszor szubjektív elemek is benne vannak, ugye az autóhasználat is ilyen lehet, hogy mennyire terheli a környezetet, azt valahogy be kell árazni, tehát hogy ebben bizonytalanságok vannak, akár szubjektív értékítéleket is keverhetnek bele, tehát hogy azt mondom, hogy nehéz megmondani. Ugye az M4-es metró beruházást annak idején sok kritika érte, többé-kevésbé jogosan, nem volt olcsó sem, de azért azt nem lehet mondani, hogy ne járt volna társadalmi haszonnal. Most azért Kelenföldön nagyon gyorsan be lehet jutni a keleti pályaudvarra és fordítva. Nyilván a felszíni közlekedést is átalakította valószínűleg valamennyire azért kedvező mértékben, viszont az is igaz, hogy a korábbi beszélésekhez képest kevesebb, mint fele annyi utast visz. Nehéz ezt így megmondani. Azt gondolom, hogy azért mivel most ez fér bele ezzel a rövid idő alatt, valószínűleg ez volt a legjobb döntés a jelenlegi helyzetben, de hogyha több forrás vagy hosszabb időszak át van a rendelkezés, akkor lehet, hogy nem ez a két állomásos bővítés lett volna a döntés.
0: Árok Szálási Zoltánnal, az MBH elemzési centrum igazgatójával beszélgettem az elmúlt percekben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. Lebontják az illegális tégeket a Balatonnál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Változik a családtámogatások utalási rendje nyáron. A júliusra járó családi pótlék Gyes és Gyed augusztus 4-én kedden érkezik meg a bankszámlákra. Az augusztusi támogatásokat ugyanakkor az iskolakezdés megkönnyítése érdekében előre hozza az államkincstár, így azokat már augusztus 24-én kiutalják. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején nem lesz külön kifizetés, a szeptemberi ellátáshoz pedig a megszokott menetrend szerint október 2-án juthatnak hozzá a családok. Postai kézbesítés esetén a megszokott módon néhány nappal hosszabb átfutási idővel kell számolni. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Jelentősen csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon 6 év alatt az MBH Bank legfrissebb ágazati elemzése szerint. Tavaly év végén 42 ezernél is kevesebb vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019-es több mint 51 ezer egységhez viszonyítva. A járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi vendéglátóhelyeket érintette. Indul az illegális tégek és tóparti ingatlanok bontása a Balatonnál, írja a Hír Balaton. A Keszthelyi öböltől indulva több tóparti önkormányzat is hivatalos felszólítást kapott közösségi tégek kijelölésére. Ábrahám-hegyen például a 2,2 kilométeres partszakaszon található 105 illegális bejáróból a hatóság mindössze 10-12 közösségi ték kialakítását engedélyezi, a többit pedig meg kell szüntetni. Az akció ráadásul nem csak a stégeket érintheti, több településen engedély nélküli tóparti ingatlanok és horgásztanyák bontása is napirendre kerülhet. Továbbra is érvényes a harmadfokú hőségriasztás. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja. A napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal a romantikus könyvekről lesz szó, a nyári olvasmányok legkedvesebb műfajáról.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Tud-e igazi romantikus regényeket írni az a fiatal lány, aki nem nagyon jár el bulizni, és a szociális társasági élete sem volt saját bevallása szerint túl izgalmas? Hát poénból kezdett regényt írni, méghozzá a barátnőjével együtt. Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában ezúttal György Marcellával, írói nevén Mara Maxinnel beszélget.
2: Miért kezd el írni egy a trendeket jól ismerő, egyébként a könyves marketingben is járatos fiatal nő, és jár-e bármiféle előnnyel, hogy szakemberként ő már sok első könyves szerző útját támogatta? Vendégem ma György Marcella, írói álnevén Mara Maxin, akinek két regényét, a Szívtörőt és a Bajkeverőt már ismerhetik a műfaj kedvelői.
3: Könyvben utazom.
2: Amikor eldöntötted, hogy megírod ezeket a regényeket, vagy hogy egyáltalán elkezdesz ilyen romantikus regényeket írni, akkor azt a te tapasztalataidra, marketinges tapasztalataidra alapozva tetted, vagy ez valami gyerekkori álom esetleg, vagy vágy, hogy regényeket írj, és egyszerűen csak eljött az ideje?
4: Ugye az irodalom, az olvasás, ez mindig is szerves része volt az életemnek, gyerekkoromtól kezdve imádtam olvasni, imádok a történetekbe elmerülni, és engem nem nagyon foglalkoztatott soha a külvilág, vagy legalábbis a szociális életem nem túl magasra csapott, én fiatalon sem jártam sehova bulizni, egyszer-egyszer, de hogy én igazából olvastam. Én ezzel így tökéletesen jól el voltam. És mindig élt bennem egy olyan érzés, hogy én az irodalommal szeretnék foglalkozni, de nem tudom, hogy ezt hogy érhetem el, ugye amikor ott van az ember középiskolában, és hogy na jó, akkor döntsd el, hogy mi leszel felnőttként. Hát valami, ami, aki az irodalommal foglalkozik, de az ki? És oda hogy lehet eljutni? Erre nem találtam akkor választ, úgyhogy akkor mindenféle mást tanultam. Aztán végül eljutottam oda, hogy az irodalommal foglalkozhatok, de még ez sem hozta el azt, hogy nekem könyvet kéne írni. Volt egy ilyen belső érzésem mindig, néha leírtam egy-két oldal ötletet, vagy bármit. Sokszor volt a fejemben lejátszódó történet, ami csak úgy pörög, magam kitaláltam, de nem történt vele semmi. És aztán 2023 év vége az annyira megterhelő volt, hogy a barátnőmmel azt mondtuk, hogy ezt még lehetne nehezíteni azzal, ha írnánk egy-egy regényt. És így poénból kezdtünk bele, hogy igazából, ha megírjuk 2-3 év alatt, nem történik semmi, de mégis akkor így egymásnak el tudjuk küldeni a kis írományainkat, úgyis mind a ketten nagyon akartunk írni, de soha nem volt lehetőség, hogy ezt hogyan tudnánk megfogni, és akkor ezt így elkezdtük. És amikor elkezdtem ezzel pont évelején foglalkozni, ez a Szívtörő volt, akkor úgy rájöttem, hogy amit vállaltunk, hogy írjak havi 10 000 karaktert, az igazából egy nagyon könnyű vállalás, mert hogy lett az havi 50-60-70 000 karakter is, és akkor rájöttem, hogy igazából ez egy történet is lehet, és így kezdődött ez az egész.
2: Az írás maga volt olyan élethelyzet, amitől jobban érezted magad? Tehát, hogy azt szippantott be, vagy a saját sztorit szippantott be?
4: Is. Elkezdtem írni, és akkor még nem volt meg a teljes koncepció. Most már így két könyv után, ha azt mondhatom, hogy rutinos vagyok, akkor sosincs meg a teljes koncepció. Én nem ülök le úgy, hogy megvan, hogy mit írok, hanem csak úgy elkezdtem, volt a fejemben valami ötlet, és annyira élveztem, hogy én ott el vagyok, és jól szórakozok azon a történeten, hogy ez aztán utána hajtott, hogy én ezt folytassam. És utána, amikor így láttam, hogy nem is olyan leküzdhetetlen kihívás számomra, nem mondom, hogy könnyű volt, főleg így az első regény, akkor egyre jobban akartam csinálni.
2: Az, hogy az Államgyár kiadónak voltál a marketingese, és most egy másik kiadónál csinálod ezt a munkát, csak éppen babázol, úgyhogy most szünet van, igen, az számított? Ugye el kell adni romantikus regényeket, és nyilván sokat olvastál ilyet, tudtad, hogy hogyan lehet ez sikeres.
4: Ugye Magyarországon azért az biztos, hogy igaz, hogy az, hogy az ember író, az önmagában nem elég. Ez most már sok éves tapasztalat, amit látok a piacon, hogy az, hogy valaki tud írni, az egy nagyon jó dolog, de az kevés. Emellett az embernek kell értenie a, most már a TikTok miatt a videókészítéshez legalább alapszinten, akkor kell képeket szerkeszteni, kell tudni a social médiát használni, akár hirdetni. Nagyon sok lába van ennek az ágnak, ami igazából mind-mind külön szakma, de mégis, ha az író érvényesülni szeretne a hazai piacon, meg akar jelenni az olvasók számára, akkor az nem elég, mint régen, hogy ír az ember egy regényt, van 3 kiadó az országban, és akkor kiadják 100 000 példányszámba, és amúgy valószínűleg jól fog fogyni. Ez nem elég, nagyon telített a piac, nehéz észrevehetőnek lenni vagy maradni. Amiben nekem segített az, hogy én már az elejétől fogva tudtam, hogy mit akarok. Nagyon sok szerzővel végigmentem a kezdő folyamatokon, amikor ugye felépítettük az oldalukat, a szerzői marketingjüket, egyáltalán azt, hogy hogyan szeretnének az olvasókhoz szólni, miket szeretnének megosztani esetleg az életükből, a könyvükből, magukról. Tudtam, milyen platformokhoz lehet hozzányúlni, hol, hogyan lehet hirdetni, úgyhogy én ezeket használtam. Ezekhez értek, és nekem ebben nem kellett segítség, talán ez volt az előny.
2: Milyen érdekes, hogy ezeket a szempontokat mondod. Én kifejezetten a történetszövésre gondoltam, vagy a helyszínválasztásra, vagy a karakterek kiválasztására.
4: Az azért érdekes, mert amikor elküldtem, az Eleven kiadónál jelent meg a regényem, amikor elküldtem nekik a kéziratomat, akkor az egyik kiadó vezető, a Peti írta vissza azt, hogy amúgy jó a történet, de neki egy kicsit olyan, mintha ráültem volna erre a hype vonatra, mert hogy megemlítem benne Taylor Swiftet, neki ez az amerikai foci is most túl ez a népszerű vonal, akkor így a lányok, meg a párbeszédek, meg minden, és én eddig nem is gondoltam erre. Mm-hmm. Én azt írtam le, amiket én mondjuk akár a barátaimmal beszélgetek, amilyen témákat mi érintünk.
2: De ez egy amerikai közeg? Ez egy csak nem is magyar közeg. Viszonyok igen, közé igen, tetted igen. A regényedet,
4: hát
2: miért nem?
4: Hát kellett ültetni.
2: De miért?
4: Nem biztos, nem leszek emiatt népszerű, de mindegy. Én nekem nagy ellenérzésem van a Magyarországon játszódó magyar regényekkel kapcsolatban, és ez szerintem egy régi beidegződés. Ez hasonló lehet, mint az, hogy az emberek nem olvasnak magyar szerzőktől regényeket, és ugye ezen túl kell lépni, ez egy rossz beidegződés, és azóta amúgy olvasok is, de én sosem Magyarország. Egyrészt az amerikai focit nagyon nehéz Magyarországra elhozni, bár nem lehetetlen, mert amúgy járunk ilyen jellegű foci meccsekre, csak ezek itthon nagyon-nagyon pici közegben léteznek, úgyhogy nem lenne olyan izgalmas, nem tudnék egy ekkora volumenű történetet ekkora csapattal felépíteni, hanem egy ilyen kis helyi magyar csapattal, teljesen más színezete lenne a történetnek.
2: Jó, de akkor ezek szerint te szakértő vagy az amerikai fociban? Mert hogy lehetett volna más sport is.
4: Lehetett volna, és lesz is. Igazából azt nem mondom, hogy szakértője vagyok, de minden évben megnézzük a férjemmel a Super Bowlt valamilyen helyszínen, ez nálunk hagyomány, illetve amennyire tudjuk követni a meccseket, követjük, azért nyilván az időeltolódás miatt éjszaka nem szoktunk nagyon hétköznap fönnmaradni, de nyomon követjük, hogy hogy állnak a csapatok, míg eljutnak a Super Bowlhoz. Úgyhogy ha szakértő nem is, de ez a téma mindenképp nagyon izgatott, és igazából a helyszín az csak jött, bekattant, hogy a csapat neve lehetne Angels, és a San Francisco Angels ez egy olyan számomra nagyon jól hangzó csapatnév volt, és innen jött egyébként a helyszín, az amerikai foci volt adott leginkább, és ez nem trend miatt, én nagyon régóta olvasok sportromantikus könyveket, és nekem mindig az amerikai foci volt az ilyen kattanásom, hogy hát én azokat rögtön megveszem és olvasom, nekem az...
2: Sportromantikus könyv van ilyen külön műfaj?
4: Igen, hát most de? Nagyon népszerűek, nagyon mennek a hokisok, az amerikai focisok, az autóversenyző, most rengeteg jégtáncos, igen, úgyhogy ez a sportromantikus, ez egy külön műfaj.
2: És azoknak te tudtad akkor már a szempontjait, vagy a főbb vonalait, hogy mi kell, hogy benne legyen, vagy ez mind nem számított?
4: Én elkezdtem ezt írni a saját gondolataim alapján, én így mentem előre, és aztán így a történet, nem tudom, 3/4-én én azért utána néztem, hogy amúgy egy romantikus könyvnek hogy kéne felépülnie, hogyha ezt tudatosan csináltam volna, és akkor meg volt adva, hogy az első része a bevezetés, aztán jönnie kell egy felívelő résznek, és akkor utána jön a mély érzelem, és aztán a konfliktus, és mondom, jó, ez nálam így van, oké, akkor mehetünk tovább, szóval ez teljesen szerencsés véletlen volt. De talán annak köszönhető, hogy nagyon sokat olvasok, és ez már szervesen beépült a tudatalattimba.
2: Rögtön egy nagyobb fal gondolattal indítottam, mert hogy három könyvre tervezted rögtön, hiszen három lány karakter van a középpontban, és hozzájuk három fiú. És azon is gondolkodtam, hogy vajon mennyire volt fontos neked, ami egyébként az ilyen fiatalokról szól romantikus filmekben és romantikus regényekben is nagyon fontos, a barátság. Az egymás mellett kiállunk, támogatjuk egymást. Erről szerintem nem lehet eleget írni, mert a lányok kevésbé látnak bele, hogy a férfiak a fiúk között ez hogyan működik, és hát szerintem még a lánybarátságokban is van miről beszélni, ugye? Vagy nem tudom, ez neked mennyire volt központi kérdés?
4: Központi volt, amikor megszületett a fejemben a karaktergárda, akkor rögtön fölépült, hogy ki honnan fog jönni, és milyen barátságok honnan érkeznek, úgyhogy ez abszolút fontos része, és úgy tervezem, és remélem úgy is sikerült megvalósítani, hogy ha kellenek a barátok, akkor ott vannak a barátok, és lehet rájuk számítani nem csak a hülyeskedésben, hanem a komoly dolgokban is, és ezt így tapasztalom az életben is, hogy ha az embernek nincs sok, de jó barátja, az bőven elegendő, hogy kitartson egy életen át. Ugye az első részben, a szívtörőben Anna a központi karakterem, és akkor neki van a barátnője, a Grace és az Eliza. Ők ugye egy ilyen társasházban laknak. Grace és Eliza, ők lakótársak, Anne pedig oda költözött egy súlyos múltbéli veszteség után, és akkor ők ott megismerkednek egymással. Ugye majd a második és harmadik részben kiderül, hogy Grace és Eliza hogy kerültek össze, úgyhogy azt most nem lövöm le. És igazából teljesen, totálisan más személyiségek, más megjelenés, más belső világ, teljesen más értékrend bizonyos szempontból, de az, hogy egymásnak fontosak, az közös.
2: De a munkájuk az azért meghatározó, szóval hogy abban nagyon különböző.
4: Igen, hát ennek esetében nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett gondolkodnom, hogy mi legyen a munkája.
2: Mert hogy kerüljön a csapat közelébe.
4: Igen, mert tök jó kitalálom, jó, van egy csapat, oké, a csávó az a foci csapatban focizik, hú, okos vagyok, oké, eddig nagyon jó. Akkor oké, van a lány, de hát ez a lány mit csinál, hogy oda kerüljön, mert hogy amúgy, ha nem kerül oda, hogy találkoznának, és akkor ugye itt ez a sorszerű véletleneket kell szövögetni, és akkor először azt gondoltam, hogy pszichológus lesz, de mondom, a pszichológus az annyira nem jó, egy lazább munkakör kellene, hiszen azért mégis 50 vagy 40 vagy 11 emberrel kell foglalkozni, attól függ, hogy éppen mit kíván a csapat dinamika, úgyhogy azt ott elvetettem, hiszen egy pszichológus azért nagyrészt az szemtől szemben dolgozik, nem pedig egy ekkora csapattal, és akkor valahogy teljesen le lett egyszerűsítő, de ez nagyon hosszú munka volt, mire ideig eljutottam, és szerintem saját magamnak emeltem ilyen gátakat. Jól megnehezítem a saját dolgomat azzal, hogy a leghátulról indulok, és akkor onnan, mire letisztáztam egyáltalán, hogy akkor ő legyen egy life coach, és ez milyen jó, mert végül is a csapatnak jó is, hiszen össze kell szokniuk, ad feladatokat, építi a bizalmat, segít abba, hogy a srácok egymásra tudjanak támaszkodni a pályán, és én szerintem fontos. Nem tudom amúgy, hogy a valóságban van-e life coachuk, az én valóságomban van, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen társaságban a bizalom a pályán, ahhoz az kell, hogy a pályán kívül is tudjanak együttműködni, és egy bizonyos fajta közelség létrejöjjön közöttük, és ebben láttam meg ennek a szerepét, hogy ő ezt áthidalhatja. Miközben kiválóan útban van a férfi főszereplőnknek, Jacknek, és akkor így építettem föl az ő érzelmi ívüket, és a konfliktust is. Ugye Grace, ő egy tetováló művész, ő egy abszolút szabad ember, ő a nagyszájú, aki mindig mindent kimond, de mégis nagyon összetett személyiség, ő egy ilyen nagyon zárkózott ember, pedig nem látszik rajta. Most bogozom ki az ő szálát.
2: Mert azt írod éppen.
4: Igen, igen, és egyszerűen nagyon-nagyon sok eltemetett dolga van, amit egyszerűen nem mond el senkinek, viszont mindig ott van mindenkinek. Neki ebből áll majd az eszenciája, hogy ezt fogja Aaron, a sportmenedzser férfi karakter kibogozni, hogy végis hány rétegből áll az ő személyisége.
2: Úgy beszélsz róla, Grace-ről, mint hogyha ő egy létező ember lenne, számomra akit megpróbálsz megfejteni.
4: Igen, számomra ők léteznek, és így kezdek mindig, hogy nyilván az, hogy hogy néz ki, az megvan a fejemben. Nagyjából megvan, hogy mi a jellemzésük, például Elizának is, a bajkeverő főszereplőjének, hogy ő egy nagyon kedves lány. Ő az, aki úgy amúgy mindig ott van, mindig nyújt egy zsebkendőt, ha éppen tüsszentesz, de hogy úgy nem érzel benne többet. Legalábbis én az első könyvemben, a szívtörőben azt éreztem, hogy ő egyelőre csak így ott van, ő mindig nagyon figyelmes. Nekem ő az alkalmazkodó karakterem, és amikor ezt így megelevenítem magam előtt, akkor utána kezdem el fejtegetni, hogy de mi van mögötte? Mert hogy ezt ki kell találni. Elizának a múltjában ugye egy toxikus ex lesz, aki azért nagyon évekig meghatározta az ő gondolkodását és viselkedését, amit próbál levetkőzni. Emiatt van az, hogy ő egy kicsit alkalmazkodóbb vagy hallgatagabb, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne véleménye. Ő egy fotóművész lett, neki egy nagyon szabad munkakört szerettem volna adni, ami nem köti röghöz, hanem adott esetben, ha kell, akkor tud utazni, akár a foci csapattal.
3: Beszéljünk a fiúkról is, meg kettőt említettél, Jack, ő focista, és Aaron, aki
4: sportmenedzser, ő ugye Jack legjobb barátja, és ők még az egyetemen kezdték meg a kapcsolatukat, amit majd ki fogok fejteni, de hogy nekik a barátság alapjuk az egy nagyon régre nyúlik vissza. Szerencsére azért a környezetemben látok ilyen barátságokat, főleg középiskola és egyetemi megmaradt barátságokat, úgyhogy ebből tudtam építkezni, hogy ez működik, és leginkább azt szeretem a felnőttkori barátságokba, amik ugye már átalakulnak, nem azok, mint amikor minden nap az ember a középiskolában találkozik. Én azt szeretem, hogy nem arról szól a barátság, hogy mi minden nap beszélünk, hanem hogyha mondjuk havonta csak egyszer, akkor pont ugyanott folytatjuk. Vagy ha csak két havonta egyszer tudunk találkozni, mert mindkettőnknek olyan zsúfolt az élete, akkor is ugyanott folytatjuk, és nem kell felesleges körökbe belemenni, és nem kell magyarázkodni, hogy nem értünk rá, hanem tudjuk, hogy ez az élet, és megyünk tovább benne. És én talán ezt éreztem Jack és Aaron karakterénél is, hogy ugye Aaron még New Yorkban lakik, Jack most költözik San Francisco, hogy megkezdje itt az új foci karrierjét, és hogy igazából jönnek, mennek, de tudják, hogy ott vannak egymásnak, és nem feltétlen akadály a távolság, mert attól még lehet beszélni, hogyha a helyzet úgy hozza.
3: És ez, hogy Aaron ilyen tühtik, tehát, hogy ez az öltönnyakendő.
4: Egyszerűen az ő karakterén azt láttam, hogy semmiféle lazaság nem lehetséges, ami nem igaz, mert nagyon is laza, de neki van egy olyan gyerekkori belső kényszere, szülői nyomás hatására, ami ezt hozza elő belőle, hogy egyszerűen a megfelelési kényszere az olyan magas, hogy ilyen dolgokban ütközik ki. Ez lazulni fog Grace hatására, hiszen ők lesznek a harmadik párosom, de ugye egyszerűen innen kellett indulnunk, mert úgy láttam, hogy ő ilyen nagyon szabálykövető fickónak tűnik, és majd lebontjuk, hogy miért nem az. Ő neki nincs akadály, és ez majd ki is derül, de nálam az fontos volt bármelyik regénynél, hogy ne egy úgymond trauma legyen, hanem hogy mindenkinek legyenek problémái, mindenkinek legyen múltja, ami nem könnyű, mert szerintem ez is valós. Jó, nem kell mindenkinek kiderüljön, hogy három anyja volt, meg 42 apja, mint egy brazil szappanoperában, de hogy attól függetlenül szerintem az élethez hozzátartozik, hogy vannak bizonyos traumáink, még ha jó gyerekkorunk volt, akkor is bizonyos dolgokat nem úgy éltünk meg, akár válás volt a szülőknél, akár bármi, és ez meghatározza a későbbi viselkedését a gyerekeknek, ha úgy is tűnik, hogy nem vannak apró dolgok, amikben meg mégis kiütközhet. Itt nem apróságok vannak, de hogy ez egy regény, itt azért kicsit jobban lehet garázdálkodni.
3: Jack, ő a helykereső fázisban, vagy az új fiú vagyok a csapatban fázisban van még, és ő egy kicsit visszafogottabb. Aaronról beszéltél, és Nickről nem esett még szó, aki focista, és ő az, akiről minden bulvárcikk szól, a klasszikus romantikus regény karakter szerintem.
4: Igen,
3: ugye?
4: Igen. Hát
3: ki nem olyan, ami ennek látszik.
4: Igen, ő klasszikus, azért azt nyilván romantikus regények klisék, azok élő dolgok, én amúgy imádom a kliséket, ezt ha így elmondhatom. Én abban látom a kliséknek az izgalmasságát, hogy másképp lehet hozzájuk nyúlni. Nyilván írtak már 80 ezer álházesség történetet, vagy 82 ezer második esély történetet, de hogy mégis a szereplők adják szerintem ennek a lényegét, és az, hogy ők mások, mint abban a történetben, esetleg más háttérből indultak, az már egy teljesen más történetet hoz, és én azt gondolom, hogy ezekre azért nem lehet ráunni, amiért a filmekre sem szoktunk ráunni, hiszen nincsenek már új romantikus filmek, már mindent láttunk tízezerszer, nincs olyan, hogy a rossz fiú és a jó kislány összen, jó, ezt már láttuk. A könyvmolylány és a focista összen, jó, ezt is láttuk, de attól függetlenül akkor is elolvassuk, akkor is megnézzük, mert szerintem az ember lelkének kell egy kis táplálék, egy ilyenfajta, mármint aki nyilván szereti a romantikus történeteket, és ez mindig ad, számomra legalábbis, úgyhogy nem volt olyan tervem, például világ megváltó történetet fogok írni, ami még soha nem volt. Nekem ez egy berögződés volt, hogy nekem kell egy álházasság történet. És amikor elkezdtem még írni, akkor nekem Nick és Eliza volt egyébként az első történetem. Csak nagyon hamar beláttam, hogy ez nem fog működni, mert hogy ha velük kezdek, akkor nincsen senki körülöttük. A fejemben ott vannak, és ők így magányosan akkor így összejönnek. De hogy hát kellenének barátok, kellenének ismerősök, és akkor úgy gondoltam, hogy olyan emberrel indítok, most visszakanyarodok egy picit Jackre, de mindjárt beszélek Nickre, olyan emberrel indítok, aki új, hiszen rajta keresztül tudom a legjobban megnézni, leírni, hogy mi fog történni itt. Ha már olyan emberről írok, akinek semmi nem új, akkor úgy éreztem, hogy nehéz bevonni az embereket ebbe a világba. Úgyhogy így kanyarodtam Jackhez. Nick, ugye ő már egy régebbi motoros, ő tapasztalt játékos, ő a csapat kapitánya, a lelke, ő tartja össze őket, viszont neki ez az élete, a foci, és szintén egy múltbéli veszteség miatt ő úgy is gondolja, hogy neki ez elég. Nincs igénye, vagy ha van igénye, nyomja magában ezt a késztetést. Ő úgy van vele, hogy neki ez a foci elég, gondolnak róla, amit gondolnak, addig is jó, nem foglalkoznak a magánéletével, amúgy egyébként egy remek családja van, ami kontrasztba állítja azt, hogy ő egyébként hogy ilyen, hiszen nem ez a hozott mintája.
3: Az ilyen felelőtlennek tűnő élet, ugye? Egyik lány jön a másik után.
4: Igen, így úgy tűnik, mintha egyáltalán nem foglalkozna semmivel, foci, csajok, ennyi látszik, ez így tökéletes.
3: Általánosságban tudunk beszélni mindegyik szereplőről, hogy a szorongás, vagy a félelem attól, hogy már csalódtam, már megbántottak, már kerültem olyan helyzetbe, amiben nem szeretnék soha, vagy kihasználtak, és ezért félek az új kapcsolattól. Szóval, hogy mindegyik szereplőnek ott van a fejében ez. Azt gondolod, hogy ebben a korban mindenkinek van már szorongani valója?
4: A környezetemben igen. Uh-huh. Vagy én azt látom, én nagyon szerencsés vagyok, én 2009-ben megismerkedtem a mostani férjemmel, és mi azóta együtt vagyunk, de én azt láttam mindig is a környezetemben, már még amikor versenytáncoltam, vagy később, hogy bármilyen szféráról legyen szó, hogy a barátnőim egyszerűen nem találnak társat maguknak. És ez már akkor nagy kihívás volt, pedig akkor még nem volt Tinder, és szerintem az nem segít, de fogalmam sincs, mert nem ismerem ezeket az applikációkat, de hogy nagyon nehéz volt társra lelni, nagyon nehéz volt ismerkedni, és ennek kell, hogy legyen valamilyen oka, ami miatt ez nehéz. Párszor megéltem barátaimon keresztül, hogy volt, hogy megismerkedtek, nagy szerelem, jó kapcsolat, de aztán valami nem stimmelt. Egyszerűen mások voltak a jövő célok, és akkor szétmegy a kapcsolat, vagy egyikük gyereket akart, a másikuk nem, ugyanazért ezek nyilván nagyobb problémák, vagy a tipikus a megcsalás, és én azt gondolom, hogy ezek után kell idő, míg az ember helyre jön. Még ha egy olyan kapcsolat, ahol elmúlnak az érzelmek, akár nekem is volt ilyen, még a középiskolában nagy szerelem volt, de aztán egyszer csak azt mondja, hogy akkor vége. És az ember ott van, mondjuk ez most így nem érti az ember, mert miért érteni, akkor ennek idő kell, hogy feldolgozza, és ez az idő az, ahogy az ember idősödik, egyre több, vagy egyre nehezebb. És ugye, ahogy az ember sorra esetleg pont belefut egy-két ilyen kapcsolatba, úgy talán egyre nehezebb bízni abban, hogy a következő az egy olyan lesz, akinek megéri odaadni a szívünket, vagy érdemes kockáztatni.
1: Olá, Andrea, Könyvben utazom című műsorában György Marcellával, a Szívtörő és a Bajkeverő című romantikus regények szerzőjével beszélgetett. A beszélgetés pedig rövidesen folytatódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Gimis szerelem, talán az első, aztán ki megy, esetleg más-más egyetemre és városba, a kötelékek felbomlanak, aztán évek múlva felnőttként ismét találkoznak az egykori párok. És jönnek a bonyodalmak. Visszatérő forgatókönyv sztorik, amelyek valahogy nem mennek ki a divatból. Romantikus könyvek egész sora épül erre. Nos, erről is beszélget Olá Andrea György Marcella romantikus regényíróval. Folytatjuk a Könyvben utazom című műsor beszélgetését.
2: A Mara Maxine néven író György Marcella két regényéről, a Szívtörőről és a Bajkeverőről már beszéltünk az adás első felében. Az egyik könyvben 8 év után újra találkozik két fiatal, a neves amerikai futballcsapat life coachaként munkába álló Anne és egykori gimnáziumi szerelme Jack. Ő egyébként a csapat legújabb tagja, de így nem csak a beilleszkedés kihívás most számára, hanem a régi szerelem felbukkanása is. A második regény középpontjában egy általában komoly bonyodalmakkal járó álházasság van. Az említett amerikai foci csapat sztárirányítója, bulvárhírek gyakori szereplője egy pazar este után gyűrűvel a kezén ébred. A lánynak, aki már a srác jól felfogott érdeke szerint is a felesége, komoly problémái vannak a bizalommal, de nem csak emiatt próbálja minél távolabb tartani magától a Safety Pro sportolót. Már készül a harmadik regény is, és folytatjuk most a beszélgetést a szerzővel. Ott hagytuk abba az előbb, hogy milyen mély nyomot hagyhat egy gimnáziumi szerelem az emberben. Nem véletlen, hogy ez a helyzet bekerült az első könyvébe.
3: Könyvben utazom.
2: Mondtad az előbb, hogy a filmekben megnézzük ugyanazokat a sztorikat újra és újra. Valahogy ez egy nagyon fontos téma, hogy gimnazisták voltunk, szerettük egymást, vége lett, és aztán felnőttként újra találkoznak. Ez egyszerűen nem megy ki a divatból.
4: Nem ez a mi lett volna, ha topik volt, hogy mindenképpen ezt a három regényt még akkor nem tudatosan, de úgy álmodtam meg, hogy három olyan életszakaszomról szóljon, ami nem feltétlen annyira meghatározó az életemben. Vannak benne olyan jelenetek is, de hogy mindenképpen három olyan fő érzésről szóljon, ami szerintem az ember végigmegy, és a tinikori szerelem talán az, amikor az ember azt hiszi, vagy én úgy gondolom, vagy én azt éreztem, hogy ez örökké fog tartani. Hát akkor az emberek még nincs rossz tapasztalata, minden csodálatos, minden fantasztikus, és hát együtt tervezzük, hogy utána majd akkor mi lesz a középiskola, utána még jön a pofon, hogy páf, itt a nyár, akkor már itt vagy egyedül. Mi lesz? Hát mi lesz? Most már soha többet nem leszek szerelmes, eltelik három hónap, megismerem a férjemet, de mi van, ha nem? És akkor ebből jött a gondolat, hogy mi van, ha ez nem így alakul, és akkor eltelnek az évek, érdegéljük az életünket, egyikünk se talál nagyon senkit, és egyszer csak találkozunk. És itt nekem nagyon fontos volt, hogy mindenképpen olyan dolog miatt érjen véget ez a kapcsolat, amiből menthető. Nálam az abszolút tiltó listás, mondjuk, ha meggyűkük, megcsalja a másikat, és akkor abból kezdünk el szálakat gubancolni, nálam az nem jöhetett volna szóba. Tiltó listás volt, úgyhogy mindenképpen olyan problémát akartam nekik adni, amiből lehet építkezni, akár újraépíteni a bizalmat, de menthető a történet.
2: Mennyi lehetőséget rejt ez az álházasság a Nick és Aliza kapcsán az ő viszonyukban? Mármint íróilag mennyi lehetőséget ad? Mennyivel többet tudsz elárulni a figuráidról, mint hogyha csak egyszerűen összejöttek volna egy, nem tudom, kávézóban?
4: Igen, mivel ugye Nickről tudtam, hogy ő más mutat a külvilágnak, mint amilyen személyiségű, ezért nála fontos volt, hogy úgy lássuk egy másik személyen keresztül, akár Elizán keresztül, amilyen valójában. És ezt csak úgy tudtam megtenni, ha nagyon közel kerül hozzá a szereplőm, ez másképp nem működött volna. Muszáj volt egy kis kényszerítő erőt alkalmazni. Ha azt, hogy jogilag szabályos-e vagy nem, azt ne vitassuk. Ugyanúgy végig kell menni a kapcsolati fázisokon, nem fogják jobban megismerni egymást, jobban meg fogják ismerni az apróságokat, az apró kis gesztusokat, belső motivációkat, ami talán csak akkor jön elő, ha az ember egyszer csak összeköltözik a másikkal, vagy hogyha nagyon, vagy annyira bizalmába fogadja, hogy akkor erről beszélgetnek, vagy észreveszi. Én úgy szántam, hogy ezzel segítem azt, hogy valójában felfedjem, hogy milyen emberek ők.
2: Miért úgy írtad meg ezeket a könyveket, hogy mindenki a saját hangján beszél? Megírhattad volna úgy is, hogy te egy harmadik vagy narrátor.
4: Megírhattam volna, de nekem az nem megy. Uh-huh. Én megpróbáltam, mert amikor elkezdtem ezt írni, akkor kaptam egy személyes kritikát, hogy hát jó, de hogy ő ezt nem szereti, hogy így ebben a nézőpontban születik, hogy sokkal jobb lenne egy E3, hát és akkor így jó, hát mondom, végül is megpróbálhatom, és akkor ugyanazt a szöveget nyilván elkezdtem átdolgozni egy külső nézőpontból, és egyszerűen megerőszakolásának éreztem a történetnek, magamnak, és úgy a szereplőimnek, ők egyébként én vagyok. Az én hangom, amikor apukám is minden könyvet megveszi, és el is olvassa, és amikor elolvasta a szívtörőt, akkor mondta, hogy akkor ő most több szereplőben is felfedezett engem, és mondtam, hogy jó, de amúgy mindegyikben ott vagyok, hogy direkt mindegyikük kapott hibát, és talán amit én magamban erősségnek érzek abból is, és őket így állítottam össze, úgyhogy tudatosan mindegyikük én vagyok. Anne és Jack esetében a fiatalkori vonásaimból válogattam, még Nick és Eliza karakteréhez a hát a 30-as éveim vonásaiból, és Grace és Aaron az már a mai Marához lesz közel. Nagyon sok változás történt, amit így tudatosan átgondoltam, hogy mennyit fejlődtem, miben fejlődtem egyáltalán, miben változtam, nem minden fejlődésnek számít, hanem valami kicsit negatívnak, hiszen azért csak, tudom, szőrszálhasogató bettem itt az évek alatt, vagy bármi, amit el kell ismerni. És ezeket szét kellett osztani. Nyilván a Grace és Aaron története lesz az, ami már akkor fog történni, amikor én is megérkeztem.
2: Jó is, hogy mondod a fejlődést, meg az önismeretet, mert azt megfigyeltem a két regényedben, amit olvastam, hogy mind a kettőben a szereplők maguk is sokat változnak, vagy hogy megismerik saját magukat a kapcsolat által, vagy a kapcsolat lehetetlenség által, mert ezért nagyon sokáig nem derül ki, hogy ez működőképes-e, akármely kapcsolatra gondolunk.
4: Igen, nekem az fontos volt, hogy ne csak külső tényezők, amit egy akciófilmben, ne csak az, hogy külső tényezők bonyolítják a szereplőink életét, bonyolítsa az is. De szerettem volna, ha belső bonyodalmak, belső konfliktusok és belső fejlődések is történnek, és ők is rájönnek bizonyos dolgokra. Nem tudom, hogy mások élnek-e ilyen lehetőséggel, én azért nagy ritkán szoktam levonni konklúziót így az életemmel kapcsolatban, és akkor ilyenkor átgondolok egy bizonyos blokkot, jó, akkor ez jól történt, azzal mondjuk nem tudtam volna mit kezdeni, azt lehetett volna jobban, és ez nyilván azért a jövőben bizonyos helyzetekben, amik már akár így ismétlődnek, ott már segítenek, hogy akár jobban vagy átgondoltabban tudjak dönteni, és talán ezt próbáltam nekik is megadni, hogy legyen lehetőségük belső fejlődésre is.
2: Kellett-e bármihez kutató munkát végezned? Akár pszichológiai szempontból, akár foci szempontjából, hogyan ad instrukciót egy edző, vagy mi történik egy mérkőzésen?
4: Igen, sok mindenen. Az első regényben már azzal is, hogy mit csinál egyáltalán egy life coach. Annyi segítségem volt, hogy a férjem egy időben egy life coachtól kért segítséget, mert szakmailag úgy érezte, hogy megreked, és akkor én nem tudom, hogy ott mi történt, hetente egyszer ő beült az irodába, és akkor ott egy órát beszélgetett, és akkor végén úgy jött ki, ennek a nem tudom hány hét volt, hogy jó, akkor most oké, akkor most a munkára koncentrálok, most elvégzek pár továbbképzést, és akkor utána majd megpróbálok megpályázni valamit. Vagy pedig most így jól érzem magam, most nem váltok, most ez így tökéletes, mindig más konklúziók voltak, attól függ, hogy ez mikor történt ez a beszélgetés, és akkor innen jutott eszem, hogy akkor jó a life coach, akkor utána néztem, hogy az ő nagyjából mit csinál, hiszen life coach nem

0: motivációkat. Hát kutatom kellett a városról, életemben nem jártam San Franciscóba. Annyit tudok róla, mennyit a bűbajos boszorkákban láttam róla, úgyhogy nyilván igen, utána kellett nézni. Én a kis Google Maps-en ott a kis emberkével, ott sétálgattam, körülnéztem, hogy hol lakhatnának, ha ott laknak, akkor onnan mennyi idő a Golden Gate Park, akkor ha ott lakik, akkor mennyi idő alatt jut el a stadionba, egyáltalán milyen lehetőségei vannak, hogy nagyon-nagyon sokat kellett kutatnom. Az amerikai fociról is, hiszen azért annyira nem nézzük, de hogy mondjuk, hogy mik vannak egy stadionba, vagy milyen a gárda, vagy hogy épül föl, az, hogy azokat kutató munkával kellett kikeresni. Úgyhogy igazából mindennek, de ezzel nem nagyon stresszeltem magamat, hanem írtam, és amikor eljutottam egy adott pontra, hogy oké, itt most ezt be kell mutatni, akkor utána néztem, hogy akkor ezt most hogy is valósítsam meg.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás? Van olyan rész, hogy most az jön, az nehéz lesz.
0: Befejezni. Az első részt befejezni volt a legnagyobb kihívás, mert egyrészt én nem kronológiai sorrendben írok. Kicsit úgy ment, mint hogy így nem tudom, hogy mindig hozzád az ember egy hozzávalót, és akkor egyszer csak majd megsül az a torta, de hogy amikor kiemelem a sütőből, akkor össze fog esni, vagy nem? És hogy oké, most már megvan a konfliktus, meg oké, megvan minden, de akkor hogy fejezem be? És akkor ez volt egy ilyen hosszú tanakodás. Ez csak az első regényemnél volt, talán ez az elengedéssel együtt, aztán megérkezett.
1: És az intim részek, ugye egy romantikus regénynek nagyon fontos
0: igazad
1: elemei
0: van.
1: Az intim, az intim részek.
0: Meg is cáfolom magam, ez volt a legnagyobb.
1: Ugye, mert hogy ezen gondolkodtam, hogy azt, és hogyha már klisékről beszélünk, szóval azt úgy megírni, hogy legyen mégis benne valami új, vagy valami frissesség.
0: Hát ez nagyon nehezen indult, azokat a jelenteket mindig eljutottunk odáig, hogy tudtam, hogy itt lesz. Mit marad?
1: Kihagytad?
0: Marad meg. Megállt, és akkor ugrottunk a következő fejezetre. Aha. Igen, kihagytam szándékosan, mert kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen stresszelő boxoló, akinek így masszírozza az edzője a vállát, hogy gyerünk, mindjárt mész a ringbe, meg fogod tudni csinálni, és én ott állok, hogy megyek a ringbe, de hogy ott én ezt tényleg meg fogom tudni csinálni, vagy ott most mi lesz? Azt éreztem, hogy én most itt pucér vagyok, és végig sétálom az utcán. És hogy nehogy engem képzeljenek oda. Nem tudom, nekem volt egy ilyen félelmem, de szerencsére ilyen visszajelzések nem jöttek, de hogy ez egy ilyen nagyon nagy kitárulkozás. Ezeket megírni, úgyhogy nagyon húztam, halasztottam, és aztán rájöttem, hogy most már nem menekülhetek tovább, és akkor arra gondoltam, hogy jó, akkor mielőtt én itt bármiből belekezdek, meghatározom, hogy milyen jeleneteket szeretnék írni, hogy én mennyire akarok mondjuk erotikus hangon szólni, vagy mennyire akarok sejtelmes lenni, vagy mi az, ami nekem még belefér, mint szavak, vagy mint ábrázolás, és akkor előbb akkor ezt kitalálom. És akkor itt most megnyugodtam, kitaláltam. Először is elővettem a kedvenc könyveimet, és megnéztem, hogy ott a szerzők, hogy írnak. És akkor hamar két kupasz lett az, ami tőlem abszolút távol áll, a kosztümös romantika jó, az a másik irány, és akkor van egy középút, ami úgy azért ad jeleneteket, de azért nem az a vulgáris, trágár, ami egyébként én is olvasok, és nincs olyan semmi bajom, csak hogy én nem éreztem azt, hogy ez én lennék. És akkor így megpróbáltam azt, hogy jó, ez a leírás így tetszik, és akkor azt így elolvasgattam, így pár napig gondolkodtam rajta, és akkor jó, akkor mondom, most én megpróbálom, és így takartam, és akkor úgy írtam, mint amikor az ember próbál ilyen erotikus könyvet a villamoson, vagy bárhol olvasni, hogy jó, de ne nézzenek a könyvemről, mert azért mégiscsak. És akkor elkezdtem írni, és hát mondom, jó, azért ez nem olyan rossz, de hogy mindig meg kellett állnom egy ilyen nőbekezdésnél, jó, akkor picit rápihenek, most akkor kitalálom a megfogalmazást, minden, és akkor egyszer voltam, nem is tudom, akkor szerintem az EB volt, az EB és a Budapest Parkban voltunk, és akkor megszállt az ihlet, nem tudom miért, és amíg a fiúk nézték a kivetítőn a foci meccset, én addig ott telefonon leírtam a jelenetet, és akkor alig vártam, hogy hazamenjünk, és akkor végre gépen kidolgozhassam ékezetekkel, meg minden, most csak nagyon gyors voltam, hogy leírjam. És akkor az első jelenettel meg voltam, nagyon büszke voltam magamra, és akkor eltett pár nap, hogy akkor neki kéne ugrani a másodiknak, és én azt hittem, hogy ez most olyan könnyű lesz, hiszen már egyen túl vagyok, és nem. Viszont a második könyvemnél az a jó hír, hogy ezzel már nem találkoztam ezzel a problémával, ott már nem gondoltam arra, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni, vagy ki mit fog szólni hozzá, és talán az segített abba, hogy ezek a jelenetek megszülessenek ezekben a formákban.
1: Te, aki kiadónál dolgoztál, mennyire tartod a romantikát, vagy a romantikus regényeket fontos műfajnak ma?
0: Én mindig imádtam a romantikus regényeket, én mindig imádtam a szórakoztató regényeket. Vannak klasszikusok is, amit szeretek, viszont én azt sose tartottam elfogadható gondolatnak, hogy ha valaki olvas, csak klasszikust olvashat, és ciki, ha mást olvas. És most talán az van, hogy most már az emberek felmerik vállalni, hogy mit olvasnak, és talán ez emiatt tűnik úgy, hogy népszerűbb. Rólam mindig elhíresült, hogy én nagyon sokat olvasok, sok könyvem van. És akkor egy időben én is azt éreztem, amikor átjönnek az emberek, hogy tőlem azt várják, hogy a skarlátbetű meg a hiúságvására mind megvan, de hogy ott sorakozik a klasszikus irodalom a polcomon, én mindent amúgy olvastam. És hogy az olvas

0: olvasásnak szerintem az a lényege, hogy az ember élvezze. És mondhatjuk azt, hogy az irodalmi minőség, meg mienség, és hogy azt csak bizonyos könyvek tudják biztosítani, de szerintem mindenki azt olvassa, amit élvez. Hát azért ez a való életből való kiszakadás. Én azt gondolom, hogy nagyon stresszes az emberek munkája, este örülünk, ha hazaérünk, oké, hétvégén mondjuk találkozunk a barátokkal, de hogy ezekben a regényekben azért itt egy kicsit elrugaszkodunk a való élettől, hiszen egyikük sem azon stresszel, hogy reggel 8-ben kellene az irodába, 5-ig dolgozom, délben volt 20 perc ebédszünet, és ezekről nincs szó.
1: És mennyit keresek, és az elég lesz
0: a hóvégéig. És akkor amúgy igen, már nincs kenyérre pénzem, és hogy ezektől így eltekintünk. Én nem tudom, én világéletemben ilyen nagy romantika fogyasztó voltam, én nekem van valami csodálatos abban, hogy újra és újra az emberek egymásra tudnak találni, vagy hogy egy érzés az kitarthat egy életen át. Ha kitart egy életen át, akkor azért mit kell megtenni, hiszen egy kapcsolat az nem abból áll, hogy megismerkedtünk, és akkor örökre szerelmesek leszünk, hiszen vannak nehézségek, vannak testi-lelki mélypontok, akkor nyilván egy hosszú kapcsolatban is ki kell találni, mivel lehet ezt fellendíteni, akkor újra el kell menni randizni. Ugye pont a személyiségfejlődés az, ami adja a nehézséget, hiszen ha a pár egyik tagja elfejlődik, és a másikuk lemarad, ugye az egy erős konfliktus helyzetet tud adni, akkor mi az, amivel mindketten tudnak fejlődni? Mik azok a beszélgetések, mik azok a pontok, ahol észrevesszük, hogy amúgy itt történt egy változás, de hogy ezt meg kell tanulni kezelni, hiszen ez a másikhoz tartozik. És talán ezek a kérdések, amik engem mindig foglalkoztatnak.
1: A romantikus regényeket illetően mindig fölhozzák azt, hogy de hát csak addig jutunk el ezekben a könyvekben, amíg boldogan egymásra találnak, és nem tudjuk, hogy egy év múlva, két év múlva hogy vannak. És azért te egy picit segítesz ebben, vagy van itt áthidaló megoldás, mert hogy miközben egy másik párról olvasunk, mondjuk Elizáról és Nickről, addig látjuk, hogy Jack és Anne hogyan boldogul egymással, és gondolom, hogy ez a következő regényedben is így lesz, hogy mind a két párosra rálátunk.
0: Igen, nyomon követhetőek, és élik tovább az életüket, de azért az fontos kiemelnem, hogy nem abban a klasszikus értelemben követjük őket nyomon, mintha mondjuk most írnék egy szívtörő kettőt, ahol Jack és Anne újabb konfliktusba kerül, és a mélyrepülésbe zuhan a kapcsolatuk. Nem megyünk bele ilyesmibe, én a gondviselésre bíztam az ő életüket, és én úgy gondolom, hogy ők most már rendben lesznek, elég felnőttek ahhoz, hogy megoldják az életüket, szerintem segítettem eleget, úgyhogy igen, egyébként van róluk folyamatosan szó, meg ugye az epilógusokat is próbáltam úgy kidolgozni, hogy ott egy ilyen két évvel későbbi állapotban vagyunk, amikor már végül is mindenki révbe fog érni, és én ezzel őket ilyen nyugodt szívvel engedtem útnak.
1: Még egy kérdés, hogyan tervezel előre, úgy, hogy tényleg azért ebben a könyvszakmában te járatos vagy, tudod, hogy a szerzőktől mit várnak a kiadók, hogy most évente legyen egy könyve, hogyha már befutott, ha veszik a könyveit, ugye te ismered ezeket a különböző felületeket, meg a megjelenési lehetőségeket, tehát rá tudsz segíteni egy kiadónak azzal, hogy te magad is népszerűsíted a saját regényeidet, szóval hogyan tervezel?
0: Hát igen, most idén nagy stresszben vagyok amúgy pont emiatt, mert hogy nem nagyon tudok írni. Kisfiam miatt fogjuk rá. Kevéske idő, az leginkább este van, de én meg nem vagyok éjszakai lény. Én korán alvó típus vagyok, és szívesen fölkelek korán, de a fiam is szívesen fölkel korán, úgyhogy onnantól fogva meg vagyunk lő. És hát most próbálok egy héten keresztül minden alvás idejében, amikor napközben alszik, akkor írok. Ezzel így amúgy egész tempósan is haladok, de egy ilyen belső feszültség van bennem, mert én alapvetően is pont ez a menjünk és csináljunk állam valamit, de most saját magamat kell megbékjózni, hogy nyugodj már le, most ez van.
1: Most majd, ez a dolgod.
0: Most ez a dolgom, és majd eljön a te időd is. Igen, szóval írok, szeretnék jövőre is egy könyvet. Most a vállalásom saját magamnak az évi egy, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor jövőre már kettőt szeretnék írni, viszont többet nem. Nekem az fontos volt, hogy ne menjek át egy ilyen gyárba, vagy egy ilyen futószalagra, hogy...
1: Mert azt látod, hogy lehet többet?
0: Persze, szerintem akár 3-4 havonta ki lehetne egyet, ha intenzíven tud az ember írni, és azt mondom, hogy ez a munkám. Ugye az első könyvnél, ami a legtöbb időt elemésztette, az a saját hangom, és nem is csak a saját hangom, mert azt tudtam, csak hogy felmerem-e vállalni. Most már ezzel nem foglalkozom, most már van a hangom, most már ez működik, és most már azt is tudom, hogy építsem fel a történetet, szóval nyilván mindig egyre könnyebb és könnyebb lesz. De hogy én úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon sok könyv jelenik meg, a jelenlegi könyvpiac még nem képes arra, hogy most olcsóban adjunk könyveket, remélem ez most már hamarosan változik, emiatt az olvasók pénztárcájával sem szórakozhatunk, hiszen nagyon sok szerzőt szeretnek, hála Istennek. És a harmadikok pedig, hogy én szeretek adni időt magamnak a történetre, mert van, hogy egy picit úgy gondolkodom rajta, eszembe jut még egy jelenet, ami kihagyhatatlannak tűnik, de az akkor nem működik, ha mondjuk megírtam 3 hét alatt a kéziratot, és már szerkesztőnél van, amikor eszembe jut, hogy ja, amúgy másképp is lehetett volna. Utána egy picit az, hogy magamnak is hagyjak időt, és élvezhessem azt, hogy ezt csinálom. Ezt nem szeretném, hogy eltűnjön.
2: György Marcellával beszélgetett az elmúlt percekben Olá Andrea. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátás biztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, csapadéknak kicsi az esélye. Több helyen lesz élénk a szél, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban rendhagyó lesz a sorrend, nem a hírekkel kezdünk, hanem Kaiser Péterrel, Vantaszek szakértőjével arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a sérülékenységi vizsgálat, miért érdekesebb, fontosabb és egyben nehezebb, mint hogyha valaki konkrét biztonsági réseket keresne egy-egy komolyabb, vagy akár kevésbé komolyabb szoftveres megoldásban. A műsor közepén, amikor a híreket beszéljük, akkor viszont érintjük az Oracle-t, ami egy potom 300 milliárd dolláros picike kis buktának kinéző történetbe lépett bele. Beszélünk arról, hogy az Európai Unióban lesznek cserélhető akkumulátorok, de már nem teljesen úgy, ahogy eddig tudtuk, hogy hogy lesznek a cserélhető akkumulátorok, illetve arról is beszélünk, hogy 2027-től választhatunk majd, hogy melyik AI szolgáltatást szeretnénk használni az androidos telefonunkon, tehát nem a Gemini-hez leszünk kötve csak és kizárólag. A műsor legvégén pedig egy igazán megfizethető és ahhoz képest nagyon-nagyon sokat tudó, félig nyitott fülhallgatót nézünk meg közelebbről, ami a Soundcore Liberty Buds, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: Az informatikai rendszerek zártsági vizsgálata a szervezetek IT biztonsági felkészültségének egy fontos eleme, és erről fogunk a következőkben beszélgetni. Vendégünk Kaiser Péter, tanúsítási igazgató a Vantaszek Kft-től. Üdvözöllek!
2: Sziasztok!
1: Mesélj nekem, kérlek, egy picit erről, mert valószínűleg sok hallgató most hallja először, hogy mi az a zártsági, audit zártsági vizsgálat. Ugye NIS 2-ről és mindenféle egyéb ilyen tanúsítványi kérdéskörről, vizsgálatról hallottunk már. Mit jelent konkrétan ez a zártsági audit?
2: Azt nézzük elsősorban, hogy ne lehessen belenyúlni abba a rendszerbe jogosatlanul, nagyon röviden.
1: És kiknek kell ezzel foglalkozni egyébként?
2: Elsősorban azoknak a szervezetek érintettek ebben, akiknek majd valamilyen jogszabály előírja, hogy zártsági audittal igazolják az adott rendszernek az zártságát. Legtöbben mondjuk az ilyen közüzemi szolgáltatók, hírközlési szolgáltatók érintettek, akik nagy tömegben állítanak elő számlákat, és ott azért nagyon fontos, hogy számlának az értékében tartalmába ne lehessen kívülről belenyúlni, vagy ne lehessen azt módosítani. Tehát elsősorban ők azok az érintett szervezetek, akiknek az átságvizsgálata évről évre ismétlődően aktuális, de emellett pénzintézetek is érintettek lehetnek, illetve lehetnek olyan pályázati feltételek, vagy olyan jogszabályi megfelelőségek, aminek az előfeltétele az, hogy az érintett rendszer zártsági tanúsításon essen át.
1: És ugye ez egy zártsági feltételrendszer, aminek itt meg kell felelni, jól értem. Miben más ez a zártsági audit, mint egy klasszikus IT biztonsági teszt, vagy mondjuk egy sérülékenységi vizsgálat?
2: Egy klasszikus sérülékenységi vizsgálat sokszor azt nézi, hogy kívülről vagy belülről milyen technikai gyengeségek támadhatóak. Nyitott pontok, vagy nyitott portok, elavult komponensek, vagy hibás konfigurációk, gyenge jelszavak, de ez csak egy szelete az egész történetnek, az zártsági audit ennél sokkal szélesebb. Ott a technika mellett nézik a folyamatot, a jogosultságokat, ki hagyja jóvá a beállításokat, vagy a jogosultságokat, hogyan kerül be egy változás, hogy ezt tesztelik-e, élesítik-e, naplózzák-e, felülvizsgálják-e. Nem ilyen kapuszni sekkereket keresünk a másik oldalon, hanem inkább egy folyamat auditálunk. Van egy jogszabály, a 7/2024-es MK rendelet, aminek van egy védelmi katalógusa, és annak a kontrolljait nézzük. Ezekben szervezeti kontrollok, technológiai kontrollok egyaránt vannak, de személybiztonságra vonatkozó kontrollok is.
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy hír, amit nemrég hallhattunk, olvastunk, hogy például az OpenAI-t beperelt az Apple azért, mert az Apple volt dolgozói közül párat felvettek, és állítólag volt, aki még utólag hozzáfért az Apple belső rendszereihez valamiféle hiány kapcsán, és emiatt volt ebből egy, mondjuk azt, hogy ipari kémkedési botrány, és most ugye ez a történet. Valami ilyesmire kell gondolni, amikor a folyamatokat ellenőrzitek, tehát ezt is jelenti egyébként a sérülékenységi vizsgálat felett maga az az egész audit?
2: Igen, például ezt is, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy az audit során találunk olyan felhasználót, aki már egyébként kilépett a cégtől, de a felhasználója még aktív, vagy még be lehet lépni, vagy ne adj Isten, még azzal a felhasználóval lépnek be a kollégák, mert hogy a kollégának volt jogosultsága valamelyik rendszerhez, és amikor elment, akkor nem újra igényeltek jogosultságokat, hanem akkor az ő felhasználó nevét használják, vagy ilyesmi. Ezek nagyon hibás működések. Ezeket általában az auditon feltárjuk, vagy ezek kiderülnek, de egy jó felkészült szervezet az már saját maga egy belső auditon ezeket észreveszi, és az auditra az egy olyan felkészültséggel érkezik, hogy ott már nagy gond nem lesz.
1: Ettől függetlenül gondolom, azért volt már olyan audit, amin során mindenki úgy állt elő, hogy itt most biztos minden rendben van, és aztán kiderült, hogy azért az elképzelések a valóságtól kezdve távolabb álltak.
2: Így van, az auditornak egy harmadik külső szeme van, tehát hogy így a szervezeten belül, akik dolgoznak, ők nem biztos, hogy látják azokat az összefüggéseket, amit egy auditor külső szemmel meglát. Sokszor előfordulnak olyan banánhéjak, amik ott vannak az ember szem előtt, de nem veszi észre. Az auditor pont azon az ajtón nyit be, amihez esetleg nincsen senkinek jogosultsága, vagy csak szigorú jogosultsági feltételek mellett lehetne belépni a helységbe, de mégis nyitva van a helység, vagy a szerverterembe éppen berakták az aznapi csapatépítőnek a italait hűteni, mert ott van a legkívülsebb, és a hűtőszekrényben nem fér be. Pont az audit napján futunk bele ilyenbe. Tehát ilyen banális vicces sztorik mindig vannak. Persze az auditor akkor jó, hogyha nem vérengzős, és el akarja kaszálni minden áll az ügyfelet, hanem együtt fejlődik az ügyfél az auditorral. Ezek az zártsági auditok is ilyen 3 éves ciklusokban futnak, és akkor 2 felülvizsgálati audit van a megújítom után. Mindig van mit fejleszteni, és hogyha az auditor tud olyan szakmai inputokat adni a szervezetnek, ami az ő kiberrezilienciának a javítását, akkor ez egy ilyen jó kapcsolat lehet. Tehát általában az auditált fél és az auditor hamar kiépít egy ilyen bizalmi kapcsolatot az audit során, ami nem arról szól, hogy bizalmaskodunk és próbáljuk lezsírozni vagy elmismásolni a dolgokat, hanem arról, hogy olyan visszajelzéseket, olyan szakmai visszajelzéseket adhasson az auditor külső szemmel, ami hasznos az auditált fél számára.
1: Szóval itt igazából egy ilyen belső és külső irányból érkező fejlesztési lehetőség, ha jól értem, nem pedig egy ilyen vérengző, mindenképpen hibát kell találnunk eset, hanem arról van szó, hogy ha jól értem, hogy minden szinten próbáljátok fejleszteni az adott céget, akinél az auditot elvégzitek.
2: Így van, így van. Tehát az auditnak a díja az nem egy kidobott pénz, hanem egy olyan külső szakvélemény, amiben vannak olyan elemek, amik valós üzleti értékkel bírnak a későbbiekben. Akár segítenek megelőzni egy nagyobb problémát, vagy akár felesleges túlszabályozottságra mutatnak rá, vagy olyan megoldást is megvillantanak, ami akár költséghatékonyan megvalósítható az adott szervezetnél, és a védelmi szintet pedig magasabbra tudja tenni.
1: És mi a gyakorlatban egyébként, hogy a technológiai oldalra vannak hiányosságok, vagy inkább a folyamatok azok, amik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, amit egy auditál.
2: Ez a szervezettől függ. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy vannak jó best practices-ek, tehát iparági standardek alapján a szakemberek úgy építik fel a rendszert, meg úgy állítja be a jogosultságokat, feltételeket, a technológiai szinten a beállítások teljesen jók, viszont a szabályozói rész az fut utána, mert azt egy ilyen plusz tehernek érzik, ilyen dokumentációs tehernek, és azok nincsenek kidolgozva. Ez ugye azért nagyon rossz, mert hogyha egy másik munkatárs ül abba a székbe egy hónap múlva, akkor ő nem fogja tudni, hogy pontosan mit hogyan kell beállítani, hanem akkor ő is hozza a saját maga gondolatait, és akkor onnantól kezdve felborul a rendszer. Tehát sok esetben az van, hogy a szabályozás nincs meg teljes körülön, de nagyon sok esetben pedig azt látjuk, hogy az audit előtt gyorsan letöltenek a netről egy szabályozó csomagot, vagy valahonnan szereznek az előző munkahelyről, vagy valahonnan viszonyulnak, hogy valamit letöltsenek, valami dokumentumot, és akkor azt a dokumentumot átírják a fejlécét, és akkor az egy ilyen nagyon szabályozott, nagyon részletesen kidolgozott dokumentum, és semmilyen köszönő viszonyban nincs a valósággal.
1: És hogyan lehet jól felkészülni egy auditot? Tehát mi az a folyamat, vagy mit érdemes figyelembe venni egy adott cégnek, aki egy ilyen auditot kér, amikor tényleg az a célja, hogy ne csak átmenjen éppen csak, hogy passzoljon minden, hanem hogy ténylegesen egy ilyen fejlesztési is váljon egy ilyen auditra való felkészülés. Ezt hogy lehet kivitelezni a gyakorlatban? Mit kell szem előtt tartani egy cégnek ilyenkor?
2: A 7/24-es rendelet elég exaktan leírja a követelmény csoportokban az adott témakörökhöz, hogy mi mindent kell szabályozni, illetve mi mindent kell megvalósítani. Ez egy jó kiinduló pont, hogyha azt nézzük, hogy minek kell megfelelni, de mindig meg kell nézni kockázat arányosan, hogy a mi szervezetünkre ez hogyan húzható rá, és hogyan tud ez egy működőképes rendszer lenni. Tehát, hogyha túlbonyolítjuk a szabályzatot, akkor a mi szervezetünk nem biztos, hogy ezt le fogja tudni követni, hiszen nincs annyi informatikusunk, nincs akkora szervezetünk, ami ezt el tudna látni egy összetett bonyolult folyamatnak a napi üzemeltetését. Tehát az a jó, hogyha a saját méretünkre, a saját működésünkre szabjuk rá, és azokat a kontrollokat átgondolva megírjuk a saját szabályzatainkat, amiket egyébként meg is tudunk valósítani. Nem is biztos egyébként, hogy egyszerre mindegyik rendszerben ugyanazt a szintet meg tudjuk valósítani, de ez nem is biztos, hogy feltétlenül szükséges. A zártsággal érintett rendszernek nyilván egy ilyen egységes szabályozói környezetre van szüksége, meg technológiai védelmi szintre, de mondjuk a tárgyalófoglaló rendszernek nem feltétlenül kell ugyanolyan biztonsági szinten működni, mint a mondjuk a pénzügynek a utalási.
1: Egy ilyen szervezetnek egyébként, amit az audit alá vontok, minden részletét, minden szegmensét, minden folyamatát auditálni kell, vagy tényleg csak egy ilyen nagyon szűk veletlenek is információs rendszer az, amit ilyenkor figyeltek.
2: Az átsági auditoknál körül van határolva az a rendszer, amit kimondottan nézünk, tehát ott nézünk szervezeti kontrollokat, ami a teljes szervezetre vonatkozik, de ott az a rendszer esik kimondottan a górcső alá, amit auditálunk. Nagyon hasonló egyébként a módszertan is a NIS2-es auditokhoz, tehát a kiberbiztonsági auditoknál ugyanez az MK rendelet az alapja a kiberbiztonsági auditoknak is. Itt egy adott EIR, vagy az adott EIR-nek is csak egy szegmense az, ami mondjuk konkrétan a számlázó rendszer, vagy mondjuk konkrétan az a rendszer, ami a DAP aláíráshoz csatlakozik. Megvan így körülhatárolva az a rendszer, amit a zártságvizsgálat során nézünk.
1: Említetted egyébként, hogy azért van némi hasonlóság a NIS 2 auditjához, és amikor zártsági auditról beszélgetünk. Ha most hallgatnak minket azok, akik már a NIS 2-nél is ott voltak, az adott cégnél végig kísérték ezeket a dolgokat, és tudják, hogy azért egy audit nem egy egyszerű dolog, és nem feltétlenül a legpozitívabb élmény egy cég életében. Mit érdemes tudni a zártsági auditról abban a szempontból, hogy megfeleltetés ügyileg mennyire van közel a NIS 2-höz? Lehet ezeket valamilyen módon összevonni, integrálni ezeket az auditokat? feladatokat? Lehet ebben mondjuk egy kicsi könnyebbség a cégnek?
2: Ez abszolút jó gondolat, mert a 7/2024-es MK rendelet az ugyanúgy a kiberbiztonsági auditoknak is az alapja, meg a zártsági auditoknak az alapja, és egyébként maga a control setben nagyon sok átfedés van például egy ISO 27001-es audithoz is. Ezeket, hogyha a szervezet tudja úgy ütemezni, hogy időben egybe essenek, vagy egyszerre forduljanak, akkor hogyha találnak egy olyan auditor céget, mint például a miénk, akik tudják ezt integráltan csinálni, akkor mi párhuzamosan integráltan egy audit folyamat keretében tudjuk akár egyszerre a NIS 2 kiberbiztonsági auditot az zártsággal, vagy a ISO 27001-et az zártsággal, vagy az ISO 27001-et a NIS 2-vel párhuzamosan megcsinálni, és akkor azok az audit bizonyítékok, amik egy-egy auditnál előállnak, azok mindegyiknél használhatóak, és egyszerre párhuzamosan tudjuk vinni őket, és mi mindegyik területünket akkreditáltan tudjuk végezni.
1: Mennyi idő felkészül egy ilyen auditra? Tehát mondjuk a szervezettől, gondolom, mérettől változik. De
2: hát hogy... a felkészülés az leginkább az érettségtől függ, mert hogy egy zöldmezős beruházással kell mindent kidolgozni, akkor ez egy hosszabb idő. Hogyha már egy magasabb biztonsági szinten működik maga a szervezet, vagy mondjuk az anyavállalatnak a standardjai már a kezdetektől átvette, és az szerint működik, akkor nyilván sokkal könnyebb. Ilyenkor kell csinálni egy belső auditot, kell csinálni egy gap-elemzést, feltárni azokat a pontokat, amin még dolgozni kell, és akkor a szervezettől függ meg az erőforrástól, hogy mennyi erőforrást tudnak rá allokálni a felkészülési munkára. Maga az audit az hát egy olyan 70-80 nap az átfutási idő. Ebben a leghosszabb idő az, amikor a szervezet felkészül erre. Tehát a kick-off után megkapják az audit adatbekérőket, és akkor az adatbekérőkhöz összegyűjtik a dokumentumokat, evidenciákat, és ezeket átadják az auditor számára. Ez a leghosszabb idő benne, tehát ettől is leginkább függ, hogy milyen hosszúra nyúlik maga az audit. Az én véleményem szerint az a jó audit, ami nem nyúlik el nagyon hosszan, mert azért egy auditban lenni a szervezetnek az egy plusz feszültség, meg egy plusz stresszfaktor.
1: Mi az az egy dolog, amit szerinted minden cégvezetőnek meg kéne érteni az zártsági auditokról?
2: Folyamatosan hallunk mindenféle rémsztorit, hogy milyen kiberbiztonsági incidensek történnek. Ezeket mindenképpen érdemes elkerülni. Aki nem foglalkozik eléggé azzal, hogy ezeknek a biztonsági intézkedéseket bevezesse, vagy ezeknek a kontrolloknak megfeleljen, ők jó eséllyel előbb-utóbb érintettjei lesznek egy komolyabb incidensnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az érintett szervezeteknél abszolút ez egy már megszokott és működő gyakorlat, tehát ők nem ózkodnak az audittól, ha már az ember túlesik az első, második, harmadik auditon, akkor utána már egészen más attitűddel tud neki ugrani egy következőnek, tehát nem kell ettől nagyon félni, az auditor is egy ember. Én azt javaslom, hogy az audit az mindig úgy álljon hozzá a szervezet, hogy őszintén bőségesen osszanak meg azokat az információkat, amiből auditálni lehet, hiszen az auditor az csak azt tudja auditálni, amit mutatnak neki. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most az auditon tőmondatokba válaszolunk csak, és csak annyit mondjuk, amennyit feltétlenül kérdezett az auditor. Ez egyébként igaz, tehát hogy nem kell elvinni más témába, de hogyha nem mutatják meg azokat a részeket, amik egy kicsit kevésbé működnek jól, akkor nem fog tudni adott esetben olyan javaslatokat tenni az auditor, ami hasznos a szervezet számára.
1: Mi az, amit ha most valaki hallgat minket, üzennél így cégvezetőként vagy IT biztonsági felelősként az adott cégnél, hogy ha most ezt az adást hallgatja, mi legyen a következő dolog, mondjuk egy ilyen auditori szemszögből nézve, hogy ezt bizony ellenőrizd a cégednél, mert ez az egyik ilyen fontos jelenség, hogyha nem jó, ez nem oké, akkor ott kellene egy audit.
2: Hát azt tudom mondani jó tanácsnak, hogy ha csak egy dolgot, akkor a jogosultságokat nézze meg. Húzzon le egy jogosultsági listát, és nézze meg, hogy kik azok, akik 90 napnál régebb óta nem léptek már be, vagy vannak olyan felhasználók a rendszerben, akik régóta inaktívak, vagy adott esetben nem személyhez kötődő fiókok, és valaki használja őket. Ez egy olyan, ami általában mindig van találat, és mindig nagyon hasznos, hogyha megnézi az ember, hogy ne járjon úgy, mint az, hogy az Apple-nél.
1: És ne utólag kellene miatt perelni másokat, igen. Igen. Ez egy kicsit kellemetlenebb.
2: Ezek az auditok, ezek ciklikusan ismétlődnek egymás után, és hogyha most a NIS 2 auditokon nagyon sokan túl vannak, néhányan még most futnak neki, zártsági auditon is már valószínű, hogy az érintett szervezetek egyszer már túl voltak legalábbis, most jönnek újra. Az audit az nem egy ilyen rövidtávú projekt, hogy gyorsan felkészülünk, gyorsan legyártjuk azokat a dokumentumokat, amiket egyébként kellene, hogy egy legutolsót elő tudjunk venni az auditornak, hogy ilyen volt, hanem alakítsanak ki egy olyan rendszert, amit folyamatosan működtetni tudnak, úgy, hogy az a szervezetet nem hátráltatja, hanem a napi ügymenet mellett komfortosan üzemeltethető. És akkor a következő audit az már sokkal-sokkal könnyebb lesz.
1: Kaiser Péter, tanúsítási igazgató, Vantaszek Kft-től volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Nem tud leállni az AI hype vonat, egész egyszerűen nem tud leállni. Ugye mi is arról beszéltünk, hogy most a szoftvereken túl már elindult a hardware háború is, hogy ki gyártja majd a legelső legjobb AI hardvert, és hát természetesen a háttérben pedig ott van a szerver háború, mutathatom az idézőjelet, ugyanis az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a sok százmilliárdos iparágat mi fogja kiszolgálni vassal, tehát hogy konkrétan hol fognak elvégződni azok a számítási kapacitások, amikor mi azt mondjuk, hogy kedves Gemini, vagy kedves ChatGPT, vagy kedves bármelyik AI, kérlek szépen ezt meg ezt tedd meg nekem, azokat valahol egy távoli szerver teremben hajtja végre az AI, és visszaküldi a telefonunkra, vagy a számítógépünkre, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy az Oracle pár százmilliárd dollárral elszámolta magát.
2: Az a pár százmilliárd egészen konkrétan 300 milliárd dollár, mármint hogy ez az a méretű alkú, amit az OpenAI-jel kötöttek, és most igazából ekkora összegek után már az apró pénz is fáj az Oracle-nek, egészen konkrétan 7 milliárd dollárt kell befektetniük elektromos hálózatba, azért, hogy az OpenAI-jel kötött alkunak megfelelően ki tudják szolgálni az egész rendszert, az egész ökoszisztémát, amire szerződnek, és nyilván egy adatközpontot is ki tudjanak ennek megfelelően alakítani. De ugyanakkor úgy tűnik, hogy ennyire azért nincs ekkora igény az Oracle mesterséges intelligencia szolgáltatására. Legalábbis most úgy tűnik, hogy a cég most erősen be kellett, hogy húzza a kéziféket, és nem állnak túl fényesen anyagilag. Ez pedig nem túl szép módon csapódott le a gyártónál, illetve a nagy cégnél, mert hogy egész konkrétan 13%-át kellett leépítse az alkalmazottaknak, ami elég soknak hangzik, és sokkal többnek hangzik, hogyha kiderül, hogy összesen mennyi emberről van szó, mert hogy az Oracle egy nagyon sok alkalmazottat foglalkoztató cég, 21 ezer embert kellett per pillanat leépíteniük, pontosan azért, mert úgy döntöttek, hogy ők is beszállnak ebbe a mesterséges intelligencia versenybe, amiben ugye már minden nagyobb cég megpróbál valamiféle tortaszeletet magának kihasítani, és mi erről már korábban is beszéltünk, hogy ezek a cégek egyébként többnyire egymást körbefinanszírozva próbálják fenntartani az AI hype-ot, az AI lendületet, és úgy tűnik, hogy az Oracle ehhez be kell, hogy áldozza nem csak a dolgozóit, hanem a készpénzállományának egy jelentős részét is, és ezzel együtt egyébként félő, hogy a szoftvercég a továbbiakban is kényszerűen lesz majd leépíteni még embereket. De ha már mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, akkor nyilván fontos téma az is, hogy ez hogyan szabályozzák ezeknek a szolgáltatásoknak a piacát, és hát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság az ismételten csak egy ilyen nem túl AI barát, vagy nem túl AI monopólium barát megoldás elé állítja a nagy cégeket. 2027-től ugyanis az Androidot érinti egy új AI szabályozás.
1: Többször beszéltünk hasonló dolgokról, ugye annak idején volt arról szó, és azóta lehet választanunk Android telefon első beállításoknál, hogy például milyen keresőt, vagy milyen böngészőt használunk, amióta például az Európai Unió kötelezi arra a Google-t, és azáltal ugye az Androidot használó gyártókat is, hogy igenis hagyják a felhasználókat választani keresőmotort, és böngészőt is, hogy nehogy a Google keresőmotorja, és nehogy a Google Chrome böngésző legyen az az egyeduralkodó megoldás, amit a felhasználók használnak, ugyanez érvényes ugye Microsoft esetében is, ott is megválaszthatjuk az első Windows telepítéskor, hogy milyen böngészőt szeretnénk használni, nem feltétlenül az őskövület Internet Explorer böngészőt kellett régen, vagy most az Edge böngészőt kell használnunk, ezt kiválaszthatjuk, és nagyon úgy néz ki, hogy 2027-től a mesterséges intelligencia algoritmust is ki kell tudjuk választani majd az Android telefon feltelepítésekor, az első bekapcsolás után, mert hogy megint ugyanaz a helyzet az Európai Unió álláspontja szerint, hogy ha csak és kizárólag a Gemini az a megoldás, ami rendszer szinten hozzáfér az Androidhoz, ezáltal tud olyan funkciókhoz hozzáférni, ami ez a konkurens mesterséges intelligencia algoritmusok nem, akkor megint monopol helyzet alakulhat ki, ezért 2027-től az Európai Unió terület választhatunk majd több megoldásból, valószínűleg ez az OpenAI féle ChatGPT lesz, illetve ide bekerülhet a Meta, vagy a Claude, vagy bármilyen olyan ismert, elismert és már bizonyított algoritmus, ami működik és ami képes olyan szolgáltatásokat, hasonló szolgáltatásokat csinálni, mint amire a Gemini is képes. Természetesen a Google azonnal felháborodott, hiszen, ahogy az előbb is beszéltünk, hogy milyen összegek pörögnek, és hetek óta, hónapok óta beszélünk arról, hogy milyen összegek pörögnek a mesterséges intelligencia bizniszben, nekik az egy elsődleges előny volt, hogy jelenleg, ha valaki rendszer szinten szeretne mesterséges intelligenciát használni az Androidban, akkor azt Gemini-vel fogja megtenni, semmi más nem fér olyan szinten hozzá, szenzorokhoz, érzékelőkhöz, stb., mert egész egyszerűen nem engedte eddig a Google, úgyhogy ők most érthető okokból nem nagyon örülnek, de ettől függetlenül ez a megoldás nekünk felhasználóknak nyújt majd egy olyan választási lehetőséget, hogyha valamelyik másik AI megoldás szimpatikusabb, akkor azt ugyanolyan mélységben, ugyanolyan rendszer szinten használhassuk majd az androidos telefonunkban, és ez teljesen jó, mint ahogy az is jó, hogy cserélhető akkumulátorokat vezettet be az Európai Unió a készülékekben, erről már beszéltünk, de azért kiderült, hogy menet közben szépen finomodott ez a dolog, bekerült egy-két kiegészítés, és most már sokkal pontosabban látjuk, hogy mit fog jelenteni az, hogy a közeljövőben már csak olyan készülékeket vásárolhatunk, amiben cserélhető az akkumulátor.
2: És nem is keveset finomodott az ide vonatkozó szabályozás, én is 2027 februárjától az úgynevezett szereld magad mozgalom egyik első nagyon fontos alapkövét az Európai Unióban, tehát ez a cserélhető akkumulátorok lehetősége. Ez egyrészt, hogy nem azt írja elő, hogy felhasználóként otthon bármikor ki tudjuk kapni akár egy mozdulattal az akkumulátort és visszahelyezni egy újat ebbe a készülékbe, hanem sokkal inkább arról, hogy a szerelhetőséget kell minél nagyobb mértékben biztosítani, és hát ehhez egyébként nyilván volt valami lobby tevékenység is a háttérben a gyártók részéről, de ehhez egyébként egy nagyon erős finomodás érkezett, miszerint bekerült az úgynevezett nedves környezetben használt eszközök kategóriája. Ide tartozik egyébként a vezeték nélküli fülhallgatók, a pulzusmérőpántok, okosszemüvegek, okosórák, tehát mindenféle viselhető eszköznek a kategóriája, és ezek az eszközök mentesülnek a vízállóság érdekében, illetve annak érdekében, hogy biztosított maradjon a fröccsenés elleni strapabíróságok, illetve a vízállóságuk. Ezeknél az eszközöknél nem kötelező majd a jövőben az akkumulátor cserét egyszerűen nem csak szakszervizben lehetővé tenni, mert ugye itt egy nagyon fontos kitétel, hogy inkább arról van szó, hogy bármely szerviz meg tudja nekünk ejteni ezt az aksi cserét. Nos, a vizes környezetben használt eszközöknél elegendő, ha a szakszerviz tudja biztosítani, bár azért vannak pozitív eltérő példák ettől, tehát nem mindenkinek kell ilyen mértékű zártságot alkotni. És hát ugye nyilván a mobiltelefon az egyik legfontosabban és legérintettebb kategória ebben a témában. Ők nem tartoznak ebbe a vizes környezetű eszköz kategóriába, viszont ugye azért az IP67

0: neked, akkor mentesülhetnek ez alól a szabályozás alól, tehát mindenképpen egy ilyen kis kaput alkottak azoknak a cégeknek, amelyek a jövőben ragaszkodnak a szakszervíz használatához, de cserébe biztosítják azt, hogy hosszú élettartamú akkumulátort és víz- és porállóságot kapunk a készülékünkben, de ha már Európában járunk, akkor maradjunk is itt. Lengyelországban is egy nagyon érdekes megoldást kínáltak arra, hogy hogyan lehetne szabályozni a streaming platformok moderációját, azt a moderációt, amit egyébként magukon a streamer szolgáltatók elfelejtettek eddig megoldani.
1: Elfelejtették, és nem tudják megtenni. Tehát ez egy ilyen kettős csapda, mert nem is szívesen csinálják, ugye ez már a Meta esetében is nagyon sokszor kiderült, ráadásul borzasztó forrásigényes, és nagyon sokba kerül a moderáció. Éppen ezért lehet az, hogy például az olyan live platformok, mint a Twitch, vagy a feltörekvő Kick meg tudnak élni abból, vagy tudnak felhasználni nézettséget generálni abból, hogy úgynevezett nézettségért rendezett online megalázós videókat is engednek, és ezeket vagy leszedik, vagy nem, ugye a moderáció kapcsán, de Lengyelország most azt mondta, hogy nem. Ilyen nincs, ugyanis a nézettségért rendezett online megalázás külön bűncselekményi kategóriává válik, és már nem tudnak azzal védekezni az ilyen, mutatom az idézőjelet, ráadásul mélységes felháborodással, az ilyen tartalomgyártók már nem tudnak azzal védekezni, hogy csak műsor volt, mindenkivel meg lett beszélve, senki nem sérült meg, ez nem lesz elég, sőt, amennyiben az ilyen típusú tartalmak kiskorút érintenek, ott alapvetően 5 évre növekszik ez a kategória, tehát 5 évet kaphat az a tartalomgyártó, aki ilyet csinál, és ugye ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert mint ahogy az előbb mondtuk, a nagy platformok és a kis platformok és a nagy szolgáltatók és a kis szolgáltatók is nem szeretik és nem is tudják elvégezni olyan mennyiségben és mélységben a moderációt, amivel megvédhető lenne, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek ilyen amúgy sajnos nagyon népszerű tartalmakkal találkozzanak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív irány, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy legalább az Európai Unió területén belül több ország is átveszi majd ezt a szabályozást.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Jó magam nem szeretem, amikor hangzatos címeket aggatnak tesztelők és vagy akár userek a termékekhez, amik kijönnek és mondjuk még nem jártak a kezünkben, és a Soundcore Liberty Buds esetében tényleg elég sokszor, már zavaróan sokszor előbukkan az a kifejezés, hogy az AirPods 4 gyilkos, és ez nem fair a Soundcore Liberty Buds esetében, mármint hogy a Soundcore Liberty Buds-zal nem fair, mert hogy egy fel annyiba kerülő eszközről beszélünk, ami nagyon sok mindenben igen hajaz, vagy mondanám azt, hogy hasonlíthat az AirPods fülhallgatókra, csak hát magát azt a formfaktort, ahogy az AirPodsok kinéznek, azt nem az Apple találta ki, hanem egy sokkal régebbi dolog az, hogy most már 2026-ban ugye, ha agybadugós fülhallgatókról beszélünk, akkor vannak ezek az úgynevezett gumiharangos, amik a hallójáratba egy kis gumiharangocskával becsúsznak a fülünkbe, ezáltal már egy passzív, mechanikai izolációt is ellátnak, és ezért így kizárják a környezeti zajoknak egy jó részét. Vannak a teljesen nyitott fülhallgatók, amik vagy teljesen lyukasak, vagy pedig már a fülünkre lehet csíptetni. Ez egy relatív új open ear kategória, ez egy-két éve van, és úgy néz ki, hogy idén ez lesz az egyik nagy durranás, tehát most már minden gyártónak van ilyen fülre csippenthető megoldása. És van a klasszikus AirPods-szerű megoldás, amiben nincs gumiharang, be tudjuk helyezni a fülünkbe, nem nyitott, de mégsem zárja el a külvilágot annyira. Ezt talán most a világ semi-open, félig nyitott fülhallgatóknak hívja, és a Soundcore Liberty Buds ilyen, vagyis egy régi klasszikus fülhallgató formát hozott egy pár nagyon-nagyon okos megoldással a Soundcore vissza, és a Liberty családba, ahol amúgy van mindegyikből, tehát az agybadugós gumiharangosból is van Liberty, van fűre akasztható klipszerű Liberty is. Ez a harmadik megoldás, tehát most már olyanok is betehetnek a fülükbe jó minőségű fülhallgatókat, akik mondjuk nem szeretik, hogy a gumiharang bemegy a fülükbe, zavarja őket, hosszú távon kényelmetlenebb is a használató. Itt van nekik a Liberty Buds. De nézzük is meg, hogy mi ez, és mit tud.
2: A csavar rögtön ebben az eszközben az az, hogy a klasszikus, csak szimplán behelyezem a fülemben típusú fülhallgatókhoz képest, itt kapunk egy kis támasztékot, egy extra éket, egy gumi éket, ami a leírásom is hivatottan ugye azt szolgálja, hogy stabilabb rögzítést adjon a fülhallgatónak, anélkül, hogy ténylegesen bele kellene ülnie a hallójáratunkban. Ebben egyébként egy picit, nem is annyira egyedi, de ritka kialakítást kapott a Liberty Buds. Ezek a kis gumi támasztékok, ezek a gumi ékek. Egyébként a dobozban is már többféle kapunk, tehát cserélhető. Nyilvánvalóan mérettől függően mindenki a saját magának a megfelelő verziót megtalálhatja a dobozból, és egyébként egészen stabillá teszik a viselését ennek az eszköznek. Nagyon fontos rögtön a legelején leszögeznünk, hogy bár maga a fülhallgató kapott egy IP55-ös védettséget, tehát por és fröccsenővíz, vagy mondjuk az izzadság ellen azért védett a borítás ennek az eszköznek, ez nem egy sportfülhallgató, nem erre szánja a gyártó egyébként. Ennek megfelelően nem is hivatott arra ez a kis támaszték, hogy nagyon erősen szorítsa a fülünkbe a fülhallgatót, hát nem arról van szó, hogy mondjuk egy kis fejrázástól vagy fejmozdulatoktól, hirtelen mozdulatoktól mondjuk kiesne a fülhallgató fülünkből, de nem is arról van szó, hogy mondjuk futás közben ezt kifejezetten érdemes és ajánlott viselni, mert hogy ez a kialakítás inkább a hétköznapi kényelmes viseletre szól, és ezt olyan emberként mondom, aki ilyen támasztékos fülhallgatókat már próbált más gyártótól, és ott igen, hosszabb viselés után fájdalmas volt az, hogy milyen erősen tartotta a helyén egyébként ez a kis, az ottani kis gumiharang egyébként a fülhallgatót. Itt a Liberty Buds esetében pont az a kényelmes, hosszú távú viselet a cél, amit a gyártó kitűzött ezzel a specifikus kialakítással.
1: És a dolog működik, már csak azért is, mert hogy a dobozban rögtön találunk még két plusz ilyen kis gumifülecskét, tehát ez cserélhető, tehát ahogy a Peti is mondta, nem futásra, sportolásra szánt ez a fülhallgató, mégis ad annyi variációs lehetőséget, vagy van annyira rugalmas a Soundcore, hogy azt mondja, hogy oké, okay, mindenki találja ki, hogy milyen. Nekem például nem egyformák a hallójárataim, tehát nekem az egyikben a közepes, a másikban pedig a legnagyobbat kellett betenni a kis gumifülből, ahhoz, hogy úgy álljon a fülemben, hogy azt érezzem, hogy biztonságban vagyok. Mindenképpen hasznos, hogy nem kényelmetlen, azt pedig pláne, hogy így tényleg az van, hogy nem esik ki olyan könnyen a fülünkből a fülhallgató. Mindemellett szerintem a legérdekesebb része a Liberty Buds-nak, szintén nem megszokott, hogy félnyitott fülhallgató révén mégiscsak kapott zajszűrést, ami igazából egyszerre nem értjük, hogy miért, hiszen nem tudja annyira fizikailag kizárni a környezeti zajokat, hogy teljes mértékben jól működhessen egy zajszűrés, közben azért mégiscsak működik, tehát nem teljesen értelmetlen a dolog.
2: Aktív zajszűrésről beszélgetünk, tehát nyilván szoftveresen kompenzálja a beérkező zajt maga a hardware, de ez egy adaptív zajszűrés mindösszesen, tehát igazából annak mértékét, hogy milyen erősség legyen ez a zajszűrés, azt nem befolyásolhatjuk az alkalmazáson keresztül, nyilván kapunk alkalmazást ennél a készülétnél is, ahogy valamennyi Soundcore Liberty modellnél, és nyilván itt is megtaláljuk az olyan extra funkciókat, mint a mesterséges intelligencia alapú különféle kis asszisztens és fordítás és egyéb extra szolgáltatások az applikáción belül, de hogy visszatérjek egy kicsit az zajszűrésre, igazából alapvetően nem rossz, hogyha ki akarunk szűrni valamilyen zavaró monoton zajt, de valahogy egy ilyen furcsa érzést kelt bennünk, mert hogy nem elég erős nyilván ahhoz fizikailag képtelenség ezt megtenni, hogy minden erősebb zajt kizárjon, viszont ezzel együtt nagyon furcsa teszi a külvilág érzékelését. Hát vannak olyan esetek, amikor egyszerűen így nem tudod eldönteni, hogy most be van kapcsolva az aktív zajszűrés, vagy nincs, csak akkor, hogyha már kivette a füledből. Nyilván ezt ki lehet kapcsolni szoftveresen, tehát azért erre van lehetőség. Nem mondanám azt, hogy ez a legerősebb tulajdonság az eszköznek. Igazából, akinek mondjuk van valami olyan környezeti kis zaj, amit ki szeretne szűrni zenehallgatásnál, de nem szeretné a külvilágot kizárni, ahhoz ez passzol. Mindenki másnak picit furcsa érzés lehet.
1: És mivel adaptív zajszűrésről beszélünk, ami a környezethez igazodik, ezért előfordulhat olyan, hogy egy picit késik az algoritmus. Tehát, hogyha mondjuk egy csendesebb utcából beérünk egy olyan helyre, ahol építkeznek és éppen megy a légkalapács, akkor lehet, hogy egy ilyen 1-2 másodperc kell az algoritmusnak, hogy érzékelje, hogy most egy sokkal hangosabb környezetben vagyunk. Ez oké, ezzel nekem nincs bajom, az egy fokkal rosszabb ebben az esetben, hogy ez a hangzásba is beleszól, tehát adott esetben a középtartományban és a magas tartományban bizony romlik a minőség a zenehallgatás közben, hogyha az adaptív zajszűrést alkalmazzuk, de mivel ez egy eleve félig nyitott fülhallgató, ezért aki ilyet vásárol, hozzá van szokva ahhoz, hogy a külvilágot hallani fogja, és mivel az ANC kikapcsolható, ráadásul a kezelőfelületen, az érintő felületen magán a fülhallgatókon is kikapcsolható, így, hogyha valaki elsősorban zenehallgatásra akarja használni, ami igazán jó minőségű, pláne ennyi pénzért, akkor azt mondom, hogy kikapcsolja az ANC-t, és jó élményben lesz része.
2: És nyilván a zenehallgatásnál azért nagyon pozitív az, hogy eldök kodeket is támogat, és alapvetően tényleg egy egészen tiszta, egészen jó hangzású fülhallgatóról van szó. Szóval nagyon mély hangokra azért ne számítsuk, pont a kialakítás mi volt amiatt, de ettől függetlenül egy abszolút kényelmes, jól viselhető hangszínszabályzó profilokat is beállíthatunk, választhatunk az egyébként előre definiáltak közül, vagy teljesen saját magunk is megalkothatunk újakat, testre szabhatjuk az érintésvezérlést a különféle kis extra funkciókhoz, és egy dolog, amit én sajnálok, hogy egyébként a nagyon megnyerő külső doboz, az egy képességet kihagyott, de nyilván ebben az árkategóriában azért ez nem feltétlenül elvárás, ez pedig a vezeték nélküli töltés képessége, nem tudjuk ilyen formán tölteni az eszköz, hogy USB-C-re kell hagyatkoznunk, de mint mondottam ebben az árkategóriában, ez annyira nem meglepő.
1: A Soundcore Liberty Buds tehát egy olyan félig nyitott fülhallgató, ami azt gondolom, hogy az átlagnál kényelmesebb, stabilabban marad a fülben, egészen jó hangminőséget biztosít zajszűrés nélkül, ráadásul az applikációban való beállíthatóság az tényleg parádés, mint hogy az összes Liberty fülhallgatónál ezt már megtapasztalhattuk, úgyhogy önmagában AirPods 4 killernek kikiáltani nem hiszem, hogy érdemes, mert más ligában játszik, de abban a ligában, amiben játszik, viszont nagyon-nagyon jól teszi a dolgát, úgyhogy mi személy szerint nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, home office-t rendelnek el az államigazgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szerepet. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi-északnyugati tájak fölött lehet kissé több felhő. A szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A maximum 35 és 40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Erről a tudós laciságról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ami nekem eszembe jutott, hogy ugye a csillagászat, meg a csillagvizsgálat az pont egy ilyen klasszikus elefántcsonttoronyban zajlik eredetileg, tehát hogy is van ezzel az elefántcsonttoronnyal és a tudomány közérthetővé tételével, hogy látod?
2: Én ezt teljes mértékben cáfolom, hiszen bármely csillagvizsgáló, ahol mondjuk így, hogy van lakosság vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat, tehát a csillagászok azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebben benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trend, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends, ország, és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalábbis a témáknak most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is fölfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
1: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
2: Igen, de egy szép, csodás, meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézd, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kis bolygó, és annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősemberben is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlanglakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
1: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban megvannak írva dolgok, meg következtetett belőle események, ez a része mennyire van jelen mondjuk így akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
2: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy A mezőgazdaságnak a gyökerei azok több tízezer évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül, az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is. Ez egy feljegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mit te, akkor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel 6-kor. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is. Ennek volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát, hogy azt, hogy a csillagos ég az ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt, amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami Isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfők, egyszer, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük mondjuk az indogermán népek nyelve, vagy indoeurópai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használat, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
1: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed, régebben az volt, lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek
2: exobolygó, olyan... egész pontosan, van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
1: És ők kik? Vagy mik?
2: Ugye ezek olyan égitestek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris bolygó kutatásra az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderre, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi sci-fi-ben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós, Michel Mayor, a professzor, és Didier Kello, a PhD hallgatója, akik felfedezték az első naphoz hasonló csillag körüli értelmes bolygótömegű kísérőt, ez volt az 51 Pegasi B, 95 november 23, 2019-ben, 24 éve később fél fizikai Nobel-díjon osztoztak egynegyed arányba. Az első naprendszeren kívüli, naphoz hasonló csillag körül keringő bolygó felfedezését. Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába, ipari partnerrel, az Miskolci Adnatis Kft-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 óta ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösség ügynökséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsekhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsövére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságba, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebben is benne vagyunk. Mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
1: Nem csekélység.
2: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európa űrügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és egy milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
1: De akkor ez röpköd.
2: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazinagy rakétán, kitő a Földtől 1,5 millió kilométerre a naptól elfelé, ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsek, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a Földhöz rögzítve járja körbe a nap körüli pályát, és nincs közel a fényes Föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes Föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát ott se fordul elő, de zajforrásként a fényes Föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebben az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is, az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
1: Na most a bazi nagy rakéta ügyéből jutott eszembe, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél. Ez hát, hogy volt?
2: Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engemet most már lassan, hát talán több, hát most már két éve ezelőtt a egyik szegedi utazási iroda, Mortonos utazási iroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézzünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy sikerült elkapni. Aztán 20, hogy is volt, a folytatás az 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor két Starlinket láttunk, egyik az hajnal 2-kor tenger melletti susnyásból esett az eső, az vitkapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra embert végül is két hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ott kicsit profánul mondtam ott a utastársaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt, tehát ott több utastársamon is láttam a meghatódottság állapotát.
1: Főleg, azt hiszem, hogy a nyálgyűjtést.
2: Nem, főleg amikor a tükörben néztem és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancssárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye két hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakéta indít, indítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, ezt szivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
1: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a hold megközelítés? Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
2: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig Taikonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt két működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a holdon, nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes. Ez egyszerű hétköznapi ember szintjén nagyon nagy a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül. Legtöbb kormány őrületesen büszke lenne a teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
1: Hajaj.
2: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évében át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez még mind itt a földközeli térrészben történik. A holdnál ez még mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űrben a Föld körül. De mindenképpen ez most a emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés, de itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődőnek nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
1: Ez a krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál ezzel a szegedi utazási irodával, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg brandet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
2: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt a látogató, pontosabban a csapatom összerakta azt a látogató központot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab-hegyi csillagvizsgáló, és akkor egy PR céget felkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brandet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-hegyi csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kis László csillagász brandemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudományoskörök nek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 ezres követő tábor egy oldalon van egy YouTube csatornám, most lépte át a 32 ezres feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja. Intézetemnek voltam igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgatója. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba, vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá? Hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MT tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kis László csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
1: Tehát ja, nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom, ez valami ilyesmi.
2: Például,
1: lehet,
2: amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán privát e-mail fiókja a barátoknak, akárkinek, van egy privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberrel tartja a kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
1: Amikor a laikusoknak szánt, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek szánt. Nagy közönségnek szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a... Mert akiket felsoroltál, intézmények, aminek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós, tudományos...
2: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
1: És ez az, igen, tehát, hogy ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
2: Az, hogy a nagy közönség számára izgalmas, hát ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán az utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitva tartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásom szerintem 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végül is tulajdonképpen hozzám vágott egy zsákpénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, és saját kutatócsoport fölépítésére, és az akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként kezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen, ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hó, vannak ezek a földtudósok is, jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét, az valahol mindennek az alfája és az omegája.
1: Okay.
2: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
1: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mindenkit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
2: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
1: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszemben nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
2: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol száz nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutató

0: tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom azt, hogy egyébként rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesél, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, hogy a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy doktorandusz, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. Lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászán.
1: El kell számoljon
0: na most, hát a fele egyen már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
1: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlás.
0: Hát az utánpótlás, persze.
1: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
0: Persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy idefélye kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen a Csillagászati Intézetbe. 5 diák kezdtünk, most már 11 éve a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsit ilyen köldök nézegető, meg egy ilyen perpétum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a mondjuk így az, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk az ez egy korlátos dolog. Tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétéért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diák Olimpia hazai, hát előszűrő versenysorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, és hát bízok benne.
1: Már csak ezért is megéri csatlakozni a
0: csapatot. Persze.
1: Na most a celebség.
0: Jó. Az is jön.
1: Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality show-ban is részt vettél, vagy fél reality?
0: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
1: Ebben az Árulók című
0: műsorban. Az Árulók gyilkosság a kastélyban című valóságshow-ban, amit az RTL adott le 2025 őszén.
1: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
0: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
1: Tehát ugye, 2 ilyen kardinális pillért kivettél.
0: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban, reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órában pedig a többiekkel

0: Szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt, a játékról egy szót sem beszélgetve elvoltunk. És ez az egész felállás, ez az egész, az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe, ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt, ez a teljes paranoia állapotában senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tűnni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
1: De jó, de ezt örömmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
0: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kisgönccel, meg Camelopardalis, meg Cepheus, ilyen csomó uncsi csillagképp.
1: Unásig ismert.
0: Nem, ott semmi nincsen. Tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felhő, meg a Kis Magellán felhő, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb országa, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként két fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneyben éltem, és hát egy pár éve azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, az Ausztrália nevű dolog, és Sydney különösen, Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az integráció olyan gyorsan,
1: és
0: olyan,
1: kicsit itthon vagyunk,
0: olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobban.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
0: Jó.
1: Dr. Kis László, Széchenyi díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Korlátozzák a nagyfogyasztókat, home office-t rendelnek el az államigazgatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Energiaválság, új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, a vállalások teljesülését pedig folyamatosan ellenőrzik, jelentette be a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter azt mondta, az önkéntes korlátozás további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendő. Ezért a rendelet alapján a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelezheti a fogyasztás csökkentése a nagyfogyasztókat, és ideiglenesen le is kapcsolhatják a hálózatról a meghatározott szereplőket. A lakosság a korlátozási lánc legvégén van a miniszterelnök szerint. A paksi atomerőművet már a hétvégén leállíthatják. Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását, erről is beszélt a miniszterelnök Facebook videójában. Magyar Péter szerint ezzel a lépéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel. Emellett a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsol. A vízügyi szerveket felkérték, hogy ahol indokolt, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, emellett locsolási tilalmat rendeltek el a sportpályákra, és a medencéket sem szabad feltölteni. Drágult a budapesti taxizás. Hatályba lépett a taxirendelet módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint. A személytaxi szolgáltatás tarifájának emeléséről június végén döntött a fővárosi közgyűlés. Újraindította közvetlen budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság gépei szerdánként, péntekenként és vasárnaponként közlekednek Budapest és Dubai között. Azt írták, az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubaihoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Szávatóban. Az N1 regionális hírtelevízió internetes oldalán arról számolt be, hogy a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: Augusztus 2-án vasárnap a Csányi Sándor produkció a Művészetek Völgye hivatalos színházi programjának részeként egy rendkívül népszerű gyerekdarabot hoz el a fesztiválra, a Hiszt és Király kisasszony vasárnap 10 órától a Talján Dörög színházi színpadon látható. Az improvizuál produkció, valamint az improvizációs műfaj kiemelt helyet kap a Művészetek Völgyében. Házastársas címmel délután 3 órától a színház színpadon várnak mindenkit a nagy sikerű Válótársas és munkatársas alkotóinak új előadásával. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázs vita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? Az esemény játékmesterei Gönczi Dorka és Varga Zsolt.
0: Film.
1: Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotás a Sony Music Vision megbízásából, az NFI Film Archívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újításában. A tökéletes látványvilágú és hangzású változat világszerte látható lesz a mozikban, Magyarországon október 7-től vetítik majd. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan film ünnepe restaurált, ikonikus filmeket tűz műsorra, kiemelt témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is.
0: Fesztivál.
1: Csángó Fesztivál tartanak Jászberényben. Számos program, több mint 400 közreműködő, köztük moldvai és gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a Magyarországon élő kisebbségi tánc csoportok és zenészek mutatkoznak be az augusztus 5-e és 9-e között zajló 34. Csángó Fesztivál és Népművészeti Vásár programjában. A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes által rendezett esemény nem csupán színpadi előadásokat kínál, élő találkozási pontot teremt a hagyományőrzők, a népművészet iránt érdeklődők és a fiatal generációk között. A fesztivál küldetése bemutatni és tovább örökíteni a moldvai és gyimesi csángók, valamint a Kárpát-medence magyar közösségeinek élő kulturális örökségét, miközben erősíti az összetartozás érzését és a kulturális identitást. Színpadra lépnek moldvai és gyimesi csángó hagyományőrzők, erdélyi felvidéki és magyarországi néptánc együttesek, zenekarok, énekesek, a rendezvény során gálaműsorok, néptánc bemutatók, koncertek, táncházak, népművészeti vásár és kézművesek is lesznek, továbbá szakmai előadások, filmvetítés, gyerekprogramok, fényfestés, táncos felvonulás és tűzi játék is szerepel a programok között.
0: Koncert.
2: A Save Tonight című világslágerrel egy csapásra ismerté vált Eagle Eye Cherry idén ősszel ismét Budapestre érkezik. A svéd énekes november 23-án ad önálló koncertet az Aquarium Klubban, ahol a legismertebb dalai mellett új albumainak szerzeményeit is hallhatja a közönség. Eagle Eye Cherry a 90-es évek végén robbant be a nemzetközi zenei életbe, és különleges hangzásával a pop, a rock és a folk elemeit ötvöző stílus teremtett. Az elmúlt években több sikeres albummal tért vissza, legutóbb a Become a Light című lemezével bizonyította, hogy továbbra is aktív és inspiráló alkotó. Aki tehát szereti az időtálló pop-rock dalokat, a karakteres énekhangot és a nosztalgia mellett az új szerzeményekre is kíváncsi, annak november 23-án érdemes az Aquarium Club felé venni az irányt. Ígéretes este várható, ahol a Save Tonight biztosan nem marad ki a műsorból.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A Balatoni Riviera kincsei. Amikor már úgy érezzük, hogy a Balaton északi partját kívülről ismerjük, ideje új irányt venni. A strandokon túl domboldalak közt megbúvó falvak, régi pincék, levendula illatú utcák és szőlősorokkal tűzdelt balatoni panoráma vár azokra, akik egy kicsit letérnek a főútról. Csopak, ahol a bor és a Balaton összeér. Csopak neve egyet jelent az olasz rizlinggel, lankás szőlőhegyek, patinás présházak és a víz fölé magasodó kilátópontok jellemzik. Mégis sokan leginkább családbarát strandja miatt keresik fel. Pedig bőven akad itt látnivaló, például a falu feletti Csákányhegyen, amelyet a Balatonfelvidék kék túraútvonalán érhetünk el. Odafent az endrődi kilátóból lélegzett elállító a panoráma. A Nosztori tetőn a Balaton élményparkban kötélpályák és ügyességi játékok várnak, ha egy kis kalanddal dobnánk fel a csopaki kirándulást. A faluban a Nosztori patak mentén egykor 7 vízimalom működött. Ez jelentős szám egy ilyen kicsi település esetében. Az egyik régi malomban múzeumot alakítottak ki, ahol egy malomkerék és az egykori berendezések mesélnek Csopak múltjáról. A római út mentén Csopak területe régen a Veszprémi püspökség birtoka volt. Ranoldel János püspök ide várta vendégségbe Erzsébet királynét a 19. században. Sziszi végül sose járt itt, pedig vélhetően kedvét lelte volna a püspök mesés birtokaiban. Ma a Jásdi család műveli a régi püspöki szőlőterületeket. Paloznak, a Balaton falusias bája. Paloznak csendes utcája mögött meglepően pezsgő kulturális élet rejtőzik, mégis megőrizte falusias báját. A régi parasztházak, a virágos porták és a dombtetőről nyíló panoráma mind azt sugallják, itt jó megállni egy kicsit. Ráadásul látnivalóból sincs hiány. Az Árpád-kor végén épült Szent Margit templom románkori alapjaival és későbbi gótikus részleteivel évszázadok óta őrzi a település történetét. A falu központjában egy tájház, egy harangláb és a gondosan felújított régi épületek a hagyományos falusi élet emlékeit idézik meg. Érdemes a falu fölé kapaszkodó Kálvária stációi mentén is sétára indulni. A fő utcán felfelé indulva válasszuk a Manduló utcát, ahol meglepő módon utunk egy harangtorony mellett vezet majd el. A titokzatos Pongrácz kastély bújik meg mögötte. Története valamikor a 18. században kezdődött, és ma is őrzi Paloznak gazdag nemesi múltját.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhet-e alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, szervusz Dani.
1: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
2: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
1: Elrohant, elszállt?
2: Hát nézd, 66. október 1-én volt az úszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvbe is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az úszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató, mondta a megnyitó beszédet, és átadta az úszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akár kikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy azt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egresi Jánosnak, hogyha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra egy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ő 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén hárman voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam Istvánffy Csabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
1: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
2: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot az akkori vezetőnk Arold Imre, a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarász Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás Kiscsasziba, a későbbi vízilabdások.
1: A Messzelt Falos medencében, igen.
2: Igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszóedző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
1: Gondolkodni kell, már látom.
2: Gyarmati Dezső.
1: Dezső bácsi, igen.
2: És Kőnig Gyuri, legendás edző.
1: Hát
2: és
1: a Kőnig játékos. Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri
2: bácsi. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
1: edzőt. Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
2: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a Kőnig Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy vezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúra alá. Itt a TFM belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzés elmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TFN tanítja az úszást bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
1: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi úszó szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával.

0: tekintélye van, és az úszó szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével. A Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi Úszószövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a Lennek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve, azt hiszem 2 évvel ezelőtt választott egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mind valamelyik egyesületnél dolgoz. Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az úszószövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a továbbiakban, azt átvette a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 300-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kisnaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, mint Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind fölhasználtuk és a konferenciákon vetítettük.
1: A konferencia ez miért? Miért ért véget?
0: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különböző volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelpsnek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták, és megjelentek az úszósport színe java előtt.
1: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében, és egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára.

0: Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
1: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátásbiztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az egyes blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a négyes blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszálló ágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság, most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodában. Az a kettő, sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, hát ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekében dolgozott. Ennek kicsúcsosodása az a Szécsi Tamás, Kis László féle munka volt. Csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Szécsi elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekében dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiak most mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 uszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Ofoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszásnemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program, és ezeket egybe gyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak, úgyhogy ez a nyitja a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milán Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
2: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül Szécsi, Kislaci, igen, és hát Széles.
2: A mostaniak, a Széle, igen.
1: Bírt, tehát lehet
2: de mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy-egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredményt nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű. Az
2: biztos, ő nem.
1: De most úgy tűnik, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
2: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt. Csak azt mondta, hogy...
1: Hát 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleményed.
2: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren kapott
1: ki. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
2: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
1: hát
2: volt
1: Sydneyből
2: a Kovács Ági, benne volt az egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Cene Attila.
2: Cene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a 100 hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
2: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wirth Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: De... ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket
2: világbajnokság,
1: szerezni.
2: Világbajnokság, olimpia, igen, le a kalappal.
1: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és... még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
2: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkészül, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó edzés természet, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a 100-at is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt... Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
1: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nál ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, az jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszósportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
2: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
1: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkott.
2: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy. Na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvos egyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor oda érkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető, egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodában, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a kismedencé ből kerültek át a nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egressynek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztike, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián, negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen, ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, ugye 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te magad, te kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről, korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Balogh Máté, zeneszerző, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, Robi.
1: 33 éves vagy, ugye?
2: Igen, nagyon fiatal. 34.
1: Milyen a krisztusi korban Magyarországon zenét szerezni?
2: Könnyű.
1: Könnyű?
2: Igen.
1: Miért foglalkoztat téged ennyire a mesterséges intelligencia?
2: Nézd, a mesterséges intelligencia azóta foglalkoztat, mióta megrémiszt. Ugye azt pont az előbb is beszéltük, hogy attól egyelőre nem tartok, hogy kreatív dolgokat fog létrehozni a számítógép, vagy versenyezni fogok vele bizonyos értelemben, és attól sem félek, hogy a kreatív ipar más szereplői, például képzőművészek vagy irodalmárok versenyezni fognak vele, de olyan mennyiségi kapacitása van egy nagyon egyszerű programnak, amit akár te vagy én is meg tudunk írni.
1: Meg tudunk mi írni egy ilyen programot?
2: Igen, tehát hogyha 15 percet foglalkozol vele, akkor bizonyos nyelvekben, például Pythonban meg tudsz írni egy olyan programot, hogy akkor most szedje össze neked az összes Beethoven menüetet, hogy milyen hangnemekben van, vagy mi a formája, vagy bármi. Ezzel ugye nem tudsz versenyezni, tehát ezzel a tudással nem tudsz versenyezni, de ez csak egy tudás. Tudod, sok zeneakadémián a zeneszerzők mindenféle stílusgyakorlatokat tanulnak, meg kell tanulni a Beethoven stílusában, meg a Bach stílusában, meg a Domenico Scarlatti stílusában komponálni. Ez egy számítógépnek semmi. Tehát ő ott megismeri a Domenico Scarlatti 555 szonátáját egy tized másodperc alatt, és utána ír egy 556-odikat. És azért ebből ijesztő dolgok jönnek ki, tehát ezek nagyon híresek, az előbb is, amit említettünk, mielőtt idejöttünk a stúdióba, a Deutsche Telekom komponáló robotja befejezte a Beethoven 10. szimfóniáját. És azért az elég erős. Szóval, hogyha azt egy szakmabeli meghallgatja, akkor arra azt mondja, hogy hát ez tényleg Beethoven.
1: Ha stílus szempontjából nézzük, igen. De hogyha a lélek, vagy azt a plusz szempontot akarjuk belátni, az lehetséges?
2: Szerintem egyelőre nem, vagy nem látom jönni. Tehát az a kreativitás, hogy egy olyat alkosson, amit senki sem alkotott, és az egy innovatív, akár innovatív, tehát nem is kell azt mondani, hogy zseniális, egy új dolog, az nem. De hát ez ugyanolyan, mint hogy a telefonon ott van a Van Gogh filter. Hogy most téged lefényképezek, és akkor az egy Van Gogh-os lesz, vagy esetleg Klimtes lesz. Ezek csak stílus elemek, amiket ő. De azzal nem tudsz versenyezni.
1: Hát... Félteni kell a művészetet az AI-tól, illetve az AI fejlődésétől?
2: Hát nézd, a piacot...
1: Egyáltalán mi a művészet, ugye? És akkor belecsapatunk a lecsóba. Most akkor kezdje beszélni, és akkor nyomjuk.
2: Jó, tehát művészet kettős pont.
1: Igen.
2: Nem, szerintem az, hogy torzítja a piacot, ami hát nagyon, hogy is mondjam, effektálja, hogy ilyen szép szót használjunk a művészetet, ugye?
1: Mi pedig tehát affektálunk.
2: Az, hogy a Spotify-on robotok által komponált dalokat robotok hallgatnak, és az jogdíjat generál, ugye azzal nem lehet mit kezdeni, mert az egy ugyanolyan jogdíj, mint amit
1: én
2: kapok.
1: Én ezt nem tudtam ennyire, hogy van ez a jelenség.
2: Tehát, ez egy nagyon komoly probléma. A mai szerzői jogi konferenciák, mindenféle nemzetközi zeneszerző találkozók, ez az elsődleges probléma, ezzel a jog sem tud mit kezdeni. Azért, mert hogyha te egy cég vagy, aki azzal foglalkozik, hogy melyik számnak mi a hallgatottsága, és ott szerepel az, hogy 33 millió, akkor abból nem tudod, hogy abból mennyi volt csak egy program által generált hallgatás. És hogyha valaki készít 15 000 fiókot egy ilyen online megosztó platformon, és folyamatosan hallgatja ugyanazt a számot 15 ezerszer újra és újra és újra, azzal nem fog tudni versengeni egy olyan szám, amit emberek hallgatnak. Mm-hmm. És az ugyanolyan jogdíjat generál, és ugye teljesen tortul a piac.
1: Egyébként, amikor te az AI-t társul fogadtad, és komponáltatok közösen egy darabot, akkor pontosan mit csináltál? Mi volt ez?
2: Az egy nagyon klasszikus feladat volt, mert a Magyar Telekom a Deutsche Telekom mintájára szeretett volna létrehozni egy zeneművet, és egy Janosov Milán nevű adattudós, ilyen is van, amit egyébként mindenkinek ajánlok, van egy remek könyv, aminek az a címe, hogy Data, ő valamilyen módon kinyerte a Telekom cella adataiból, tehát valamiféle frekvenciákat kinyert, ez azt jelenti, hogy az ország fel van osztva cellákra, ezek ilyen kis, nagyon pici cellák, ilyen kis egyszer egy méteres valamik, és akkor megnézte, hogy hol volt telefonforgalom, vagy mobilnet forgalom, és ezt valamilyen módon én sem teljesen láttam át, hogy hogyan, de frekvenciákkal alakította át, és ez egy dallam volt. Ez egyszerűen egy meghallgatható párperces dallam volt, amit ilyen értelemben a Janosov Milán szerkesztett, de a mesterséges intelligencia komponált, és én ezt a dallamot felhasználtam egy variációs sorozatban, tehát mint dallamot, különböző variációkat írtam már, ami persze a zenetörténetben egy nagyon megszokott és tipikus dolog, hogy zeneszerzők létező témákra komponálnak valamit. Úgyhogy ilyen értelemben az én munkám az nagyon tipikus volt, de az az alapanyag, amivel dolgoztam, az a mesterséges intelligencia által lett komponálva, és ennek az lett a címe, hogy The Melody of Budapest, és ez fenn is van az interneten, könnyen megtalálható.
1: Miért lettél te zeneszerző? Miért akartál zenét szerezni? Ugye szép magyarsággal fogalmazol.
2: Nézd.
1: Zenész családból jössz.
2: Na hát ez már ugye egy defekt.
1: Lelkipásztori, föntebbről kezdve, de egyébként a szüleid muzsikusok voltak, ugye? Ezt mondhatjuk.
2: Mind a két szülő muzsikus, így van, mai napig gyakorló muzsikusok, anyukám zongorista, apukám kürtös, illetve fúvózenekart vezet. Ez neki nagyon fontos. Mindenki zenész volt egyébként körülöttem, mert az öcsém is. Igen, apám családja nagyon sok lelkipásztor volt, református lelkészek voltak. A dédnagyapám, ő egy köztiszteletben álló református lelkész volt Szolnok megyében, meg Tápjószele környékén, Cegléd, de főleg Szolnok.
1: Jászság. Az Jászság. Igen, már nem, vagy nem még Pest megye a Tápjószele?
2: Tápjószele szerintem még Pest megye. Aha. Cegléd is szerintem Pest megye talán, de most
1: Tudi.
2: Tehát ő sokáig Cegléden volt, és aztán Szolnokon, és tényleg ő egy fontos lelkipásztor volt. Én csak nemrég tudtam meg például azt, hogy ő zsidókat mentett a vízkorszakban, és ez egyszerűen a Tápjószelei Facebook csoport rakta ki, ott volt a dédnagyapám, és megköszönték neki, pedig már nem tudom hány éve, 40 éve halott, vagy 50 éve halott, hogy ő ott nagyon sok zsidót megmentett. Ami szerintem egy nagyon büszke voltam az igazság. Na, de nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy én nagyon sok hangszeren tanultam gyerekkoromban, de egyiken sem elég kitartóan, tehát minden évben elkezdtem egy új hangszert.
1: Zongoráztam. Még egy kérdés, hogy ez valahogy ez az egész vallásosság, lelkipásztor, felmenőkhöz kapcsolható, nem tudom micsoda, tudás, életérzés, ez hatott rád, vagy megjelenik a te munkásságodban, és a szüleidben is benned valamilyen formában?
2: Hát nézd, jó kérdés. Persze biztos, hogy igen. A család másik ága, ők, tehát anyukám felől, ők egy másik, ők például katolikusak voltak, tehát hogy ilyen értelemben nem volt egy ilyen nagyon erős definícióm, hogy akkor én tartozom egy egyházhoz, egyébként ilyen most sincs. De biztos igen, tehát biztos a reflexeimben benne van. Hogyha nem politikai értelemben nézzük ezt a dolgot, hanem magatartásilag, vagy a mindennapokban, akkor én valószínűleg egy ilyen konzervatív beállítottságú ember vagyok, tehát nézd meg, a mindennapokban József Haydnnal és Bartók Bélával foglalkozom. Tehát eleve
1: igen,
2: van
1: egy... Ha valaki meghallgatja a zeneműveidet, akkor nem biztos, hogy ez a kép rajzolódik ki. És ez most alapvetően nem egy negatív jelző, okay, természetesen.
2: Lehet, de azt hiszem, hogy van-e hatás, tehát biztos, hogy van. Szerintem az, hogy miért lettem zeneszerző, vagy hogy miért kezdtem el komponálni, ott nincsen ilyen dolog. Tehát az inkább annak a kudarcából ered, hogy én egyik hangszeren sem igazán tanultam meg jól. Uh-huh. Viszont volt egy nagy rálátásom sok-sok hangszerre, hogy ott mit lehet csinálni, és elkezdett ez érdekelni, hogy hogyan lehetne új zenéket létrehozni. Nagyon sok zenét ismertem, tehát a komoly zene engem már kisgyerekkoromban is érdekelt, apukámmal sokat hallgattunk zenét, hardcore dolgokat, tehát Beethoven, Herbert von Karajannal, meg ilyenek.
1: Azt tudom, hogy meg volt nekik az összes Karajan, ezt hallottam.
2: És ott a partitúrát néztük, tehát volt egy olyan dolog, hogy én nagyon szeretem a zenét hallgatni, és szeretnék én is létrehozni a zenéket, amik még sosem írtak. Uh-huh. És ez sokszor éreztem, és aztán sokkal később hallottam egyszer egy rádió interjúban, az interneten találtam egy régi rádió interjút, ahol Rozsda Endre, aki egy Párizsba emigrált avantgárd festőművész volt, azt mondta, tört magyarság, ilyen már akcentussal beszélt magyarul, és azt mondta, hogy hát, hogy ő nagyon sok képet látott múzeumokban, a legnagyobb képeket, Tintorettót és Klimtet és mindenféle stílusokkal, de hogy ő azt akarta, hogy olyan képet fessen, amit még soha senki nem látott, és akkor látják meg először, hogy na, olyan kép is van. Na és akkor igazából az az igazság, hogy ez volt velem is.
1: Uh-huh. Sikerült ezt a formát megtalálni? Így Krisztusi korban?
2: Hát nézd, ez van nem ilyen, az én forma, dolgom, hogy ezt eldöntsem.
1: Törekszel valamilyen formára, vagy van valamilyen korábban kialakított elképzelés, vagy ilyen ösztönösen járod az utadat?
2: Nem voltam tudatos ebben. Hogyha észrevettem azt, hogy valamire hasonlít, vagy nagyon erősen érződik rajta a hatás, akkor úgy szégyeltem magam, ami nem biztos, hogy jó. Mostanában már ezt nem érzem. Most nem érzem azt, hogy valamire hasonlít, amit csinálok, és nem, ha nem is tudatosan, de mivel sokat komponáltam, vagy sokat komponálok, ezért azért kialakult valamiféle rutin, tehát valamilyenek most már a darabjaim.
1: Például közös bennük, hogy mindegyikben van beszéd. Vagy nagyon sok beszédet használsz, és nagyon sokszor te adod elő.
2: Igen, mostanában ez így volt. Igen.
1: Van benne egy ilyen rejtett exhibicionizmus valahol, vagy ez inkább csak az érdeklődési körfüggvényében alakult így, hogy ha már ilyen darabot írtam, akkor milyen a dumánék én közben?
2: Ennek a forrását nem is tudom. Tehát, hogy ez hogyan kezdődött el.
1: Lehet, hogy volt ott ilyen színjátszó ős is, vagy valami. Arról nem kipásztori vonal vele.
2: Arról nem tudok.
1: Arról nem tudsz.
2: De Ez korán kialakult egyébként, tehát az én színházhoz való viszonyom, még hogyha én nem is vagyok egy színházi szerző, tehát az én zeneim nem mennek színházban, nem csináltam kísérőzenét, stb. Dolgoztam 4 évet a Színművészeti Egyetemen, amikor még zeneakadémista voltam korrepetitorként, tehát zongoráztam is, zongorával kísértem, és ott egyszer-kétszer csináltam kísérőzenét, és akkor azért ez a sanzon világ és a mindenféle színházi dalok, ez engem nagyon megfogott az igazság. Igen. Sok ilyet előadtunk, én akkor zongoráztam, francia sanzonok, háború előtti német színháznak, a mindenféle kabaréi.
1: Hú, ez jó, ez jó kis
2: világ. És igen.
1: Ilyen dekadens, kicsit ilyen bohém, ilyen azért
2: abszolút,
1: ez.
2: Abszolút. És nagyon sokszor nem tudnak énekelni, tehát onnan jött nekem ez az egész, hogy azért egy színházi közegben az emberek nem képzett énekesek.
1: Igen.
2: És amikor ezek a magyar filmeken is, amikor a Latabár Kálmán énekel, vagy a Kis Manyi, vagy nem tudom ki, énekel, vagy a Jávor Pál, akkor ők nem tudnak énekelni, tudod, és nem azt éneklik, hogy a lányok, a lányok, a lányok, hanem az, hogy a lányok, a lányok, tudod, egy ilyet csinálnak, igen. És valahogy ez, ez,

0: Ezekben, ahol nagyon képzettek az énekesek, ott nem találtam olyan embert, aki ezt pont úgy tudja, hogy egy színpadi jelenség is. És nem azt akarom mondani, hogy én vagyok a megfelelő. Nem vagyok profi, hanem talán az volt a legkönnyebb, nem vagy kell fizetni.
1: Hát egyrészt igen, vagy inkább annak az igénye, hogy nem biztos, hogy a hideg profizmus a legjobb, hanem lehet, hogy magában van egy ilyen tökéletlen valami, és az friss lendületet tud a cuccba belevinni esetleg?
0: Így van, az egész akadémikus közegnek, ugye, ott minden a zenéről szól. Tehát minden a zeneszerzőről szól, és sosem az előadóról. Gondold el, hogy a könnyű zene például ugye az mindig az előadóról szól, hogy milyen az a személyiség, aki azt előadja. Azért mennek el az emberek a koncertre, mert a Madonna lép fel, vagy a Dua Lipa lép fel, vagy nem tudom ki. És nem azért, mert hogy ki írta a számot. Te tudod, ki írta a Dua Lipának a számot? Senki se tudja.
1: Hát valami fontos producer, valami.
0: És minél inkább,
1: de én nem tudom.
0: Minél inkább eltávolodunk a Beatles-től, a nagyon klasszikus popzenétől, annál kevésbé tudjuk, mert ott még tudjuk, hogy melyik számot a Paul McCartney írta, és melyiket írta a John Lennon. Ott lehet tudni.
1: De azért nem lehet tudni, mert hogy Lennon McCartney néven szerzőpáros voltak, de ez csak bizonyítottam.
0: De ők is adták hozzá elő, és igen. Ma is van néha ilyen, mert a Bob Dylan is maga írja, meg a Frank Zappa is maga írta, de ma ami miatt elmennek a nagy stadionba, és megtelik több tízezer emberrel a stadion, ott nem a zene miatt mennek el, hanem az előadó személyisége miatt, uh-huh. Ahogy ő előadja. Komolyan? Gondold el.
1: Hát igen, sőt, akkor menjünk tovább, akkor lehet, hogy nem is az előadó személyisége, hanem a show miatt, meg a látvány miatt.
0: Persze, tehát, hogy egy színpadi dolog miatt mennek el. Egy Mozart kvartettre pedig, jó, nagyon fontos, hogy az jól legyen intonálva, nagyon fontos, hogy talán fontos az is, hogy ki játsza, de akkor is arról van szó, hogy az elsődleges hatás a Haydnnek a művészete is. Most ma meghallgatom a Mahler 8. szimfóniát. Szerintem nagyon, hogy mondjam, minden olyan projekt, ami ezt az egészet egy kicsit lazítja, és nem azt mondom, hogy egyszerűsíti, meg azt sem mondom, hogy degradálja, meg azt sem mondom, hogy kivonatolja, attól az még egy nagyon mély dolog, hanem lazítja. Tehát az egész előadási processzus, az, hogy annak mi a formája, hogy az elő van adva, az nagyon üdvözítő. És az engem nagyon elkezdett érdekelni. És legutóbb csináltunk egy rádiójátékot a Szvoron Edinával, ami végül is nem is egy rádiójáték, hanem inkább hangjáték. Az a címe, hogy Lópánik, és lovakról szól, akik megbokrosodnak. Ezt akkor írta az Edina, amikor az előző olimpián az öttusában egy ló megbokrosodott, és az a német lány, aki vezette az egészet, és ő volt az aranyesélyes, az emiatt nem is kapott érmet, sokadik le. Szóval ott az volt életem egy nagy lépése, hogy felkértem egy színésznőt, hogy azt énekelje. Egy olyan színésznő, a Kurta Niki, aki egy sikeres fiatal színésznő, és még annak idején a Színművészeti Egyetemről ismerem. És az szerintem az elmúlt évek egyik legjobban sikerült előadása volt. Uh-huh. Tehát nyilván egy csomó plusz munka volt, hogy a Nikinek betanítsa maga, nem tud kottát olvasni. Tehát, hogy nekem azt fel kellett vennem telefonon, hogyha volt benne valami énekelni való, hogy azt hogy kell csinálni. Tulajdonképpen betanítottam neki, mint egy korrepetítor. És azt hiszem, hogy az összes ilyen szöveges darabon közül az sikerült a legtermészetesebben. Ott semmi olyat nem éreztem, hogy feszengenem kell az akadémizmus miatt, amiatt, hogy ezt valaki nem fogja érteni. Uh-huh. És eszméletlen különböző közönség jött össze, teljesen véletlenül szerintem.
1: Mert egyébként feszengsz? Tehát, hogyha mondjuk van ilyen lámparáz, meg ilyen para fiatal zeneszerzőkben, hogy valamilyen közegnek megfelelni.
0: Nem erre gondolok, hanem nem, lehet, hogy ez egy rossz szó, hogy feszengelj.
1: Nem, azért kérdés, majd így is felteszem utána.
0: Az zavar engem, hogyha olyan dolog sül ki, akár az én kezem közül, akár valami, ami csak egy minden behatáró. Tehát a könnyű zene is persze csomagokban működik, nem mindenkinek szól a Dua Lipa, mert Indiában nem értik a Dua Lipát. Nem ezt akarom mondani, hogy van olyan zene, ami mindenkinek szól, de hogyha egy zenének az az igénye, hogy a közönségnek egy nagyon mély, intellektuális műveltsége kell, hogy legyen, ahhoz, hogy ez meghatározni, akkor azon egy kicsit... az engem zavar. Tehát ez egyre jobban elkezd zavarni. Tehát, hogyha nekem nagyon, ez az irodalomnál is így van. Tehát, hogyha olyan kortárs irodalom van, amihez mindenképpen ismerni kell James Joyce Ulysses-ét belülről, különben nem érted azt az utalást, ami arról szól, és nincsen egy primer olvasata, ami hat rád, pedig én kocka vagyok, én tényleg kocka vagyok, tehát én elolvastam a világ összes, nem tudom, nagyon fontos, ami mindig beszélni kell az asztaltársaságnál, tehát de nagyon zavar az, hogy akkor annak nem lesz egy olyan, ezt tudom mondani, primer hatása, egyszerűen nem működik az első dimenzióban, csak a harmadik dimenzióban, tudod? És ezt valamelyik interjúban mondtam, és lehet, hogy már unalmas, de, Nekem volt egy

0: egy olyan darabom, ami egy nagyon intellektuális, nagyon-nagyon-nagyon konkrét dologra utalt, egy Verdi akkordsorra. Érted? A darab egy Verdi akkordsorra utalt, az Otellónak egy, nem is az Otelló, a Falstaffnak egy akkordsorára, amin lement az én darabomban, nagyon lassan egymásba folyt. És meghívtam az akkori zeneszerző kollégáimat, hogy most hallgassátok, itt lesz a dolog, és utána mondták, hogy össze-vissza csúszkált, nem értük, hogy nagyon így meghökkentem, hogy Jézusom, mivel foglalkozom én, vagy mit csinálok én már.
1: Hát igaz, hogy túl van gondolva valami, és akkor... Szerintem manapság ez már nem mond semmit, de hát nem akarok ilyen anti-elitista lenni, de hát amikor így valamire visszautalunk háromszor, és akkor azt megvariáljuk, és akkor még ilyen intertextualitás, meg olyan cucc, és akkor a végén már egy ilyen intellektuális játéknak jó, de megább az nem, a primer élmény az elvész, nem?
0: Én azért nagyon ebbe voltam, tehát hogy ez nekem valahogy...
1: Mikor szabadultál meg ettől a hatalmas még jótól?
0: Tehát most is egyre jobban megszabadulok ettől. Tehát, hogy még most is azért néha fontosnak tartom ezeket, amiket én sem veszek részre, hogy ez egy őszintétlen dolog. Tehát, hogy egy ilyen kultúrnáci vagyok, ezt így szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy
1: tehát akkor valami... van megfelelés, tehát akkor mégis akkor most valami fontosat kell alkotni,
0: hát,
1: és akkor...
0: Hát
1: akkor...
0: ezt szeretném levetkőzni. Azt hiszem, hogy ez, és jól érzem magam ebben a levetkőzési folyamatban.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzs le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el a hőség miatt. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el az ország minden településén a hőség miatt, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ivóvízzel tilos a locsolás és a kocsimosás, valamint a medencék töltése. Vezetékes vízzel az utakat, járdákat sem szabad mosni, emellett szüneteltetni kell az automata locsolók működtetését. A cél az ellátásbiztonság fenntartása. Újabb teljesítménycsökkentést jelentett be a paksi atomerőmű. Tovább csökkent a Duna vízállása, emiatt az 1-es blokk még működő turbinagenerátor gépegységét leállították. Előzőleg a 4-es blokk teljesítményét felére csökkentették. A miniszterelnök közösségi oldalán azt mondta, a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt a normál 2000 megawatthoz képest. Magyar Péter szerint a paksi atomerőművet akár hétvégén leállíthatják. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni az ügyben. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a MÁV csoport a hőség miatt. Átmenetileg csökkentik az általuk használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Minden nélkülözhető reklám és térvilágítást lekapcsolnak. Az utasforgalmi területeken a világítást csak ott és úgy korlátozzák, ahol az nem veszélyezteti az utasbiztonságot és a tájékozódást. A Magyar Közút is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. A cég telephelyein 17 óra után kizárólag a szerverhelyiségekben működhet klímaberendezés, amit minden más helyiségben lekapcsolnak. Emellett korlátozzák az elektromos szolgálati autók használatát. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, hogy ne használjanak annyi áramot. A főpolgármester bejelentése szerint emellett egyes vonalakon az árammal működő trolibuszok helyett munkanapokon dízelbuszok járnak majd. Szeptember 1-én kezdődik a tanév, megjelent a Magyar Közlönyben az erről szóló rendelet. Eszerint a diákok 180 napot járnak majd iskolába. Az őszi szünet október 23-án kezdődik és november 1-éig tart. A téli szünet december 19-e és január 3-a között, a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Kezdődik a parlagfű szezon, már országosan megjelenhetnek a parlagfű pollen szemei a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint. A tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint ordugulás jelentkezhet. Vasárnap megkezdi a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet, valamint az új átláthatósági követelmények érvényesítését az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködve. Az új szabályok szerint a csevegő robotoknak és más interaktív mesterséges intelligencia rendszereknek jelezniük kell a felhasználónak, hogy mesterséges intelligenciával került kapcsolatba, nem pedig élő emberrel. Az intézkedések célja, hogy visszaszorítsák a megtévesztést és a manipulációt.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Egyébként a katarziszóra visszatérve, szerintem azt is nagyon kevesen tudják már ma, hogy a megtisztuláshoz kötődik az eredeti jelentés. Tehát, hogy ez a hatalmas eufória és... Igen.
2: Hát elveszítette az eredeti jelentését, persze.
1: Aha. Neked volt, mikor volt utoljára katarzis élményed, ha már itt tartunk? Enyhe, közepes, magas, stb. A szó eredeti, és a szó csak eufórikus. Értelmében is kérdezem.
2: A feleségemtől kérdeztem, hogy emlékszik-e olyanra, hogy én felszabadult lettem volna. És azt mondta, hogy egyetlen egy alkalomra emlékszik, amikor pecáztunk. Tehát egyszer kitaláltam, hogy a gyerekeknek megmutatom ezt a peca dolgot, én nem pecáztam 20 éve, de a Szelidi tón lementünk egy stégre, nem is volt engedélyünk, úgyhogy most fel fognak jelenteni, és egy zseppecával fogtunk egy törpehacsát, de órákig nem fogtunk semmit, és azt mondta, hogy akkor volt egy ilyen, de hát ez nem egy művészeti élmény. Nemrég olvastam Sigmund Freud A patkány ember című könyvét, ami egy pszichológiai esetnek a leírása, és ott is éreztem egy ilyet. Tehát olvasás közben szoktam olyat érezni, hogy így nagyon. Mondjuk zeneműnél, hogy mikor éreztem olyat, például a Borbély Lászlónak, amikor eljátszotta a Messian madárkatalógust, ami egy okos darab, ami egy szeriális darab, tele van ismétléssel, de ő azt úgy adta elő, hogy olyan volt, mint hogyha egy Kurt Weill dalt hallottam volna. Mondjuk ilyenek vannak, most hirtelen ez jutott eszembe.
1: Abból az ominózus bohém korszakból a második világháború előttről, ugye?
2: Ami hatást tett rá. Nagyon, igen, tehát nagyon füstös, sőt még korábban, mert szegény Weill az szerintem ott már nem tudott működni.
1: Ilyenkor lebillentett ki az a bohém füstös világ a strikt, hagyományos konzervatív énetből? Mert hogy hatott rá
2: a
1: dolog,
2: de igen, tehát nem vagyok része ennek a dolognak, de nézd, azért ott, ami a század elején történt ezekben a kocsmákban, vagy még inkább kávézókban, azért az egész Európában, nyugaton is és Közép-Európában is egy kultúraalkotó, egy társadalom formáló valami. Hát azért nézzük meg, nem? Tehát a Karinti és a Konstolányi hol ücsörögnek, a Seres Rezső hol írja a dalait, azért itt van egy olyan városi kultúra, amiről a mai napig beszélünk.
1: Most van ilyen műhely, ahol ti zeneszerzők vagy alkotók összetud, van ilyen kör, akik összejártok egyébként? Bármilyen formában is?
2: Nem mondanám.
1: Ahol isztok, ahol kávéztok, ahol...
2: Hát vannak barátaim, de olyan értelemben zeneszerzők vagy alkotó műhelynek nem vagyok a tagja. Egyébként indult valami, tehát volt a Fúgában, a Budapesti Építészeti Központban, amikor zeneakadémista voltam, egy zeneszerzői kör, de akik talán még mindig valamilyen értelemben vannak, de én nem érzem ezt a működési formát, hogy is mondjam, a személyiségemhez illőnek, vagy magamhoz közel állónak.
1: Milyen a te személyiséged? Hogyha már így szóba hoztam, beszéltünk róla, de most
2: az biztos, hogy jó, nem fogalmaztam meg, hogy milyen a személyiségem.
1: Nagyszerű, akkor most.
2: Hogy nem ilyen doktrína alapú, tehát az, hogy megmondjuk, hogy valami milyen, vagy hogy jó, az távol áll tőlem. Az a fajta előadó művészet is távol áll tőlem, amit az előbb is említettem, hogy valaki megmondja, hogy Bachot így kell játszani, mert ez így illik, és ez a fajta dolog, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát pont azt keresem, hogy miért adjuk elő még egyszer a Bachot? Azért, hogy még máshogy is előadjuk, nem? Hát azért hallgatjuk meg 680-szor is. Például ugye van ez a régi zenemozgalom, hogy ők rekonstruálnak barokk hangszereket és minden, ami szerintem egy nagyon érdekes tudomány, és előadó művészetben is nagyon sok szép produkció születik, és szeretettel hallgatom őket, de amikor ez átvált egy ilyen dogmatizmusba, hogy ezt a trillát a 17. században abban a városban így játszották, tehát ha te nem úgy játszod, akkor te egy szakmán kívüli hülye vagy, ezzel nem tudok mit kezdeni. Nekem távol áll a zenélistől.
1: Nekem egyébként ebben a mozgalomban, meg a historikus előadás módban, és főleg a dinamizmus és az energia fogod meg. Tehát az Il Giardino Armonico, meg a három kórd, meg ez. És az abszolút, tehát az eredetiség, és ezzel volt mai.
2: Pontosan. Amikor az előbb mondtam neked azt, hogy azok a színpadi jelenségek a komoly zenében, akik, mint a Borbély Laci, most szegényt megint őt mondtam.
1: Tudunk még, vagy csak őt tudjuk ismerni?
2: Nem, hát tudok ilyet mondani, nem gondolkodtam ezen, de például Varga Oszkár, ha ismered, egy hegedű művész. Varga Oszkár is ilyen, Szalai Andris cimbalmos barátom, akit már említettem, szerintem abszolút ilyen. Ez persze hazaszólás, de a feleségem is ilyen. Tehát uh-huh. Az ő sellójátékánál is ezt érzem meg, még lehetne sorolni. És amit az előbb említettél, például az Il Giardino Armonico, meg az Arnon Kurnak bizonyos dolgai, mondjuk amikor a Bach felvételei vannak, ott sokszor már ilyen, engem nagyon zavarnak az intonációs problémák.
1: Az Arnon Kurról beszélünk, vagy?
2: Az Arnon Kur, amikor úgy felvette a Bach kantátákat, hogy kisfiúk énekelnek, ami annak persze az eredetiben nem így volt. Ott engem zavarnak, de azért, mert túl sok iskolát végeztem az intonációs, tehát egyszerűen hamis. De igen, ő egy nagyon nagy személyiség volt, sőt, hát van, ami ennyire inicializátor ennek az egész dolognak. Tehát
1: igen,
2: volt az első
1: kezdőpont kvázi.
2: Kezdőpont, és az írásai is erről nagyon jók, tehát eszmetlen jól írt. És igen, abban van egy lazaság. Tehát jó ez a szó, hogy lazaság. Tényleg lazaság van benne. Nem érzem azt az erőlködést.
1: Nem volt ilyen feltétlenül szép az, hanem mégis volt egy hatalmas energiája.
2: Abszolút, nagyon. Egyet értek ezzel.
1: Tehát ilyen sung, egy ilyen hatalmas lendület.
2: Igen. Vagy ahogy a Hilliard Ensemble énekli ezeket a nagyon régi korareneszánsz dolgokat, az olyan, mint egy ősember zene. Tehát úgy énekelnek másót, aki egy katolikus zeneszerző, és a Notre Dame-nak volt a komponistája, minthogyha az tényleg, mintha valami benszülöttek énekelnének, olyan naturális hangon, eszmetlen. Ezek nagyon fontos dolgok. Pont erről beszélek.
1: Igen, és valóban, de hát ugyanakkor ebből nincs olyan nagyon sok. Szerintem. Ezért tudjuk megszámolni ezeket a pillanatokat, amikor átéltük vagy a katarzist, vagy bármi mást. Ebből kéne
2: hát
1: több.
2: Igen, hát igen, ebből a...
1: De hogy
2: bátorság kell.
1: Aha.
2: Ugye néha azt gondolják, hogy ez valami szentségtörés, hogyha ilyen történik. Azt hiszem, ez
1: Ki
2: benne
1: gondolják
2: van.
1: Ezt a szentségtörés?
2: Tehát például mondok egy nagyon konkrét példát, ami most jutott eszembe. Egyszer játszották Hannoverben a darabomat, egy kiváló együttes, vonós trió, és ők CD-re vették a Goldberg variációknak a vonós trió változatát, amit persze sokan CD-re vettek, úgy, hogy az egyes variációkra egy müezzin, azt hiszem ugye így hívják, a muzulmán énekest, aki imára hívja, ő rá improvizált. Ami és akkor persze lehet jönni, hogy hát megszentségtelenítették a Johann Sebastian Bachot, meg minden, de gyakorlatilag ez egy nagyon merész dolog volt, ahol egy ilyen hibrid zene keletkezett, nem lehet azt mondani rá, hogy ez Bach volt, azt se lehet rá mondani, hogy ez egy muzulmán zenei gyakorlat volt, egyik se volt, hanem ez egy szintézise volt ennek a két dolognak. És azért mesélem ezt, mert utána ők ilyen nagyon rossz kritikákat kaptak mindenféle akadémikus portálokról, hogy hát azért ezt valamit nem illik, most hát rosszul vagyok, hogy nem illik, ez nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy nem illik, tehát nem értem. Azt értem, hogy a gatyámat nem lehet lehúzni, azt értem, mert megbántok másokat, vagy nem tudom, de az, hogy egy kreatív alkotást létrehozni, és akkor ezt nem illik, mert nem így szoktuk. Na most ez, nem akarok ebbe belemenni, meg nem vagyok semmi filozófus, meg semmi, hogy mi az, hogy morál, meg ilyesmi, de azt gondolom, hogy a zenében, vagy az előadóművészetben azért ilyenről beszélni, hogy morál...
1: Sőt, a művészetben,
2: az művészet egészében. Már rossz, mert van olyan, hogy morál, az együttélési morál, de először is az mindig változik, tehát a morál az mindig változik, hogy nem csak az, hogy mit tehetsz meg, hanem hogy mi számít bántónak. Ez ma különösen változik, hogy mi számít bántónak, ami 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt még nem számított bántónak, és azt az ember mindig megtanulja. De a művészet az szerintem az tényleg egy ilyen teljesen más kategóriáról szól. A belátásról, a felszabadulásról, most beszéltünk még dolgokról, amik ilyen megfoghatatlan dolgok, de arról szól, igen, arról a megfoghatatlan dolgokról szól.
1: Bizonyos az, élményről
2: valamit
1: szól.
2: Valamit nem illik csinálni egy csellóval, úgy értem, hogy csellózással, az azért nem tudok mit kezdeni.
1: Hát igen, és ebben jár élen a komoly zene, vagy a klasszikus zene, hogy megteremti ezeket a hatalmas nagy toposzokat, meg szabályrendszereket.
2: Nem akarom én ezt mondani.
1: Én mondom, nem te.
2: Úgy, ezt én mondtam. Robi mondta.
1: Én mondtam, még mondhatok. Tehát a lényeg az, hogy, és utána nehéz ebből kitörni, és nehéz ebből.
2: Nézd, az, hogy miért van az, hogy a komoly zene nagyon intézményközpontú, és ilyen értelemben hagyományra épül, az nyilván azért van, mert maga a repertoár az eszméletlen nagy felkészültséget kíván technikailag. Tehát, hogy csellózni nagyon sok idő megtanulni. Uh-huh. Ezért nagyon ráépül erre az egész hagyományra, nagyon ráépül arra a szokásrendre, hogy hogyan szól egy hangszer. Ez szerintem semmi baj nincsen.
1: Egyébként a Várdai mondta nekem így pont azon a helyen, ahol te ülsz, hogy neki igazából újra ki kell találni az új rendet, mert ahogy tanították, se úgy sem működött. Na ez valami, nem? Tehát, hogy ez igen. Most nem tudom, hogy ő, nem vagyok csellóban nagyon jó.
2: Jó, a Várdai ő az ős tehetség típus, tehát ilyen csodagyerek típus, már tizenévesen ő volt a legjobb csellista.
1: Hát mégiscsak erről szól az egész, nem?
2: Akkor azt mondta a Mezi Laci bács, hogy ő lesz minden idők egyik le,
1: és igaza is lehet. És igen, de igazából az, hogy csinálsz valamit, ami úgy eredeti, és akkor belőled születik. Hát ez a lényeg.
2: Igen. Tehát igen.
1: Hmm. Most elfejtettem, valamit akartam még mondani ez a... Igen, azt akartam mondani, hogy azért nem te mondtad a magyar zene életről azt, amit én, mert nem illik.
2: Nem azért, nem gondolom ezt. Ezzel most
1: vicceltem,
2: nem azt akartam mondani,
1: vicceltem.
2: Hogy mindenki hülye, hanem azt akartam mondani, hogy szerintem az, aki kiváló muzsikus, és egyébként azok, akiket mi mindnyájan a nem csak a közeg, hanem a közmegegyezés kiváló muzsikusnak tart, ők mind ezt találták meg. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy nem keresték. Én nem nézem ki a Wolfgang Amadeus Mozartból, hogy tudta, hogy mit csinál, hanem nyilván zseniális volt, nem tudom,
1: is.
2: De ő is ezt a felszabadultságot kereste.
1: Igen. És hát hallott,
2: és Stravinsky is a felszabadultságot kereste. És a legkülönbözőbb korokban ezt keresték szerintem. Uh-huh. És egyébként a Johann Sebastian Bach is, aki egyházi szolgálatban állt, és ő az Istennek, és a túlvilágnak, és a világ, és az örökkévalónak írta a zenét, ő is ezt a felszabadultságot kereste. Mert hogyha meghallgatod a, nem tudom, 50-es kantátát, akkor az szerintem ugyanaz a katarzis, mint az összes nagy művészeti alkotásnak a katarzisa, érted? Tehát én nem hiszem azt, hogy nem erről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy művészi nagyság.
1: Tulajdonképpen mindig a katarzisról beszélünk, mondjuk már ki, és
2: hát
1: akkor...
2: Hát azt keressük.
1: Aha. Sőt, még Bruckner is azt kereste, csak hát ugye... próbálta elérni, valaki szerint sikerült, igen, jobban járt volna, hogyha megiszik egy kogy abszintot, és akkor nem.
2: Én nagyon kedvelem a Bruckner.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Én nagyon nem.
2: Nagyon nagy a forma, és az nagyon nagy ívek.
1: Nem a csávóra vonatkozik, hogy nagy forma, hanem a zenére.
2: A zenének nagyon nagy ívű a formája, és eszméletlenül nagy íveket kell elképzelni.
1: Hát, persze. De önmagában az csak egy ív, nem?
2: Hát de minél nagyok az ívek, tehát a Mozartban is sok ív van, csak kicsik az ívek.
1: De sokkal igazabb, sokkal jobban nőtt, sokkal...
2: Lehet, hogy ahhoz tényleg kell sok Brucknert hallgatni, hogy
1: szóval a, mihez, mihez? A már... Sok Brucknert hallgatok, akkor mit értek meg jobban a világból?
2: Akkor egy nagyon nagy időegységet, tehát órával mérve egy nagy időegységet át tudsz érezni, hogy nem fáradsz el, hogy még mindig mész fölfele, még fejlődik a zene, és lehet, hogy 20 perce fejlődik.
1: Igen. És én meg közben alszom egyet.
2: Hát jó, igen, mert kisebb formákra vagy. De nézd, a mai világban nehéz Brucknert hallgatni.
1: Hát én mondjuk Wagnert nagyon szeretem. Wagnert imádom.
2: Igen?
1: Csak Wagner sokkal jobb zeneszerző volt, és sokkal,
2: de fogalmazd meg, hogy érzed, hogy mi a különbség a kettő között. Ebből a szempontból, hogy...
1: Hát Wagner jó zeneszerző volt, Bruckner meg egy mester, aki megpróbálta ezt a dolgot valahogy felépíteni, de sehol sem akart sikerülni.
2: Tehát az nagy különbség közöttük, hogy Wagner kis motivumokból épül fel, és azt ismételgeti, és transformálja, és mindig ugyanaz, tehát a Tristan és Isolda, az végig ugyanabból a gesztusból megy 600-szor, és a Bruckner pedig írja ezeket a nagyon hosszú témáit, és nagyon hosszú formális.
1: Igen, de pont azt hiányzik benne, amit te is mondtál, ez a primer hatás. Tehát oké, hogy épít valami katedrálist, ami ugye Bruckner kapcsán előkerül mindig, hogy katedrálist épít, de nincs meg az a primer hatás. Tehát azt látom, hogy épít, ácsol, és a végén van valami, és egy iszonyos erőlködést érzek, egy borzalmas erőlködést érzek.
2: Jó, hát, de tudom, lehet, hogy személyiségbeli dolog is, hogy...
1: Mármint az én személyiségemhez volt
2: közé? Hát a mi személyiségünk közé, mert én például valamiért szeretem, de most így hirtelen nem tudom megfogalmazni.
1: Amúgy kérdeztem, hogy milyen a te személyiséged, csak aztán elkanyarodtunk a historikus előadási gyakorlat.
2: Olyan személyiségem, hogy szeretem Dua Lipát és Bruckner.
1: Na, és hát hogy jön össze? Hát lehet, hogy ez egy terápia nem, kell ahhoz, hogy felfejtsük.
2: Lehet, hogy nem is kell felfejteni.
1: Aha, kell valami titok, nem? Ha már zene, ugye ezt verbálisan nem is lehet megfogalmazni. Könnyű beszélni zenéről, nem mi?
2: Nem, abszolút nem. Hát nyilván nem, ezért mentem zenésznek, hogy nekem erről beszélni. Ehhez képest folyton interjúkat kell adnom.
1: De hát ez tök jó, tök jó. Feszít téged valami belül a mai magyar zeneszerzési szakmában? Tehát mondjuk van ezzel egyfajta ilyen, nem tudom, határokat, amiket így feszegetni kell. Most ez egy ilyen kicsi provokatív kérdés is, hogy mennyire konzervatív, mennyire érdemes ebből kitörni. Mondjuk teszem azt mondjuk a nyugat-európai szénához hasonlítva.
2: Hát nézd, ez két külön, ugye az, hogy a nyugat-európai szénához, tehát a magyar zeneszerzés nincsen jelen a nyugat-európai szénában. Tehát,
1: magyarul, hogy... inkább úgy kérdezem, hogy többször mondják Magyarországon neked vagy bárkinek az, hogy ne csináld ezt meg azt, mert az nem illik.
2: Nem, hát mivel már nem vagyok ilyen iskola helyzetben, ezért ugye nem, mert egyedül ülünk otthon, minden fiatal zeneszerző egyedül otthon is csinálja, amit csinál. Az, hogy nincs benne, az egy infrastruktúrális kérdés, mert szerintem nem rosszabbak a magyar zeneszerzők, mint bármelyik más országnak a zeneszerzői. Nem élünk kint, tehát aki itthon él, az itthon él, és itthon van benne a közegben, és nem nincs ott.
1: Neked nincs ilyen célod, hogy mondjuk külföldre kitörj, és esetleg ismertebb legyek, karriert csinálj ott?
2: Hát nyilván nem. Tehát itt járnak a gyerekeim iskolába, ezt a döntést hoztuk, ezzel nagyon elégedett vagyok, elég sokat mennek külföldön darabjaim, de nem vagyok egy külföldön ismert szerző. Tehát ahhoz szerintem mindenképpen kell az, hogy az ember ott legyen, és megismerje személyesen azokat az impresszáriókat, vagy mestereket, vagy intézményeket, ahol ezt lehet csinálni. Tehát ez inkább egy ilyen technikai kérdés, de szerintem tehát most nincs is olyan, mondjuk a Varga Juditon kívül, ha lehet ezt mondani, de hát ő is évtizedek óta él Bécsben, nincsen olyan magyar szerző, aki az Ötvös Péter éppen meghalt, a Kurtág még egy előző századnak a zeneszerzője, tehát nincs olyan, aki... Az Illés Marci van még, akit viszont itthon egyáltalán nem ismernek. Ő egy Németországban nagyon befutott zeneszerző. Ez elég érdekes lesz, amit mondok, de azt gondolom, hogy a zeneszerzés mai helyzete jobb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát ma könnyebb zeneszerzőnek lenni. Elég sokan vagyunk, nézd meg, az én generációmban vagy elég sok olyan zeneszerző van, akinek mennek a darabjai. Uh-huh. És... folyton megjelenhetünk a nyilvánosságban. Nézd meg, ide meghívta.
1: Uh-huh. Hogy lehet? Ez valami félreértés lehet, nem?
2: Robi, először is az félreértés, de egy ilyen fajta figura, aki zeneszerzéssel foglalkozik, és nem egy popstár, mégis, és a többi kollégás az nem rólam szól, hanem az ilyen típusú emberek elmennek, és interjúkat adnak, és elmondhatják, hogy mi az, hogy zeneszerzés, sőt, a darabjai mennek az interneten, mert van internet, van, tudod magad reklámozni, lehet honlapod, 20 évvel ezelőtt meg ez nem volt. Egy zeneszerző akkor tudott menni, hogyha volt egy rádió, aki mellé állt, volt egy kiadó, aki mellé állt, volt egy koncertszervező, vagy egy zenekar, aki mellé állt, és néha játszott a darabját. Most pedig azt hallgatja meg a darabodat, aki véletlenül oda téved, vagy akit elér a Facebook hirdetésed. Uh-huh. Nagyon érdekes, de amit a popkultúra a piacon keresztül kivívott magának platformok, azokat a platformokat, az idézőben magas művészet, amit most itt nagyon támadtunk, is kihasznál. Tehát a jelenkor folyirat, ami a legprogresszívebb kortárs irodalmi folyirat, ugyanazt a Facebookot használja, ugyanott, meg ugyanazt a Spotify-t használja podcastra, mint a nem tudom, mit mondjak, tőklapja.
1: Támadtuk a magas művészetet? Szerintem nem, csak ilyen körbe lőttük egy kicsit, hogy akkor maibb legyen, és validabb, és élőbb legyen, nem?
2: Hát jó, nekem nincsenek ilyen céljaim, hogy az egész művészetet megváltoztassam, hanem arról akartam beszélni, hogy engem mi érdekel, de szóval azt akarom mondani, hogy ma sokkal könnyebb helyzetben vagyunk.
1: Uh-huh. Szerintem arról beszéltél, amiről szerettél volna, és egy kicsit téged is megismertünk, úgyhogy Máté, köszönöm szépen, itt voltál velem, és tetszett, hogy oda-vissza provokáltuk egymást, és kérdeztél a katodik.
2: És semmit nem gondoltunk komolyan.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszi szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, dr. Szalai Krisztinával beszélgetek, aki kamarai jogtanácsos és a legitimó jogvédelmi biztosító szakértője. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm és a hallgatókat is.
2: Elveszett poggyászok, megsérült bőröndök, utazás, légi járaton történő utazás, és hát valamiféle káresemény, erről beszélgetünk. Honnan induljunk? Montreálból?
3: Talán onnan is kezdhetjük, igen. Tulajdonképpen a felelősség alapját a montreáli egyezmény képezi, ez köti a légifuvarozót, és ez határozza meg a felelősségi körét is egységesen, ami ugye rögzíti a poggyászok elvesztéséért, késedelméért vagy sérülésért járó kártérítést, és a fuvarozónak a felelősségét is.
2: Hát ezt majd ugye ketté kell bontani, egyrészt ugye van a fuvarozónak felelőssége, meg van mindenképpen felelőssége az utasnak is, hogy aztán a végén minél kisebb legyen a káresemény, de először akkor nézzük, mi van akkor, hogyha elveszik a poggyászok, mi van, hogyha nem jön meg, az sem mindegy, hogy mennyivel később jön meg, ha megjön egyáltalán, és mi van akkor, hogyha megsérült a bőrönd a poggyász.
3: Igen, ugye mind a kettő nagyon nagy bosszúságot tud okozni az utasok számára. Itt a legeslegfontosabb elsősorban, hogyha azt tapasztaljuk, hogy megsérült a bőröndünk, vagy esetleg nem érkezett meg, ne adj Isten, akkor haladéktalanul vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen, tehát ahol megérkezett a gépünk, és nem találjuk, vagy esetleg sérülten találtuk meg a poggyászunkat. Itt a határidő valóban nagyon fontos, ugyanis sérült csomag esetén maximum 7 napunk van arra, hogy jegyzőkönyvet vetessünk föl, míg késedelmes poggyász esetén 21 napon belül kell bejelentéssel élnünk. Ami fontos körülmény, hogyha 21 napon belül nem érkezik meg a poggyász, akkor mindenképpen elveszettnek kell tekinteni azt.
2: Tehát akkor mindenképpen térít a társaság, akkor is, hogyha mondjuk 3 hónap múlva egyszer csak előkerül valahonnan a bőrönd a fogkefével.
3: Igen, van térítési kötelezet. Tehát nyilvánvalóan, ha itt előkerül, akkor itt elszámoltathat a légifuvarozó minket, ugyanis a káronszerzés tilalma az ugye fennáll ebben az esetben is, mint polgári jogi alapelv, tehát ha megkerül a bőröndünk hiánytalanul sérülésmentesen, ami valójukba azért nagyon-nagyon ritka, akkor ugye ebben lehet ugye elszámolási jogvita, hogy a kifizetett összeg és a megkerült bőrönd közötti különbség, akkor az maximum az jár, de hát ugye nem lehet káron szerezni, ez egy polgári jogi alapelv, és ez erre jogviszonyra is igaz, de azért is mondom azt, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy ezek így előkerülnének, úgyhogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kifizetett kártérítést ezt az utas meg is tarthatja.
2: Említette, hogy a montreáli egyezményt innen indultunk, és ugye akkor köteles a légitársaság téríteni, és a felelőssége ugye akkor arra az időszakra terjed ki, úgy mondják, hogy a légifuvarozás időtartam alatt következett be a kár, vagy a sérülés, vagy az elvesztés. Ez mit jelent? Abban a pillanatban, hogy én a szalagra föltettem a bőröndömet egészen addig, míg aztán a szalagról nem jön meg, vagy sérülte jön meg?
3: Nagyjából igen. Amikor megvásároljuk a repülőjegyet, azzal létesül egy szerződéses jogviszony a légifuvarozó és közöttünk. Ugye az utazás megkezdése az már a becsekkolástól számít, és egészen addig, amíg meg nem kapjuk a bőröndünket, ez kiterjed ez a felelősség, és nagyjából ez egy objektív felelősség, amit kimond a rendelet, tehát a mentesülés ilyen esetekben igencsak nehézkes a légitársaság számára. Tehát azt mondja ki, hogy a légi fuvarozás során, az utazás során bekövetkezett ilyen károkért felel, hogy a kimentése az nagyon-nagyon korlátozott a kimentési lehetősége.
2: Igen, most én arra gondoltam, hogy itt lehet egy alvállalkozó, aki ugye eljuttatja a gépig, de akkor ez szerint ez engem nem kell, hogy érdekeljen. Az viszont igen, és ha már a kimentést mondta, ugye én ott mulaszthatok, hogyha nem időben teszem meg a bejelentést, de ez azért nagyon kellemetlen tud lenni, megérkezem valahova, esetleg onnan tovább repülnék, tehát ott nem tudok sorbán és bejelenteni, vagy indul a transferem a szállodába. Tehát ott rögtön a helyszínen nem kell bejelentenem, van 7 napom.
3: Tehát a jegyzőkönyv felvételére és a panasz megtételére egységesen van meghatározva ez a 7 nap. Uh-huh. A helyszíni jegyzőkönyv felvétel azért célszerű, mert akkor ott dokumentálva van, hogy ott nem kaptam meg a csomagomat, és a könnyebb visszakövethetőség, bizonyíthatóság szempontjából célszerű. Nyilván, ahogy említette, vannak olyan esetek, hogy átszállás miatt ezt nem tudjuk megtenni, és ugye nagyobb kár érne minket, hogyha elmulasztanánk a következő járatot, mint hogyha hátrahagyjuk az elveszett csomagunkat.
2: Mondjuk a podgyász nem került elő 21 napon belül, akkor megnyílik a teljes kártérítési igény érvényesítésének a lehetőség, ugye a fogyasztó vagy az utas előtt. És itt van a másik dolog, ami azért elég bonyolult, hogy ilyenkor aztán számlával kell minden alsó nadrágot, fehér neműt, övet, csatot, nem tudom, hajkefét, borotvát, meg az összes többit valamilyen módon, ugye igazol. Tehát itt nincs egy ilyen egységes összeg, nincs, ugye? Tehát itt mindent igazolni kell. Nyilván akkor a bőröntnek is a vételét valamilyen módon számlával kell tudnom igazolni. Utólan.
3: Hát azért a mai világban egy picit elrugaszkodott, ugye nem tartunk meg mindenről blokkot, hát nem, tehát nem. Itt nagyjából azt szoktam mondani, hogyha igazolható, tehát nyilvánvalóan itt, hogy hány napra mentünk, körülbelül mennyi ruha volt nálunk, egy átlagot számítunk belőle, nyilván nem feltétlenül most vásároltuk meg azokat a ruhákat, tehát azok már eleve nagyrészt használt ruhák is voltak, kérdés, hogy milyen márkájúak voltak, nyilvánvalóan itt, hogyha nincs meg erről a blokk, mert nem életszerű, hogy mindenről megtartsuk, akkor én azt szoktam ilyen esetben javasolni az ügyfeleknek, hogyha valamilyen márkásabb dologról volt szó, akkor az interneten keressék meg, hogy jelenleg mennyibe kerül ez a termék, és kvázi azzal is igazolható légitársaság felé.
2: Hát senki ne haragudjon meg rám, de én is ültem már békétető testetben, láttam már hasonló ügyeket, és hát azért ilyenkor nagyon sok a márkás termék, amiről nincs számla, de benne volt a bőröndben, meg a bőrönd is ilyen elvés, nem tudom, nagyon híres márkát általában ezt képviselte. Nyilván ilyenkor vannak fogyasztók, akik ilyenkor próbálkoznak, és azt mondják, hogy a kellemetlenséget legalább fizesse meg a szállító, a légitársaság duplán.
3: Persze, igen, vannak, akik ilyenkor elrukaszkodnak, viszont ugye pontosan ezért találták ki a rendeletben azt, hogy ennek a kártérítésnek van egy maximuma is, ugye ez egy hozzávetőleg 750 000 forintos összegnek felel meg.
2: És az most teljesen mindegy, hogy én 3 hónapra mentem valahova, vagy 3 napra, és tél volt,
3: igen.
2: Vagy nyár.
3: Igen, tehát itt a maximum van meghatározva, aztán nyilvánvalóan itt az utazás időtartama, a gyakorlat, a korábbi térítések, egy átlagszámítás, ilyenek is történnek azért a régi fuvarozó részéről. Azt gondolom, hogy eléggé felkészültek arra, hogy az elrugaszkodott utaskéréseket megfelelően kezeljék. Itt a bizonyítás kérdése az, ami nehézség, és ugye az ezzel kapcsolatos igény, hogy se ne alul jöjjünk ki ebből, tehát ne származzon belőle kárunk, illetve az se, hogy a légitársaságot sem célszerű ugye átverni, mert azért a gyakorlatuk az felvértezi őket ezek ellen az esetek ellen.
2: Szerintem rutinosak benne. Jó, a lényeg az, hogy a kártérítés többek között a lényeg az, hogy nem automatikus. Ugye nekem azt határidőben, dokumentumokkal kell benyújtanom, bejelentenem. Ugye beszállókártya, hogy olvastam a szakcikkében,
3: Krisztina,
2: beszállókártya, podgyász címke, jegyzőkönyv, ha van számlák, és akkor jön 30-60 nap, vagy még több, mire a légitársaság erre mond valamit, ugye?
3: Igen, a 30-60 napot azért írtam, mert

0: ez mondjuk nem a cikk témája, de mondjuk a járatkésés törlés esetén is a kötelezően fizetendők átalanítás összegével kapcsolatban is úgy vannak, hogy ha nem bolygatják őket különösebben, akkor maguktól biztosan nem fognak fizetni. Úgyhogy sok-sok ügyben voltam már én is békéltető testület előtt képviselni a fogyasztót ilyen jellegű ügyekben.
1: Egyébként, ha már a Montreal egyezmény szóba került, akkor itt teljesen mindegy, hogy én hová utaztam? Egyébként, mint magyar állampolgár, hogy az európai ország volt-e, vagy a világ másik fele? Most itt a partnerre gondolok, akivel én szerződöm, ez lehet egy világvége légitársaság is, valahogy egy három átszállás után akár.
0: Hát maga a Montreali egyezmény, ez egy uniós egyezmény, úgyhogy az egyezményben részevevő országokra terjed ki főszabály szerint.
1: Tehát akkor nem mindegy egyébként, hogy kinek a szolgáltatását vettem igénybe.
0: Abszolút, illetve amit még ehhez hozzá tudok tenni, az, hogy például a kártalanításnál van ez a járatkésés törlés esetén, hogyha nem is EU-s országba érkezik, de innen indul, akkor is kiterjed rá. Tehát vannak ilyen kis kapuk és kis kitérők, de összességében az indulási pont az azért innen kell, hogy történjen.
1: Nagyon örülök, hogy mondta, hogy sokszor volt ilyen eljárásban szakemberként, szakértőként, akkor összefoglalja nekem, hogy én utasként mi az, amit nem ronthatok el, vagy ha ilyen helyzetbe kerül. És valamit elrontottam, mert nem jött meg a csomag, vagy összetörött, vagy bármi baj van, akkor mi a nagyon fontos?
0: Igen, abszolút. Én nem jogászként, hanem magánszemélyként tudom azt javasolni, hogy nekem a legnagyobb biztonságérzetet az adja, hogyha egy rövidebb útra megyek, akkor nem feladott poggyásszal, hanem ugye nyilván fedélzetre felvitt poggyásszal megyek, és akkor tudom, hogy nálam van a csomag, nyilván ez egy nagyon nagy biztonsági játék. Ezt félretéve, jogászként pedig mindenképpen azt javaslom az utasoknak, hogy egyrészt címkézzék fel a bőröngyüket, amit feladnak, tehát legyen rajta elérhetőség, telefonszám, hogy beazonosítható legyen a későbbiek során, illetve a továbbiakra pedig az, hogy ami nagyon fontos, hogy például ez a körbefóliázás, hogy a sérüléstől megóvjuk a bőröndet, mert azért látom jó párszor, hogy hogyan kezelik a feladott bőröndeket, tulajdonképpen dobálják őket, és tényleg nagyon rossz nézni sok esetben.
1: A legjobb, amikor a repülőgép ablakából látja az ember, hogy a bőröndjét a éppen 6 méteres ívben dobják.
0: Pontosan, úristen, az én bőröndem is mi fog történni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos praktikai tipp. Illetve ezen felül, hogyha ne adj Isten probléma történik, megsérül, vagy elveszik a podgyász, akkor lehetőség szerint helyszínen, de sérült podgyász esetén legfeljebb 7 napon belül, elveszett podgyász esetén pedig maximum 21 napon belül forduljunk panasszal a légitársasághoz, illetve a jegyzőkönyvet azt célszerű már ott a helyszínen felvetetni. Ha pedig nem kapunk választ esetleg, akkor érdemes jogi képviselőhöz fordulni, vagy hogyha erre nem szeretnénk külön ráfordítani, akkor békéltető testületi eljárást lehet kezdeményezni, és sok esetben a személyes kontakt vezet tulajdonképpen ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma, mert írásban nem reagált esetleg a légitársaság. A kellő körültekintést mindenképpen javaslom, és ha már bekövetkezett a kár, akkor viszont ugye a kárenyhítési kötelezettség keretében mindenképpen a szükséges lépések megtételét.
1: Érdemes talán fotózni is, nem? Mikor lezárom a bőröndöt, vagy amikor fölteszem a szalagra lematricázva, vagy lefóliázva, mikor rajta van a cél, érdemes talán egy fotót csinálni róla, az is számíthat valamit, gondolom, egy eljárásban.
0: Egyetértek, tehát ez a modern technika hozadéka, és ezzel érdemes élni.
1: Van még egy dolog, ami nagyon fontos, és amit láttam a legitim jogvédelmi biztosító oldalán, készítettek egy jogi kisokost, ugye, ami akár ilyen ügycsoportokra is tanulságokkal bírhat.
0: Igen, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe utazások előtt áttekinteni. Ez konkrétan egy ilyen checklist, amire érdemes odafigyelni, hogyha utazunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a Legitimo jogvédelmi biztosító szakértőjével, dr. Szalai Krisztina kamarai jogtanácsossal beszélgettem. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, minden jót!
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A Politico szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az országos mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentésirányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes Eresem legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt!
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádozást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től. Hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít, ugye, a cégeknek a NIS 2 kialakításában, így technológiával.
3: Technológiával segítünk.
2: Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye? Így és van. Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
4: Így van. Jó. Gloster Cloud-nak is.
2: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
4: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
2: szűz terület.
4: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
2: erősödjön,
4: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van Magyarország irányvállalata is, ott az anyavállalat árkus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
2: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
3: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
2: tudják, hogy kell nekik.
3: Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mi korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt, amit megvágták, igen, úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de most a NIS 2 miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
2: Ami nagyon fontos, ezt tőletek tudom, én az ötletes beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság, tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége, tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
4: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát az üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
2: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
4: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
3: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
2: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS 2 a számotokra, vagy a piac számára? Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
3: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS2-es a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT-biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS2-nek megfeleljen.
2: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá-fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra, ez is fölmerült?
3: Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licensz révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak. Úgyhogy most még első körben.
2: Hát én alapvetően nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hát hamar leszivárog.
4: Nem olyan szűk, tehát egy ilyen 3500 hát vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgettünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
2: Hát kell egy tanúsítvány.
4: Igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek a biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot is biztonságban tudni.
2: A Gloster, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövvel. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolatban a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
3: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat, és nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot, ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
2: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
3: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése, ez egy viszonylag könnyen garantálható, egy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
2: Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
3: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióban kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokra, hogy majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
4: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
2: Tehát nem dobozos cucc.
4: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Glosterhoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
2: Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állási interjú, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
4: A leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertamba, amin a 1/25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy
2: cég. Az ön életre, az bocsánat, hogy maradjak a példában.
4: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni, és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs, adminisztratív projektként kezeli a szervezet.
2: Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől, bevételtől függően, hogy túl kicsik? Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon?
3: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van az egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI-botok, és akkor keresik. De egyébként...
2: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
3: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és hogy őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
4: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált,
2: már elég szervezet,
4: 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki. Hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy két hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
2: akkor
4: már.
2: Akkor derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
4: És problémája lesz a cégnek ebből.
2: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e, van itt valamiféle.
4: Így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát valami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működés környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelőcégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
2: A Gloucester Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
3: Egy folyamatban van az audit.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami hú, ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért félig meddig rutin?
3: Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőségben nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT-biztonságilag rendben vannak.
2: Nyilván,
3: azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülünk.
4: Igen, az nagyon fontos hozzátenni egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan mint a 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nel, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezentúl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
2: Két évente kell audit?
4: Két évente,
2: ugye? Igen. De ez egy értelmes érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, hanem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klubba egy belépő, egy beugró.
4: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
2: Túlélés, világos. Igen.
4: Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT-vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy, hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
2: Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
4: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyan akkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor azzal tudjuk javítani.
3: Szóbeli még lehet javítani.
4: Igen.
2: Jó, NIS2-ről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Gloucester Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a NIS2-nek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tulajdonképpen ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT-vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, nincs kettővel, két évig nincs dolgom.
4: Igen, sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
2: Még nem szállt meg a festék, mert nem tudom, milyen színű.
4: Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítási rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
2: gyakorlatban lássam, hogy
4: irányítási rendszert működtesse a szervezet. Mm. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
2: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye, amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat ennivaló.
3: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
2: Színezi a helyzetet.
3: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénelni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani
2: érdekes. Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
3: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetésnek, hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszerződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban. Igen,
4: az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy hú, ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
2: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
4: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-jal, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
2: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
4: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
2: Nem egy ilyen tökre a céget.
4: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég. Amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon, még megvan
2: talán. Most azért sokat lehet hallani, nagyon nagy cégek, nagyon és komoly cégekről 3 hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 percet, tehát nagy a tét.
4: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
2: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
3: Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többel nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
4: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
2: ja, mert a sok pont, akkor ellustulok, igen. Ha kevés, akkor meg igen, esetleg...
4: Nálunk nincs ilyen pontelvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy fú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
2: taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolat. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jöntő hátradőrés van, nem kell más Glusternek?
3: Nincs hátradőrés. Abban gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében. Szerintem, hogy Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
4: van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit
2: nagyon
4: kötelezettsége
2: sokféle
4: is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy a különböző rendszereknek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
2: Ez a 2001-ben, 3001-ben?
4: Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni, a zártságvizsgálatokat is. Az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség. Ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
2: Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vantaszek, köszönöm szépen nektek.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Csodálatos helyen vagyunk, Pozsony, Dunapart, látszik az UFO, tele van turistával a vár, és azért izgalmas a téma, mert a múlt héten csütörtökön a koronázási napokról beszéltünk itt Pozsonyban, Szonya Jelinkovával, a szlovák turisztikai képviselet vezetőjével. Viszont most egy olyan study tourt szerveztél, amin tulajdonképpen a csendes Szlovákia, a slow tourism mutatkozott be. 3 napon át, igaz, hogy közben lesz egy koronázási menet is, ez még ránk vár, szombat délután, de egyébként olyan helyeken voltunk, ahol, hogy is mondtad, ez az internet detox?
3: Digitális detoxnak a helyei. Igen, az emberek nagyon kezdenek vágyni, hogy egy kicsit lelassuljanak. Olyan nagy fergeteges életet élünk, hogy le kéne lassulnunk, ki kéne kapcsolni a telefont, ki kéne kapcsolni a számítógépet,
2: híreket.
3: És ilyen a híreket, a munkát, és egy ilyen digitális detoxba, egy ilyen slow turizmuson vegyünk részt. És ez nekünk most sikerült. Elmentünk a fővárosból a régióba, a pozsonyi régióba, és megálltunk egy olyan helyen, ahol valaha nem volt semmi. Ahol felépült egy borászat, úgy hívják a borászatot, hogy Elesco, körülbelül 20 percre van a fővárostól, és ez valaha úgy hívták ezt a helyet, hogy Éleskő. Ott van egy nagy kő, egy lyukkal.
2: Hát az Európában a legnagyobb ilyen egybefüggő kő.
3: Egybefüggő ilyen darab kő, egy lyukkal, eléggé élesek a végei, és az Éleskő helyén van az Elesco, és az Elesco egy fantasztikus borászat, fantasztikus technológiákkal, nagyon jó kitüntetett borokkal, nagy tisztasággal, egy gyönyörű étteremmel, egy úgynevezett fine dining étteremmel, felszerelt szobával, ahol lehet aludni, és senki nem tud róla. Kinyitjátok az ablakot,
2: és bejönnek az őzek, meg a nyulak.
3: Bejönnek az őzikék és a nyulak. Ott van a gyönyörű ültetvény a szőlőnek, 10 hektár, ami onnét látszik az ablakokból. Van egy nagyon jó étkezés, reggel egyedül csináltuk a reggelit, és lenyugodtunk, és mentünk tovább a borászatokba.
2: Ezt az nagyon fontos elmondani, és ezt sokan nem tudjuk mi Magyarországon, ugye a Kis-Kárpátok borútnak a része,
3: igen,
2: és térségnek, igen, a része. És itt nagyon sokan éltek, évszázadok óta, és élnek a szőlőművelésből. Bár most már sokféleképpen értékesítik a szőlőt, meg a bort, de majd erről biztos beszélsz.
3: Igen, igen. Nagyon érdekes hely, mert egész Pozsonytól, mert már Pozsonnak egyik része, a Récse, az már borvidék volt. És mi átmentünk Récsén. Récse egy falu volt valaha, ahol kékfrankost készítettek el.
2: Legenda szerint ez mentette meg Mária, ebbe teredőzött.
3: Igen, mikor neki fekete himlő gyanús volt, és úgy volt, hogy meghalt, és megkapta már az utolsó kenetet, akkor a récsei papok hoztak neki kékfrankost, és abba megfürdették, és Mária Terézia megint felé lett, és nagyon jókat csinált Pozsonynak és ennek a részének, a Magyar Királyságnak. Akkor kaptak egy arany ornátot, ami sajnos elveszett, és nem kellett boradót fizetni. Megyünk tovább, ott van a Szent György, azt is meglátogattuk.
2: Kicsi település, de csodálatos fekvéssel.
3: 8000 ember él itt, van itt egy gyönyörű pálfi kastély, ami fel van újítva, és egy fantasztikus étterme van. Van itt egy házikó a falu végén, ami a lombkoronával van elhelyezve, és ki lehet venni, és lehet itt igazán totál csöndben magyarok csicsergése alatt aludni, étkezni és kirándulni a Kiskarpátokba. A Kis-Karpátoknak a borútja az egyik a három császári utaknak a része, az egyik út az a Soproni borút, a másik a Burgenlandi, és a harmadik az a Kis-Karpátok borútja, ez egy ilyen háromszög. Mikor elmegyünk Récséből, akkor megyünk a Szentgyörgybe, ahogy mondtam. Itt lehet rendelni egy úgynevezett wine safarit, jön egy jeep, ami igazán fogóckodni kell, mert elmegy a szőlők között. Van egy fantasztikus vezetője, aki egész idő alatt beszél, nevet, mosolyog végig. Nagyon jó volt, egy ilyen háromórás út, ami végződik egy szőlőben, ahol kovászos kenyér egy ilyen 5 kilós darabból vágja le a darabokat, ott van a vadas kolbász, a szlovák sajtok és a finom bor. És mindenki boldogan visszamegy megint a Szent Györgynek a vásút állomására.
2: Egy picit ugye a gazdaságra tekintve, hogy ugye túltermelés van borból, csökken a fogyasztás Európa szerte, és mindenféle módon próbálják értékesíteni a borokat, ezért is találták ki ezt a fajtáját, vagy válfaját a turizmusnak, hogy megállnak 4-5 helyen, ez a jippel, fantasztikus 6 vagy 8 ember, és akkor ott megmutatják azt a kis termelőt, azt a dűlőt, itt csak bióról van szó, itt csak kicsiről van szó, itt csak természetesről van szó, se vegyszer, se gépek, és így mutatják be a régiót, de tényleg egy fantasztikus élmény volt, és ez az ember nagyon sokban hozzájárult, ez így
3: igen,
2: van.
3: Igen, hozzátette azt, hogy mi jól érezzük magunkat. Tovább ott van Modra és Pezinok, és ott is megnézhetünk a borászatokat. Van Bazinba, vagyis Pezinokon egy fantasztikus kastély, ami tele van kiállítói termekkel. A termekbe a veterán motorbicikliktől az üvegkiállítók minden található, pont készültek egy nagy koncertre, Katka Smatanova, egy szlovák énekesnő lépett föl azon az estén.
2: Hát és valami hihetetlen popikonok lépnek ott föl, igen, lefotóztam ott azt a listát, a Nick Kershawtól kezdve a Sandráig.
3: A Modern Talkingnak az egyik, szóval
2: Kim
3: jönnek.
2: White, tehát hihetetlen, igen, néhány száz fős kastély udvaron, óriási egyébként.
3: Óriási koncertek vannak, így próbálják élve tartani a kastélyt. Itt is egy fine dining étterem van, nagyon jót ebédeltünk, és mentünk tovább. Pozsonyba, amielőtt elmentünk, megnéztük a Nemzeti Borszalont, de egy ilyen borszalon a Kis-Karpátokba is kinyílt Modrán, a kastély mellett.
2: Egészen frissen, ez volt a második.
3: Egész, igen, egész új. Májusban nyílt, igen, májusban nyílt. Fiatal szomeliérek vezetik, nagyon érdekes a felállása, ugyanúgy, mint a Nemzeti Borszalomba, itt is a régiónak a 100 legjobb bora van kiválasztva. A Nemzeti Szalomba a Szlovákia 100, itt a Kis-Karpátoknak a 100 legjobb bora van kiválasztva, vagyis az azt jelenti, hogy Récsétől Vöröskőig, az a Kis-Karpátok borútja, és a fiatalok kínálták fel a bort, hát, és
2: hihetetlen, modern, digitalizált, elektronikusan csapolós rendszerrel. Izgalmas. Az összes információ megjelenik, te magad csapolod, nagyon-nagyon érdekes, és ez is kreatív, innovatív lehetőség. Ugyanazt a bort adja, amit egyébként palackból a

0: 15. századi házból, modor központjába találtuk meg a borászatát. Totál innovatív stílussal készíti elő a borait, aki egy
1: 16. századi pincében lent voltunk, egyébként ő Európa hírű, tehát nem szlovákia, meg régi, ő Európa hírű professzor.
0: Egyetemi professzor, aki nekünk szokta mindig magyarázni, hogy melyik bor jó, melyiket kell kóstolni, és főleg a úgynevezett szektek, vagyis a habzóboroknak ő a nagyon nagy híve. Persze, hogy nem hagyhattuk ki Vöröskőt, úgyhogy én gondolom, hogy érdemes nem csak Pozsonyba jönni, de a régióba, lelassulni, kikapcsolni a telefont, és élvezni ezeket a fantasztikus borászatokat, ahol jönnek egy kicsit hamarabb a szőlőszüretek, mert meleg van, de azt mondják, hogy ez a meleg is jó nekik.
1: Ennek a területnek, ennek itt a kis Kárpátokban csapadék, igen, még ez egy tökéletes ez időjárás.
0: Úgyhogy remélem, hogy fognak jönni vendégek, és slow turizmusba fogják élvezni a napokat.
1: És hát egy terápiás célú beszélgetés is van még itt hátra, igen, de ez is egy nagyon jó program volt. Szóval megint csak zöldmezős beruházás volt. Volt egy bolond, aki nem tudta, mit csinál a területtel, és akkor azt mondta, hogy látott egy természetfilmet alpakkákkal, legyen akkor itt kettő, aztán most meg már van 30 vagy 40, hát zseniális.
0: Igen, elmegyünk, ez a Most pri Bratislava, ez úgy hívják a települést, Most Pozsony mellett. Itt van 36 alpaka, van benne rozsdaszínű, van benne fehér-fekete, az volt a legkedvesebb, és vannak fehérek, és akkor kap mindenki a kezébe egy ilyen kis vödört, zabbal, és akkor édesek, és akkor jönnek, és azok a szemük, és kedvesek, és simulékonyak, és igazán ez egy családi program, olyan családi program, hogy ezt igazán ki kellett találni, és meg kell keresni.
1: Szóval ez tényleg nagyon klassz turné volt, vagy túra volt, mert koronázási napok, tele turistával Pozsony, itt ugye most éppen várban beszélgetünk, itt most több ezre jönnek majd a felvonulásra, ugyanakkor meg tudtad mutatni, meg a szlovák turisztikai képviselőt meg tudta mutatni a magyar újságíróknak, a pozsonyi régiónak ezt az arcát is, ezt a lassabb, nyugodtabb, filozófikusabb arcát is.
0: De nagyon fejlődő részét Pozsonynak és a pozsonyi régiónak.
1: Köszönöm szépen!
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Bemutatkozna, és elmondani, hogy hol vagyunk most?
4: Most pri Bratislave.
3: Ez a terület, Pozsony mellett
4: Pozsony
3: vagyunk,
4: mellett, ugye? Igen. Pozsony mellett vagyunk, én nevem Krisztián. Én gondolkozok ezekkel állatokat.
3: Alpakkák.
4: Alpakkák, igen.
3: Mennyi van belőle?
4: 36 darab. Kettővel kezdtünk, és most már 36 darab van nekünk itten.
3: Miért telepítettek ide? Mi volt a cél?
4: Az a cél, hogy szeretünk sok szeretetet adni az embereknek, és emberek is járnak hozzá, meg tudják az egészet csinálni, hogy itt milyen szép az egész nálunk.
3: A turisztikai látványosság, vagy a szőrük miatt, vagy terápiás cél?
4: Terápiás érképen is, szőrök képen is, az véget is.
3: Hogy lehet őket megkülönböztetni? Hát mindegyik éhes,
4: ahogy látom. Mindegyik más, milyen a feje. Ha olyan nyírás tavasszal, hogyha nyírjuk őket, akkor mindig másfél megnyírjuk őket, másfél neki áll a szemük is.
3: Sokan jönnek ide?
4: Rengetegen. Mert csinálok olyan akciókat is, hogy nyitva van az ajtónk.
3: Nyitott porta.
4: Nyitott porta, igen, pontosan.
3: Hogy nevezik el őket?
4: Többnyire mindig, hogyha megszületik, akkor mindig valami híres emberek keresztül adjuk neki.
3: Igen. Két iper is itt van.
4: Két iper is van, Naomi Campbell is van itt. Van itt a Pascal, az a fiziológus. Hát éve van, működünk, kettővel kezdtünk, 36 darab van itt. Azon kívül, hogy vannak itt a alpakák, vannak itt.
3: Az alpaka az nem mindig fehér, ugye? Mert van fehér,
4: nem, barna. Több fajta van belőle, igen, több fajta.
3: És a szőrüket hasznosítják? Olyan, mint a pávolja hangja, a szőrüket hasznosítják valahogy?
4: Igen. Mindig paplon csinálunk belőle, paplon, de vankus. Igen. Csehországban csináltak nekünk.
3: És mettől meddig vannak itt? Vagy ez a szezonális, vagy csak nyáron?
4: Nem, mindig itt vannak. Mindig ezen a területen, mert télen is itt vannak, nyáron is itt vannak. Emberek jönnek télen is, úgyhogy nem
3: gond. Hát egy nagy szabad kifutójuk is van, de ha rossz idő van, most éppen egy ilyen szeles
4: akkor,
3: időben
4: akkor mindig elbújnak. Van ottan egy karám is, ottan, igen, úgyhogy. Kicsiket nehezebben megy a magyar nyelv most.
3: A szőrüket azokat szakember nyírja, mert ez nehezebb.
4: Igen, pontosan szakember nyírja, igen. Ugyanúgy megnyírja a körmüket is. Igen.
3: Akkor paplan lesz a takaró,
4: igen,
3: lesz a...
4: Igen, igen, pontosan.
3: Az jó ennyi boldog embert látni.
4: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
3: Soha nem szöknek meg? Nem szöknek.
4: Itt ott volt, hogy meg egyszer-kétszer elszökte, de mindjárt vissza is jöttek, mert hát ilyen helyről kiszökne el.
3: Hát igen, az
4: helyről, igen.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Szívesen.
2: Ez a Monitor délután extra.

0: get it.
1: Gazdaság és kultúra. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Álhírek terjednek a Dunáról. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket ájult anyjához. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Többszöri felszólítás után elkezdték vízfogyasztásuk csökkentését a dunabogdányiak, erről külön posztban is írt a fővárosi vízművek. A szolgáltató szerint az elmúlt napokban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a lakosság együttműködése. 22 Európai Uniós tagállam vezetője, köztük Magyarországé is közös levélben bírálta a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban mintegy 50 ezer ember érkezett Marokkóból a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába. Az incidens során legalább 57 ember meghalt. Azóta az enklávét lerohanó több tízezer migráns többsége visszatért Marokkóba. A politikó szerint a levél aláírói úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. A levél szerint a vezetők különösen azt kifogásolják, hogy Madrid akár 1,2 millió jogellenesen az országban tartózkodó bevándorló helyzetét is rendezheti. Álláspontjuk szerint egy ilyen nagyszabású legalizáció ösztönzőleg hathat az illegális migrációra. Egy 4 éves gyerek riasztotta a mentőket, miután anyja hirtelen összeesett a kertjükben. Az Országos Mentőszolgálat azt írta, az anya 3 gyerekével játszott Pest megyei otthonában, amikor rosszul lett. A gyerekek azonnal anyukájuk segítségére siettek, a legidősebb fiú és a mindössze 2 éves kislány próbálták magához téríteni a nőt, míg a középső 4 éves fiú telefonon értesítette a mentőket. Az OMS szerint a mentés irányító végig vonalban maradt, és riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A nő ekkorra már visszanyerte eszméletét. A mentők ellátták, majd stabil állapotban kórházba vitték. A Nausicaa lett az utolsó hajó, amely a 48 órás szintidő alatt teljesíteni tudta a kék szalagtávját szombat reggel. Az utolsóként befutó vitorlás csapatát az abszolút győztes Eresem legénysége pesgővel fogadta a célban. Az idei kék szalagra 458 hajó nevezett.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT-Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönjenek a kutatók, Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
3: Jól mondja, persze.
2: Próbálom egészen precízen.
3: Kiváló.
2: Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, elég nehéz ez a téma, nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részletet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
3: Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében az a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
2: Kicsik, még minik is vannak,
3: kicsik,
2: ugye erről is beszélgettünk.
3: Kicsik, mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy Paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nuscale 70, 5 megawatt.
2: De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
3: Van olyan, ami akkorára van tervezve, ami egy konténer, papíron, írva alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
2: Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
3: Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Mm. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy keves, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátori
2: fenntartásra. Ez ott a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
3: Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenleteket oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
2: Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus. Te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
4: Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i Műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, a kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abba, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
2: Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
4: Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is, nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül, viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a Központi Fizikai Kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk, főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
2: Hogy jött ez a pályázat?
4: Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban, és ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a Hóren kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
2: Tehát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés,
4: így van.
2: Ezt mondtam az elején.
4: És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
2: Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán 3 nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
3: És
2: 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
4: 20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
3: Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg egy megvalósul, mint egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél, mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlást.
2: De hát ti is nagyon fiatalok vagytok.
3: Köszönöm szépen.
2: Én így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez az és a hallgatóképzés, intézményközi transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióban.
4: Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, igen, amikor volt a fukushimai baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalható.
3: Alapvetően azért volt egyfajta, tehát egy Csernobili baleset az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Ezt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk.
2: Hát ugye, amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem hát trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy hát, vagy bezárnak atomerőműveket.
4: Igen. Hát igen, ahhoz is kell szaktudás amúgy.
2: Igen.
3: Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tőke áramlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan...
2: Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb,
3: ami moduláris reaktor.
2: Ami nem 30 évig tart felépíteni, mint
3: ez az
2: paksot,
3: ígéret.
2: Ugye?
3: Igen, ez az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az
2: installáció. Hát arról szó is volt, ugye, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
3: Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
4: Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
2: Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebből mi. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
3: ezek
2: húzni,
3: az gondolatok, igen,
2: akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon, ugye?
3: Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván egy mondjuk egy 300 megawattos reaktoron alapvetően ez nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
2: Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon. Tudom, hogy a magyar egyetemek is, persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban. Egyrészt nyitottak, másrésztről nagyon, nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye ez az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt, tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon, és ez a pályázatban is aztán bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, megtudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket
2: ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba?
3: Tehát a két reaktor? Teljesen más.
2: Ugye?
3: Abszolút, minden tekintetben más.
2: Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
3: Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
2: Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
3: A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron, én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
2: A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
4: Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktatóreaktor a mi egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz, az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
2: Szimulátor kvázi.
4: Vagy. És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe, reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokon meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
2: A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50 hány százalékát, villamos energia hány százalékát.
3: Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
2: hát
3: Paks
2: elvileg gyakorlatilag lehet egy új is. Igen.
3: Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
2: De mellettük?
3: Mellettük, hogyha ezek a kis moduláris reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen.
2: Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
3: saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT-cégek is iszonyatos mennyiségű
2: pénzt döntenek ezekben. Hát most már erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
3: A szerverparkok nem bírják fedezni. Igen. És ők alapvetően rendkívül mód
2: érdekeltek abban, hogy...
3: Hogy ilyen típus, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen káros anyag kibocsátás, minden helyben marad. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengeteg SMR koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, a Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem, azt bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
2: befutó
3: azt gondolom,
2: csak kevés lesz majd.
3: Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtódni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése, tehát hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például a lengyelek is ugye letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
2: Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak annak ugyanakkorának kell, és ha jól látom,
3: sőt,
2: gondolom, akkor nektek ez a lényeges kérdés, ugye? Tehát, hogy ezt a biztonságot, amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd az a modell, azt kell biztosítani.
3: Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ezt nekünk...
4: Meg ezzel kapcsolatban megvannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltóegységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, hát ez majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékonyan
2: megoldani. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy iparterep mellett lerakok egy ilyen konténert, és ott elketyek valahol is valahol.
3: Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
2: irányítani, kontrollálni, biztosítani.
3: Hát nagyon sok aspektusból, tehát, ahogy az András is mondta, fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell, ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
2: És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
3: Reaktorfizikai oldalon. Igen, tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tehát mi a fizik, tehát hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését, nek a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
2: Voltatok már az MIT-n?
4: Én még nem.
3: Én sem.
2: Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
4: Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van, és kapacitásaink.
2: A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
3: Igen.
2: És ez egy óriási segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy ezen mellett nyilván.
4: Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség. Igen.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan három hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a két fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatotok a részletekbe.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük a lehetőséget.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Tukanekt műszaki vezérigazgató helyettese Bognár Ádám ül itt a stúdióban. Ez egy edukációs beszélgetés, és én nagyon örültem a témának, mert ugye a kérdés az az, hogy mi történik akkor valójában, amikor egy felhasználó, mondjuk én, megnyitok egy weboldalt, vagy elindítok egy videóhívást. Tehát mondjuk én a Tukanekt weboldalát megnyitom, akkor igazából mi történik a háttérben? És ezt nagyon sokszor mondják, hogy hát nem kell nekem azt tudni, hogy egy autó motorja az hogyan működik, nekem vezetnem kell tudni, és kell, hogy legyen egy jogosítványom. De azért nem árt. Csak az ember erről néha nem is beszél, talán szégyenlőségből, mert azt hiszi, hogy a szégyen, hogyha én nem vagyok szakember, és nem tudom egészen pontosan az adat útját. És azt sem tudom természetesen a Tukaneknek, hol van ebben szerepe, lehetősége, felelőssége. És azt is mondtad egy előzetes beszélgetésben, és azt is említetted, hogy tegeződhetünk, köszönöm, hogy van itt egy jó autópálya és fuvaros hasonlat, vagy párhuzam, vagy analógia. Ezt én is biztos, hogy érteni fogom, hogy ebben segítesz, ezt köszönöm.
3: Köszöntelek, András, és köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy technológiailag mi is történik akkor, amikor a böngészőbe beírunk egy címet, és várjuk, hogy jöjjön arra valamilyen válasz, valamilyen értelmes információ jelenjen meg. Egy nagyon komplex rendszer működik e mögött, a lekérdezés vagy kérés mögött. Igazából kezdhetnénk talán onnan, hogy amikor beírjuk a böngészőnkbe, a laptopunkon vagy a mobiltelefonkon azt, hogy tukonek.hu, akkor elindul a laptop irányából egy kérés azon az autópályán, amit említettél, amely kérés egy bonyolult úthálózaton keresztül egy adatközpontba végződik, ahol megszületik erre a kérdésre, kérésre a válasz. És ez a válasz ugyanezen az autópályán utazik vissza. Ha elkezdjük ezt a hosszú láncot végigszeletelni, akkor azt látjuk, hogy igazából a két végszereplője között, ennek a láncnak, az adatközpont és a végfelhasználónak az eszközek között van egy közúthálózatszerűség. Amit úgy kell elképzelni, hogy áll főutakból, áll autópályákból ez a közúthálózat, meg áll mellékutakból. És az ügyfél az valahol a mellékutak végén, ugyanúgy, mint egy lakás a mellékutcában helyezkedik el, és erről a mellékútról indul
2: rá ez kell a kérés. Rá kell a főútra
3: valahogy. Rájutok először a főútra, mindenféle csomópontok, elágazások, körforgalmak, lámpákon keresztül jutok el a főútra, aztán majd az autópályára, és az autópályák az adatközpontokban végződnek. És az is nagyon érdekes dolog ebben az egész technológiai rendszerben, hogy amikor egy ilyen kérés elindul az adatközpontok irányába, akkor nem is feltétlenül tudjuk, hogy melyik adatközpont szolgálja, hiszen sokszor a maga a szolgáltatás, úgy hívjuk, hogy felhőben van.
2: Ezt szoktuk mondani, ott majd a felhőben ez a dolog lezajlik.
3: Ami tulajdonképpen nem az égben és a felhőben van természetesen, hanem igazából adatközpontokban van, de hogy melyik adatközpont, melyik kiszolgálója fogja ezt a kérést kiszolgálni, az attól függ, hogy éppen mi a forgalmi helyzet, melyik országban vagyok, milyen szolgáltatást veszek igénybe. Tehát sokszor, amikor elnyitom a kérést, nem is tudom, hogy ki lesz majd a válaszadó fizikailag, melyik szerver, melyik országban. Lehet, hogy Angliából jön a válasz, az is lehet, hogy németországi adatközpontból, vagy éppen egy magyar adatközpontból.
2: Ugye azt mondtad, hogy az adatnak nyilván van egy útja, ugyanúgy, mint az autópályán, ugye annak a fuvarozó teherautónak, ez később érdekes lesz. De van fő négy állomás, ugye, ami nagyon lényeges lehet, és érdemes megkülönböztetni, és itt már tényleg kíváncsiak arra, hogy a Tukanekt hogy jön a képbe. Tehát hol van szerepe, lehetősége, azt a bizonyos adatot vagy adatcsomagot, azt mikor, hogyan segíti, továbbítja, fuvarozza tovább.
3: Igazából mi vagyunk annak az infrastruktúrának a tulajdonosa, üzemeltetője, aki ezt a közút hálózatot biztosítja.
2: Ahol az sőt, a kamion.
3: Ahol az a megy. Kamion az adat, hívjuk így, hogy tulajdonképpen az adatcsomagok is ilyen kamionokban vannak csomagolva, és ezek a kamionok közlekednek azon az infrastruktúrán, amit mi üzemeltetünk. Mi üzemeltetjük ezt az adathálózatot egészen a mellékutcáktól az autópályákig, itt Magyarország területén, és még adatközpontjaink is vannak, ahol helyet adunk olyan olyan szolgáltatóknak, akik például egy trendfm.hu vagy egy tuconnect.hu honlapot, szolgáltatást tudnak üzemeltetni.
2: Mint egy logisztikai raktár, ugye? Tulajdonképpen úgy kell.
3: Tulajdonképpen, mintha egy ilyen raktárépületünk lenne, klimatizálással, áramszolgáltatással,
2: biztonsággal, védelemmel, őrzéssel.
3: Így van. Meg nagyon fontos, hogy 7/24-es rendelkezésre állással. Tehát itt nem csak a fizikai biztonság egy előírás és fontos ismérve az adatközponti működésnek, hanem valóban az ott lévő áram- és klímaszolgáltatásoknak 7/24-be kell menni. Tehát majd talán érintjük is a redundancia, itt is egy kiemelt szereplő.
2: Ez végül pont olyan, mint egy közműhálózat, nem?
3: Teljes mértékben.
2: Ugye, mint az elektromos áram, amit én vételezek, vásárolok, van egy rendszer, tulajdonképpen vannak szolgáltatók, akiktől akár megvásároltam azt az áramot. De vagy csőhálózat, ugyanígy kell elképzelni.
3: Pontosan így van. És valahogy a felhasználók is ezt élik meg, hogy egyre inkább közműjellegű szolgáltatás az internet szolgáltatás. El is várják tőle azt, hogy ez folyamatosan működjön, ne legyen
2: hiba nélkül működjön.
3: Ehhez természetesen olyan infrastruktúrát kell építeni és működtetni, ami hibatűrő. És például egy kábelvágást, például egy rongálást, vagy éppen egy viharos helyzet. Túlél.
2: Tehát van egyszer szolgáltatás, és van egyszer az infrastruktúra. Lehetne ez a kettő egy, nem? Lehetne egy tulajdonosa, egy fenntartója. Igen. Is.
3: Valahonnan innen indultunk, tehát alapvetően a távközlési cégek Magyarországon ilyen struktúrában működtek eddig, hogy az infrastruktúra tulajdonos és a rajta szolgáltató cég az tulajdonképpen egy cég volt, és ez a struktúra kezd abba az irányba változni, és nem csak itt Magyarországon, hanem ezt mondhatjuk, hogy nemzetközi trend, hogy a távközlési infrastruktúra szolgáltatója elválik a rajta szolgáltatásokat nyújtó kiskereskedelmi partnertől. Tehát mi, mint Tuconnect, egy nagy kereskedelmi cég vagyunk, mi távközlési infrastruktúra szolgáltatásokat nyújtunk.
2: És aztán virágozik ezer virág.
3: És innentől kezdve
2: akárhány kamion haladhat az úton.
3: Akárhány kamion, és nem egy cégtől mozogjanak kamionok azon az úton, hanem több cégtől. Használjuk ezt az infrastruktúrát sokkal hatékonyabban, akár többféle célra. Virágozzék, többféle virág, alakuljon ki olyan versenyhelyzet, természetesen egyenlő elbánás elvei mellett, hogy ezt az infrastruktúrát sokkal hatékonyabban.
2: Ez végül is nekem, mint fogyasztó, jó dolog.
3: Így van.
2: Abszolút. Mert van egyfajta semlegesség.
3: Semlegesség, ugye a szolgáltatók, a kiskerszolgáltatók irányában a nagyker partnerek felől egyfajta egyenlő elvárás és semlegesség elvárása jelenik meg. Előfizetői oldalról pedig választék lehetőséget, tehát egy versenyhelyzet élénkülés, amire itt lehet számítani.
2: Nézzük a rendszert magát, jó? Mert az érdekes, mert a Magyarország, nem tudom, autópálya hálózatát is általában beszokták tudni mutatni, hogy egy hány kilométer, hány csomóponttal, hány lehajtóval, benzinkúttal. Nyilván ez a Tuconnect esetében is ez leírható kilométerben, vagy négyzetméterben, vagy légköbméterben.
3: Hát ha csak a hálózati infrastruktúra hosszát nézzük, akkor a teljes optikai hálózatunk hossza, ebbe beleértendő a gerinchálózat és a lefedő hálózatok is, tehát a főutak, autópályák, mellékutak, minden, 42.000 kilométernyi hálózatról beszélünk. Közel a fele egyébként a gerinchálózat, a másik fele meg lefedő hálózat, így Magyarország területén. 12 darab adatközpontot üzemeltetünk, összesen 6500 négyzetméter kapacitással. Itt is több helyszínen, tehát nem csak Budapest területén, hanem az országban több helyszínen jelen vagyunk. Még talán egy érdekes mutató, hogy azok a csomópontok, irányítási pontok darabszáma, ami tulajdonképpen a közúthálózat logikában a körforgalmak, elágazások száma, az gyakorlatilag több ezres nagyságrendű, azt mondanám, hogy közel ilyen 10 000-es nagyságrendű csomópontról beszélünk, nyilván a hálózati hierarchia függvényében. Amik igazán kiemeltek, az biztosan ezres nagyságrend.
2: A 42.000 kilométer az sok, az egyenlítőnél is több. Egyébként ez elégséges Magyarországon, vagy itt a régióban, vagy ez fejlesztendő még? Ezt az úthálózatot még a Tuconnectnek fejlesztenie kell?
3: Biztosan fejleszteni kell. Ha már csak abban gondolkozunk, hogy a kapacitás igények növekednek, akkor ez már indukálja a meglévő lefedettség, lefedő hálózatnak a fejlesztését is. Nekünk van még egy házi feladatunk, mégpedig az, hogy jelentős mennyiségű rézalapú infrastruktúrával, lefedő hálózattal rendelkezünk, régi csavartérpáras rézszolgáltatások, illetve úgynevezett koaxiális, hibrid koaxiális szolgáltatások, ami koax kábel, hogyha így...
2: Az még megvan a felhasználóknak, igen.
3: Talán ezt még így a felhasználók ismerik, hogy ilyen infrastruktúrával is rendelkezünk, és nekünk az egy komoly házi feladat a következő évekre, hogy ezt az infrastruktúrát is optikásítsuk, alakítsuk jövőállóvá.
2: Mert akkor az gyorsabb és hibamentesebb lesz, és a fenntartás is valószínűleg
3: sokkal
2: költséghatékonyabb. Ha már az időt itt szóba hoztuk, az idő is egy szorító tényező. Az autópályának is, a fuvarozónak is, ugye itt minden másodpercek alatt történik, és egyre nagyobb igényel, ahogy azt említette. Tehát ha csak a mesterséges intelligenciát veszem, hogy ez micsoda adatbővülést, vagy adatigénybővülést hoz, vagy vonz magával, ez azt feltételezi, hogy a hálózatnak is ennek megfelelően kell rugalmasan fejlődnie.
3: Így van. Így van. Tehát nem csak közmű jellegűvé vált ez az internet szolgáltatói hálózat, hanem az az elvárás is megjelenik már a felhasználók részéről, hogy mindenre azonnal legyen válasz. Tehát a videó, amit megnyitok, azonnal nyíljon meg, a film, amit letöltök, másodperceken belül töltődjön le, és ez a fajta igény, kapacitásigény támaszt a hálózattal szemben, amit tervezni kell. Egyébként jól látható ennek a kapacitásigénynek az évről évre való szép csendes növekedése, ami néhány százaléktól akár 20-30% növekedési rátát is jelent év per év alapon, és ez egy trend, ami évtizedeken átnyúló trendről beszélünk. Másrészt pedig az a fajta válaszidő, tehát hogy az adatközpontnak a elhelyezett szolgáltatásoknak milyen gyorsan kell reagálni az én kéréseimre, az is már játszik a szolgáltatásban. Ezért természetesen inkább az a felelős, ez kevésbé TuConnect érdekkör, de nagyon fontos a mi megítélésünk szempontjából is, hogy a partner, aki szolgáltat ezen a hálózaton, jó szolgáltatást adjon, hiszen az előfizető ezeket a szolgáltatásokat egybe látja.
2: Értettem az első három állomást, hogy az adatközpont, ugye ott van az adat, az volt az első, aztán jött a gerinc és lefedő hálózat, ez az autópálya rendszer, elosztópontok, az ott meg volt a raktár hasonlatom, akár jó, akár nem. A negyedik az micsoda? Hogy felhasználói kapcsolat, tehát az már a végállomás, nem?
3: Igen, így van.
2: Ott milyen dolga van, feladata?
3: Mi van a felhasználónál? Ugye a felhasználónál végződik a mellékútrendszer, ami tulajdonképpen optikai szálakat, optikai hálózatot jelent. Ezek az optikai szálak bemennek a háztartásba, bemennek a lakásba, oda felkerül egy végberendezés.
2: Ott kapcsolódni kell valamilyen módon.
3: Egy végberendezéshez. Ez a végberendezés jellemzően már a kiskereskedelmi szolgáltatóinknak a tulajdona, tehát ők határozzák azt meg, hogy azon mit szeretnének nyújtani. Nyilván itt a legalapvetőbb szolgáltatás az, hogy ezt internet képes legyen az az eszköz, de nem csak egy internet szolgáltatás nyújtható ezen a végponton, hanem gondoljunk mondjuk TV streaming szolgáltatásra, vagy nagysebességű wifi eszközökre. Ez már a kiskereskedelmi partnereink termékportfóliójának függvénye és kérdése, hogy ők ott mit szeretnének nyújtani a háztartásban. Tehát mi a cső végét elviszünk a háztartásba, oda elhelyezünk egy olyan eszközt, amiből ki tudunk ágazni, és további szolgáltatásokat tudunk nyújtani.
2: Hát most a vízi közmű jutott eszebe a vízórába, vagy eddig a szolgáltatói, onnantól pedig ugye mondjuk akár a felhasználó lett.
3: Ez nagyon hasonló történet.
2: Az adat az nem egyben utazik, ugye? Ezt az átlagos felhasználó is tudja, hogy nem egy csomagba.
3: Igen.
2: Meg tehát egyik pontról a másikra.
3: Tehát egy film az nem 6 igen, gigabyte, hanem, és egy ilyen óriási nagy kamion szállítja, ez valóban így van, kisebb csomagokra van vágva, minden csomagnak van egy megfelelő azonosítása, ez alapján az azonosítás azonosítók alapján tudja a hálózati forgalom irányító eszközök, hogy hova kell ezeket a csomagokat eljuttatni.
2: Pont mint egy vonalkód, nem? Ha már raktár is szóba
3: egy vonalkód, igen. Hát, talán a hallgatók már találkoztak IP címmel, igen. Tulajdonképpen az adat hálózatnak a vonalkódja, az az IP cím, az mondja meg, hogy mit merre kell küldeni.
2: Egy picit arról, hogy mennyire igényes a fogyasztó, hogy mennyire változik az igényrendszer, akár az idővel kapcsolatban

0: nagyon szűkül, és mégse vesszük feltétlenül észre azt, hogy valami hiba van a rendszerben, pedig minden közműnél szokott lenni. Lehet bárhol, ha várja, bármi lehet.
1: Igen, a közműszolgáltatásokhoz viszonyítva talán az internet, mivel az egy ilyen infokommunikációs technológiára épülő szolgáltatás, annyi van, talán kedvezőbb helyzetben van, hogy nagyon jól megvalósítható a hálózaton a redundancia, vagyis az a képesség, hogyha valamelyik irány nem működik, vagy valamelyik eszköz kiesik, akkor egészen jól lehet a helyére.
0: Küldöm
1: a következő kamiont, vagy a következő csomópontra elküldöm azokat a csomagokat, egészen jól lehet a helyére helyettesítő eszközt rakni, és ez a helyettesítő eszköz rakás, ez automatikus az esetek nagyon nagy részében legtöbbször, tehát a hálózat maga érzékeli azt, hogy valami kiesett, és átcsoportosítja ezeket a forgalmakat. Így van, ezt hívjuk redundanciának. Ez lehet eszközredundancia, lehet hálózatredundancia, ami azt jelenti, hogy különböző útvonalon, különböző fizikai nyomvonalon jutnak el a csomagok a megfelelő célpontba. Ezt is használjuk, ezeket elsősorban a gerinchálózaton, szétosztó-elosztó hálózaton használjuk ezeket a redundancia képességet. Értelemszerűen a lakásba bemenő utolsó szakasz, utolsó pár száz méteres kábel az nem tehető redundánssá, ha csak ezt az ügyfél nem kéri, természetesen erre is van műszaki megoldás, de azért mondjuk egy lakossági ügyfél esetében az ritka, hogy a lakásba két oldalról, két irányból álljon be maga a fizikai kábel. Mindezek mellett a redundancia képességeket kiegészíti az a folyamatosan működő 7/24-ben működő szolgáltatásunk, amit hálózatfelügyeletnek hívunk, ahol a kollégáink egy nagyon komoly, csak úgy szoktam hívni, NASA jellegű vezérlőteremben figyelik a hálózatnak minden rezdülését, folyamatosan monitorozzák a hálózati elemek állapotát, meg ezeknek az útvonalaknak az állapotát, innen automatikusan riasztásokat nyernek ki, és hogyha bármi elromlik, vagy nem úgy működik, ahogy az elvárható, akkor azonnal elindul az a hibajavítási mechanizmus, ahol először megpróbáljuk távolról megoldani a problémát, hogyha nem segít, vagy megállapítottuk, hogy például egy kábelvágásról van szó, akkor azonnal indulnak az ügyeletes csapataink megjavítani azt a problémát, ami felmerül.
0: Ebben milyen módon lehet proaktívnak lenni? Azt nem tudom, hogy hol vágnak majd el kábelt a következő 24 órában.
1: Hát arra nem tudunk felkészülni természetesen. A redundancia tudatos tervezése az mindenképpen egyfajta proaktivitás, illetve a hálózatfelügyeleti rendszerek teljessége, teljes körűsége, tehát hogy minél több eszközt, minél több szolgáltatást, minél több hálózati elemet monitorozzunk, az nagyon-nagyon sokat segít, mert sokszor egy hiba nem úgy jelentkezik, hogy a szolgáltatás teljesen megszűnt, csak mondjuk
0: vannak előjelek, már
1: felére esik, lelassul, az ügyfél még nem érzékel belőle problémát, de mi már látunk olyan fizikai paraméterek romlását,
0: ami eltér a normálistól, és előbb
1: az anomáliát jelezésbe kell avatkozni.
0: Én már azért szóba hoztam az AI-t, mint a bővülés, vagy az igények növekedésének egyik mozgatórugát, lehet, hogy nem jól tettem, de igazából mi indukálja azt, hogy egyre nagyobbak az igények, egyre több az igény?
1: Mindig a fogyasztási szokások változása vitte előre a sávszélesség igények bővülését. Legalábbis az elmúlt években. Korábban a szolgáltatók közti verseny is vitte föl a sávszélességet, hogyha mondjuk az ADSL korszakra gondoltok. Most ez átfordult az elmúlt években, és sokkal inkább a fogyasztási szokások változása visz előre. Ugye, amikor bejöttek a video streaming szolgáltatók, az volt egy nagyobb boom az elmúlt években. A következő ilyen nagyobb lépcsőt én valahova oda várom, amikor az AI-nak olyan jellegű szolgáltatásait kezdi el tömegesen használni, főleg a lakosság, ami a videótartalma generálásával összefüggő. De azt tudni kell, hogy az egyik legnagyobb mennyiségű forgalom, legnagyobb mennyiségű terhelés a hálózaton az a videótartalmakból fakad. És amint erre jön egy olyan fogyasztási szokásváltozás, hogy egyre több videót fogyasztanak, azt abszolút látjuk a hálózati forgalmakon, hogy ehhez kell megpróbálni méretezni a hálózatot. A jó hír az, hogy maga a fizikai közeg, az optikai szál, az talán kis túlzással majdnem, hogy végtelen kapacitású közeg.
0: Tehát nem kell újabb és újabb autópályos sávokat építeni?
1: Igen. Az előfizetők irányába semmiképpen sem. Nyilván a gerinchálózat egy másik történet, ott azért a szálkapacitások bővítésével is foglalkozunk. Akár mondjuk a nemzetközi irányok bővítésére gondolunk, akár a hazai autópálya százszámainak bővítésére gondolunk, ott azért vannak feladatok. Tehát maga a fizikai közeg az egészen jól bővíthető. Itt a rajta futó kamionok kapacitását kellene tudnunk bővíteni. Ott számítunk arra, hogy 5-10 éves idősíkon megjelennek mondjuk az 1 gigabites csomagok után majd a 2 gigabites, 5 gigabit, 10 gigabites, esetleg akár az 50 gigás csomagok is, mert a

0: szokás majd indukálni fogja ezt a változást.
1: Mi most a legnagyobb kihívás itt a szolgáltatónak? Mert annyi mindent érintettél, és nekem plasztikus volt a példa, és azt hiszem, hogy valamennyire értem is, de mi most a legnagyobb kihívás?
0: Mindenképpen a hálózatfejlesztés, annak is a modernizációs lába, hogy a régi technológiákat minél előbb át tudjuk forgatni korszerű optikai technológiákba, talán nekünk ez a legnagyobb feladat és kihívás.
1: Hogy utazik az adat? Erről beszélgettünk Bognár Ádámmal, a True Connect műszaki vezérigazgató helyettesével. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil budapesti ivóvíz ellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvíz ellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, és vendégünk Antal Ferenc védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértő. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Most már gyakorlatilag sajnos szinte velünk élő dolog az orosz-ukrán háború, és ez egy európai fegyverkezést újra generált, ami milyen ütemben halad, ha akár mondjuk a felszerelések megvásárlását nézzük, akár a gyártósorok felállítását, vagy magát akár a finanszírozást is, mennyire tudtak az európai országok felpörögni, vagy mennyire még mindig koncepciógyártás történik?
2: Itt a kiindulási pontot azt gondolom, hogy 2014-ben érdemes meghatározni, tehát a Krím fegyveres konfliktus megvalósulása indított el egy olyan fegyverkezési hullámot, illetve védelmiipari beruházási hullámot, aminek most a kicsúcsosodását látjuk az elmúlt években. Nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború sebességet váltott ebben a tekintetben, illetve így az Európai Unió és a NATO oldaláról, hogyha tekintjük, a fenyegetettség érzetével párhuzamosan növekedtek mind a költések, mind pedig az ipari kapacitásoknak a létesítései. Itt 2022 és 2024 azt gondolom, hogy egy komoly védelmipari költések tekintetében egy inflexiós pont, tehát az Európai Unióra, hogyha tekintünk, makrogazdasági szempontból, akkor a költségvetési források olyan ütemben kerülnek védelmiipari kapacitáshoz allokálásra, ami már úgymond megközelíti a hadigazdálkodás definícióját nemzetközi tekintetben.
1: Mert hogy olyan magas százalékos arányban?
2: Magas százalékos arányban is, és összegszerűségét tekintve is.
1: Ez az úgynevezett SAFE program, amit az Európai Unió elkezdett működtetni, ez mennyire indult be, mert például Magyarország tekintetében még mindig csak a lehívások előkészítésénél járunk, azt hiszem nem fogadták el teljes mértékben a programot, ez mondjuk a kormányváltás miatt is csúszott egy kicsit, vagy csúszhat, de a többi ország elindította már erre a SAFE programra rávetítve a saját védelmi erősítését?
2: Igen, több Európai Uniós ország is elindította a kapacitások létesítését, illetve a megrendelések megvalósítását a SAFE program keretében, mert egyes kiutalások meg is valósultak. Itt ezeknél a programoknál azt fontos látni, hogy ahogy említettem, ez egy fejlődési görbe mind a költések, mind a kapacitás létesítések tekintetében. Tehát első lépésben mind az Unió, mind a NATO egy olyan igényre reagált ezeknél az akár Európai Uniós, akár NATO-s programoknál, hogy elkezdtek a raktárak kiürülni. Elkezdődött a fegyverkezés, akkor elkezdtek a beszerzésekre fókuszálni. Amint ez már nem volt elegendő, volt egy kapacitás szűk keresztmetszet, akkor a kapacitásokat kellett megtámogatni. Amint a kapacitások megtámogatása is úgymond alapanyag oldalról szűk keresztmetszethez érkezett, akkor a kritikus alapanyagok beszerzésének, illetve Európai Uniós NATO-s kapacitás létesítésének jött el az ideje. Most a SAFE programmal például abba az irányba kezdtünk el NATO szintjén, EU szintjén elindulni, ami a közös beszerzések, illetve a közös ipari kapacitások létesítésének irányába mutat. Itt a SAFE program mellett az úgynevezett EDPCI programot is megemlíteném.
1: Ez minek a rövidítése?
2: European Defense Program of Common Interest. Ezek már tagállamokon átívelő védelmi iparok kapacitások létesítését célozzák meg, illetve közös beszerzéseket. Ez azért fontos, mert rendkívül fragmentált volt a védelmiipari piac, tehát tagállamonként például nem feltétlenül volt értelme egyes kapacitásokat létesíteni az adott ország igényeire kizárólag. Ez alapvetően üzleti logikát követ, tehát a méretgazdaságosságot, hogyha tekintjük, nem keletkezett megfelelő kereslet az adott országban. Erre reagál az Unió, erre reagál a NATO, össze kell fognia a tagállamoknak, közösen kell beszerezniük, és ez adja meg a azt az üzleti racionalitást, azt a volument, amivel már lesz értelme fenntartható ipari kapacitásokat létesíteni, mert hogyha nem közös beszerzésben gondolkozunk, nem méretgazdaságosságban gondolkozunk, akkor ezek vagy alul kihasznált kapacitások lesznek, vagy pedig ugye a fix költségek, hogyha kevesebb termékre kerülnek allokálásra, akkor olyan szinten lesznek drágák, ami versenyképtelen lesz, márpedig a közös beszerzések, a tagállami beszerzések is azért rendkívüli hangsúlyt fektetnek a költséghatékonyságra is, tehát attól függetlenül, hogy egy adott országban megvalósul egy ipari kapacitás, az tud olyan szinten drága lenni, hogy a honvédelmi minisztérium az adott tagállamban azt mondja, hogy köszönöm szépen, hát ennyiért inkább akkor egy külföldi terméket választok, ami szintén már battle proven, tehát kipróbált a frontvonalban is.
1: Mondjuk a külföldi beszerzésekkel az ember azt gondolja, hogy ha sajnos háború van, akkor azért az a lehet probléma, hogy mondjuk alkatrész utánpótlás szervizeléssel mi a helyzet, és hát az orosz-ukrán háború arra mutatott példát, hogy az orosz fegyverrendszerek különböző egységeit máshogy gyártották, például emlékeim szerint a T-80-as harckocsinak a célzó rendszerét pont Ukrajnában gyártották, tehát az oroszoknak néha olyan problémák voltak, hogy pont az ellenséges országból kellett volna adott esetben alkatrészt szerezni. Túl a költségeken, túl azon, hogy ha gond van, mekkora mennyiséget tud még pluszba esetleg lehívni egy adott ország, min kell még gondolkodni egy ilyen beszerzésnél? Kell arra, hogy tényleg mi van akkor, hogyha konfliktus van, és mennyire működtethető legalább pár hónapig egy bizonyos beszállítói lánc?
2: Ez nagyon sok komponensű kérdés, és itt visszahoznám azt a tanulási görbét, amit az Unió és a NATO is befutott. Tehát, hogy amikor a raktárak kezdtek kiürülni, fogyni kezdtek az eszközök, akkor az első fókusz az volt, hogy csak új eszközöket rendelnek az országok. De jött a realizáció, pont az, amit ön is említett, hogy ez kizárólagosan nem fogja megoldani a problémát, tehát ez nem épít úgymond rezilienciát egy adott ország számára. Így ez a tanulási görbe, amit végigvettünk a programokon keresztül is, az egy nagyon fontos tanulási görbe, tehát a reziliencia építésének mind a beszállítói láncok, mind a kritikus alapanyagok integrált részét képezik, és erre mind az Unió, mind pedig a NATO is vállalásokat tett, hogy egyre inkább építeni fogja ezt a rezilienciát, mert anélkül fenntartható önvédelmi képesség nem létesíthető, hogy reziliens beszállítói lánca lenne az országnak, illetve a szükséges alapanyagok ne álljanak rendelkezésre. És még egy gondolat, tehát hogy a karbantartási kapacitás, tehát az MRO kapacitás egy rendkívül fontos része ennek a történetnek, tehát hogyha a nagyvasakat tekintjük, tehát akár az IFV-ket, az Infantry Fighting Vehicle-öket, akár
1: ez a páncélzott szállított harcjármű, vagy szállító harcjármű?
2: Harcjármű, illetve a main battle tankeket, azoknál gyakorlatilag a karbantartási költség a többszöröse is lehet egy adott termékbeszerzési költségének.
1: Arról nem is beszél, hogyha ezt nagyon intenzíven használják, nyilván lőszer, üzemanyag és még egyéb dolgok is felmerülnek. Egy dolog jutott még eszembe az európai hadseregek felfegyverzésével kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, hogy akik nagyon megijedtek, és például a lengyelek ebbe a csoportba tartoznak, nagyon komolyan veszik a fegyverkezést, míg amerikai felszerelés sem tudtak hirtelen annyit rendelni, amennyi szükségük lett volna, legalábbis úgy gondolják, hogy szükségük van, európait meg sajnos pláne nem, és akkor itt jött az, hogy Dél-Koreából vásároltak be közepes repülőgépeket, harckocsikat, és talán tüzérségi eszközt is, de most nem vagyok teljesen biztos, hogy még ez a bevásárlás része. Ez így első rendelésre szakértőként, ha konfliktus van, fenntartható, hogy Koreából jön az utánpótlás, vagy akár a szerviz?
2: Nagyon összetett kérdés, tehát van egy raktározási oldala is ennek a történetnek, hogy az adott tagállam adott alkatrészből mennyit rendel a raktárakba, és milyen akár az alkatrészállománynak is van egy fogyási sebessége, nagy mértékben hozzá lehet járulni a rezilienciához azzal, hogy maga a raktározási képességet fellendítjük. Itt a lengyel példánál inkább azt hoznám be, ami az amerikai rendelések kapcsán is látható volt, hogy kapacitás szűk keresztmetszet előállhat. Na de hogy állhat elő kapacitás szűk keresztmetszet, hogyha az üzlet alapvető logikáját nézzük, ha egy óriási kereslet van, akkor automatikusan a kínálatnak igazodnia kellene. És ezt miért nem láttuk a védelmi iparban ilyen zökkenőmentesen, úgymond? Pont azért, mert maga a finanszírozási képesség, maga a finanszírozhatósága ezeknek a kapacitásoknak nem jött párhuzamosan a kereslet fejlődésével, és itt az amerikai kapacitás kapcsán az fontos látni, hogy csak akkor reagál egy gyártó, csak akkor reagál egy bank egy adott fellendülő keresletre, hogyha arra megfelelő vizibilitással rendelkezik, és a pénzáramok, amelyek ebből a keresletből jönnek, azok fenntarthatóak, kiszámíthatóak, és a megfelelő komfortja megvan a finanszírozónak és a gyártónak is arra vonatkozóan, hogy ezek az összegek be fognak érkezni. Számos országban láttunk példát arra, hogy nagyívű keretszerződések megkötésre kerültek 5-10 évre akár, vagy 15 évre, és mégis, hogyha finanszírozói szemmel nézzük ezeket a szerződéseket, egy bank akár risk departmentje, akár compliance departmentje első reakcióként azt fogja mondani, hogy ez rendben van, de mi biztosítja azt, hogy a keretszerződésből az adott évben lehívásra kerül egy X darabos megrendelés. És ezek azok a kérdések, ami azt gondolom, hogy a legújabb szakaszába vezetnek az Unió és a NATO tanulási görbéjének, hogy ezek a kapacitások, ezek a gyártók, akik már látják a keresletet, hogyan finanszírozhatóak meg fenntartható módon.
1: Az Egyesült Államokban gondolom ott egy nagyon komoly évtizedes hagyománya van ennek, hogy a nagybankok bevállalják a cégeknek a gyártósorainak a finanszírozását, mert hogy az állam úgy is kifizeti, mert brutális egyszerűen az amerikai hadi költségvetés most már ilyen 1500 milliárd dollár körüli. Kínában, meg Oroszországban ott talán mondjuk az állam irányítással, a költségvetési pénzek különböző irányításával ez megoldható, akkor mondjuk úgy, hogy egy demokratikus országban, mint amilyen Magyarország, vagy az Európai Unió különböző tagállamaiban, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, tehát egyelőre a bankokat is meg kéne arról győzni, hogy igenis állják ezeket az előzetes gyártási kapacitási kialakításokat abban a reményben, hogy tényleg megjön majd az állami kifizetés, és így a végső számlák rendezve lesznek?
2: Nagyon érdekesen néz ki most a finanszírozási piac a védelmi szektorban. Tehát, hogyha Európát tekintjük, ha azokat az országokat helyezzük fókuszba, ahol van egy olyan nagy prime, ami gyakorlatilag már 100-150 éve ott van a piacon, és a békeidőszakban is fent tudott maradni. Most ott megfelelő komfortja van a bankszektornak abban a tekintetben, hogy ez a gyártó-szolgáltató, bármi történik az elkövetkezendő években, fenn fog maradni. Ezt könnyebb finanszírozni. Itt az a nagyon érdekes, azt gondolom, hogy egy bizonyos méretet, hogyha elér egy ilyen prime vagy gyártó, akkor megfinanszírozzák a bankok, és hozzá csatlakozik a bankszektor, tehát ezt látjuk Németországban, Franciaországban, akár Olaszországban is, viszont strukturálisan még mindig nem akkora volumennel, és mindig nem a klasszikus gyártási iparágokban látható volumennel finanszírozzák ezeket az iparágakat, és ez a nagy kérdés, hogy miért. Az látható a piacon, hogy ennek a legnagyobb visszatartó ereje a bankok részéről nyilván a vizibilitása volt a keresletnek, és ebben is látható egy elmozdulás az elmúlt években, évtizedekben, tehát az a 80-as, 90-es években még elképzelhetetlen volt, hogy nyilvánosan nyilatkozik egy gyártó vagy egy ország, hogy akkor most én beszereztem ennyi meg annyi terméket. Most már látjuk azért, hogy akár LinkedIn-en, akár nyilvános forrásokon keresztül védelmipari tőzsdei cégek büszkén jelentik be ezeket a megrendeléseket, akár az országok honvédelmi miniszterei is, honvédségi vezérkar is büszkén mutogatják a termékeket, amiket beszereztek. Ezek apró indikációja annak, hogy lazul ez a szenzitivitása a kereslet bemutatásának, tehát ez volt egy fontos szűk keresztmetszet. Nyilván, aki banküzemtanban járatos, az tudja, látja, hogy egy banknak szüksége van a komfortra abban a tekintetben is, hogy technológiailag, műszakilag fenntartható terméket gyárt egy adott gyártó, tehát csak akkor fog megfinanszírozni egy beruházást, hogyha valóban látható, hogy az a termék összekapcsolható a piacon látható kereslettel. És ezt értették sokan félre, amikor finanszírozhatóságról beszéltünk a nemzetközi piacon. Attól, hogy a NATO, az Unió bejelenti, hogy mekkora költések lesznek az elkövetkezendő időszakban, az nem azt jelenti, hogy az adott bank, az adott kapacitás, az adott gyártó szintjén komfortra tud leállni.
1: Mondjuk egy ilyen köznapi nyelvre ezt lefordítva, ha olyan nagy cégek, mint mondjuk a Rheinmetall a németeknél, az olaszoknál talán a Leonardo, meg még egy nagyobb cég dolgozik egy ötödik generációs harckocsinak a kiépítésén, amiben így úgy Magyarország is beleszállt fejlesztési költségekkel, akkor ez abszolút nem biztos, hogy vonzó egy bank számára, hiszen ki tudja, hogy ez a harckocsi megvalósul, mikorra valósul meg, és egyáltalán mikorra lehet belőle valódi gyártás, valódi üzlet?
2: Kicsit árnyalnám ezt a kérdést. A bankok a védelmi iparban magát, a gyártót tudták megfinanszírozni, a projektet nem.
1: Tehát ez egy fejlesztés nem?
2: Egy fejlesztés nem igazán. Tehát nem volt meg az a kellő komfort, ami azt biztosítja, hogy akkor ez hosszú távon megtérül. Ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a banknál nem volt meg az információ. A vizibilitás hiányának köszönhetően. Tehát az, hogy a gyártó, az, hogy az adott fejlesztés, az, hogy a NATO egy adott fejlesztést megvalósíthatónak, megtérülőnek tekinte, az elkülönülettől, és épp ezért van nagy felelőssége mind a NATO-nak, mind az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak arra tekintette, hogy segítsék a bankokat, segítsék a finanszírozókat, a befektetőket, hogy a komfortszintjüknek megfelelő információbázisra tudjanak jutni.
1: Szörnyű ilyet mondani, de akkor tulajdonképpen egy banknak az ad végső bizonyítékot arra, hogy egy fegyverzet fejlesztés, vagy egy termék előállítást megfinanszíroz, hogyha annak van állandó harctéri felhasználása, tehát mondjuk az ukrajnai háború, ahol drónokat fejlesztenek, és dróntechnikát, autonóm fegyvereket használnak fel, ennek a finanszírozása idézőjelben a vonzót, vonzóbb egy kereskedelmi banknak, mint egy állami hadsereg, akár egy lengyel, akár egy magyar, akár egy németnek a fegyverbeszerzése?
2: Itt van egy fundamentális kérdés, amit érdemes először tisztázni. Nem azért költünk védelmi iparra, hogy háborúzzunk, hanem épp azért költünk védelmi iparra, hogy ne kelljen háborúzni. És ez választ is ad részben a kérdésre. A bank nem azt nézi, hogy a harctéren használják-e az adott eszközt, a bank azt nézi, hogy rendszerbe állították-e egy NATO tagállamban, azt nézi, hogy mennyire biztos az a megrendelés, mennyire komitálta magát az állam ahhoz, hogy valóban beszerzi az adott eszközt, és fenntartható módon. Tehát az a legszerencsésebb helyzet, hogyha gyakorlatozásra használják az államok ezeket a termékeket a raktárakban, az elrettentési képességben mutatására, nem feltétlenül szükséges egy harctéri alkalmazás. nyilván a honvédség, a honvédségek számára, hogyha belegondolunk a helyzetükbe, az a legvonzóbb eszköz, amely már bemutatta a harctéri képességeit, vagy a gyakorlati képességeit, ahhoz képest, mint ami csak a tervező asztalon létezik. Nyilván ezeket az eszközöket a honvédek arra használják, hogy a hazájukat és az életüket védelmezzék, tehát ilyen szempontból a honvédség számára a gyakorlati hasznosítás az mindenképp prioritás.
1: Folytatjuk majd Antal Ferenccel, védelmi ipari szakértővel, védelmi ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatjuk Antal Ferenccel, védelmi és kritikus ipari infrastruktúra szakértővel. Beszéltünk rengeteg mindenről a hadseregfejlesztéssel kapcsolatban, finanszírozásról, finanszírozási elméletekről, illetve magáról a gyakorlatról, hogy ez hogy néz ki, arról, hogy amit ugye bejelentenek, beígérnek, az még nem biztos, hogy akár egy bank számára vonzó, rengeteg kihívásra küzdenek a cégek, hogy pénzt hogy szerezzenek mindehhez, meg persze megfelelően biztosított rendelést, olyat, amit az állam tényleg a legvégső garantálóként ott van, és tényleg legyártják, tényleg felhasználják, tényleg megrendelik, és végül harc rendbe állítják egy adott hadseregben. Mindjárt folytatjuk ennek a boncolgatását is, de előtte van olyan állapotban, hogyha az ÖSZ Uniót, az ÖSZ NATO-t, Amerikát levonva nézzük, ami folyamatos gyártása, folyamatos hadsereg feltöltése már alkalmasá teszi Európát, tehát van akkora fejlődés, hogy reméljük sose történik meg, de mondjuk egy orosz támadás esetén tud mihez nyúlni Európa?
2: Európa az elmúlt években rendkívül sokat investált a védelmi iparába, és rendkívül sokat fejlődött. Reziliencia tekintetben azt lehet elmondani, hogy ezeknek a masszív eszközbeszerzéseknek, a masszív innovációtámogatásoknak köszönhetően, kapacitás létesítéseknek köszönhetően nagy mértékben növelte az elmúlt években az önvédelmi képességét és az elrettentési képességét. Itt a nyilvános információkat, hogyha tekintjük, akár egy német ipari szereplőnél, Rheinmetallnál olyan bejelentések voltak Európa szerte, ami abba az irányba mutat, hogy itt valóban létesülnek ezek a kapacitások, jelentik be folyamatosan a szerződéseket, illetve a szállításokat. Itt egy folyamatos fejlődés alatt van Európa, és az elmúlt időszaki bejelentések alapján, ami mind a NATO, mind EU szintjén megvalósultak, vagy az ankarai csúcson, például a NATO védelmipari csúcsán, amiket bejelentettek, az abba az irányba mutat, hogy az elkövetkezendő 10 évben is fenn fogja tartani a NATO és az Unió is ezt a folyamatos védelmipari fejlődést.
1: Nagyon büszkén jelentik be a védelmi miniszterek, miniszterelnökök, államelnökök, amikor egy-egy nagyobb beszerzés történik. Már a beszélgetésen említettük a lengyeleknek a hatalmas délkorai beszerzési szerződését, de hát ezek mind olyan jellegű fegyverek sokszor, amelyek a korábbi harctéri tapasztalatok alapján vannak, tehát vadászgépek, helikopterek, harckocsik, páncélozott szállító harcjármű, fegyveres harcjármű. Nem igazán hall az ember drónbeszerzésről, vagy csak ilyen nagyon kezdetleges állapotból, ami viszont az orosz-ukrán háborúnak a fő fegyvere. Hogyan lehet ezt, amelyek ugye sokszor néha olcsóbbak ezek a drónbeszerzések, vagy az egységnyi drón, mint egy egységnyi mondjuk harckocsi, vagy akár más fegyver, hogyan lehet ezt mondjuk a védelmi ipar számára vonzóvá tenni, egy dróngyártást, vagy akár a finanszírozó pénzintézetek számára, egyáltalán ez elindult Európában, mert mintha én legalábbis személy szerint erről kevesebbet hallanék.
2: Igen, az, hogy kevesebbet hall az ember drón témában, drónbeszerzés témában, az annak köszönhető leginkább, hogy egy olyan folyamatos és gyors innováció van, egy folyamatos fejlesztés ebben az iparágban, ami nyilvánvalóan abban az irányban mutat, hogy elkövetkezendő 10 évre nem fog egyik tagállam sem beszerezni 1 millió darab drónt, mert egyszerűen olyan rapid fejlődés van, ami azt irányozza elő, hogy adhok jelleggel valósul meg a beszerzés, és tesztelik folyamatosan a honvédségek, hogy ez megfelelő eszköz, fenntartható eszköz.
1: Fél év múlva elavult már.
2: Fél év múlva elavult, így van, és ezért nem tapasztalható az, hogy akkora volumenű bejelentések vannak ebben a tekintetben, mint például a, nem tudom, egy 200 darabos harckocsi beszerzés Nyugat-Európában.
1: Még egy dolog, ami az elmúlt időszakban sajnos elindult, ez pedig a hajók, kereskedelmi hajóknak a támadása az orosz meg az ukrán háborús fél részéről is, és hát most már nem csak egymás hajói támadják, hanem úgy tűnik, hogy egyébként más nemzetiségű hajókat is. A védelmi ipar erre vajon fel van készülve, hogy ha nem is hadi hajók, de mondjuk kereskedelmi hajók olyan típusú eszközöket telepítsenek, amelyek legalább egy dróntámadást, legalább egy-két dróntámadást kivédenek, vagy ez annyira új, ez annyira szürke, meg sötét zóna még, hogy erre nem is nagyon gondolkodott senki.
2: Ebben a tekintetben mindig azért érdekesek ezek a beszélgetések, mert most, ha ezt megbeszéljük, akkor valószínűleg a podcast után 3 nappal már változik a szituáció. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy folyamatos fejlesztés van mind véderő, mind pedig támadó erő tekintetében. Hogyha a hírekben azt olvassuk, hogy óriási technológiai fölénye van az egyik félnek bizonyos tekintetben, abból csak azt érdemes leszűrni, hogy akkor a következő innovációs lépés az lesz, hogyha ez egy támadó erejű fejlesztés volt, hogy akkor a mérnökök nagyon elkezdenek azon dolgozni, hogy hogyan lehet a védelmet megvalósítani. Tehát például egy ilyen innováció volt az elmúlt években az optikai szálas vagy optikai kábeles drónok megjelenése, az például egy olyan támadó jellegű apparátus, amire a tagállamok, a NATO, de nyilván a másik az orosz oldal is, meg az ukrán oldal is rendkívüli hangsúlyt fektet, hogy hogyan lehet ezek ellen harcolni. Tehát ezek ilyen időszakos technológiai fölények. Én azt mondanám konklúzióként, hogyha bármilyen témában tekintjük a védelmiipari fejlesztéseket, a jövőbeli fejlesztési irányokat mutatják nagyon jól, én azt gondolom.
1: Picit mindig belegabajodok, hogy védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra. Na most a kritikus infrastruktúrára kérdeznék rá, mert hogy azért az látszik, hogy az orosz-ukrán háborúban, de lehet valószínűleg így van a közel-keletén, és csak abból kevesebb információ jön ki, vagy onnan, hogy nagyon-nagyon fontosak a különböző internetes hálózatok, sőt műhold hálózatok, alacsony pályás műhold hálózatok. Valószínűleg egy jó páran azért már megjegyezték a Starlink rendszert például, ami az ukrán hadseregnek biztosítja az azonnali információt a harctéren. Egy ideig az oroszok is rákapaszkodtak erre, aztán most nem tudom, hogy a saját rendszerüket ki tudták-e fejleszteni. Ilyen jellegű innováció fejlesztés zajlik Európában? Tehát, hogy saját műholdas rendszer, mert minthogyha főleg Európa ezt elhanyagolta volna az elmúlt időszakban.
2: Természetesen ebben a tekintetben is zajlik az ipari képességek, illetve az innovációs képességek létesítése Európában. Vannak nagy nyugat-európai szereplők ebben a tekintetben, amelyek rengeteget investálnak mind a space, mind pedig a cyber védelemre, illetve a kapacitások létesítésére. Ez egy, azt gondolom, rendkívül szignifikáns iránya a védelmi iparnak az elkövetkezendő időkben. Amit így kritikus infrastruktúra tekintetében még megemlítenék, az a repterek védelme, kritikus vasútvonalak, hidak és egyéb kritikus infrastruktúrák védelme.
1: Mobiltornyok,
2: így van. Az elmúlt 2 évben tapasztalhatta meg Európa, hogy északi oldalról az árnyék flotta kiindulási pontjával olyan drónberepülések valósultak meg. 2024 és 26 között 114 ilyen azonosított drónberepülés volt, ami kritikus infrastruktúrák feltérképezését célozta nagy valószínűséggel. Az elmúlt időszakból, hogyha a híreket követték, akkor nyilván a müncheni reptérnél volt egy olyan incidens, ami egy néhány ezer eurós, dolláros drón okozott több millió eurós kárt. Tehát ez még egy olyan irány, amire az elkövetkezendő időszakban nagy hangsúlyt fog fektetni. Azt gondolom a NATO, és az előző gondolatra még rácsatlakozva, Közel-Keleten is ez rajzolódott ki az amerikai-iráni konfliktusban, hogy ez a drón elhárítási képesség, a kritikus infrastruktúra védelmi képesség, ez egy nagyon fontos iránya lesz a védelmi fejlesztéseknek a jövőben.
1: Arról nem is beszélve, hogy egyébként nagyon furcsa dolgok vannak ezzel kapcsolatban, mert ugye több millió dolláros rakétákkal kell lelőni pár tízezer, vagy akár pár ezer dolláros eszközöket, és hát a légvédelmi rakétából jóval kevesebb áll rendelkezésre, mint adott esetben a támadó legegyszerűbb drónokból, bár már ezek sem annyira egyszerűek, mint korábban. És hát mondjuk a Románia tudna erről mesélni, hogy az elmúlt időszakban mekkora problémákat okoz ez számukra. Más területen van-e legalább tervezés, gondolkodás a kritikus infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban, vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban. A NATO csúcson, nem a mostani, hanem a korábbin, ugyanis született egy megállapodás, hogy a GDP 5%-ának megfelelő összeget kell költeni, de abban 1,5% beleférhet akár vasutak fejlesztésére, utak fejlesztésére, ami első ránézésre olyan furcsa, mintha megengedő lenne ez a dolog, de valójában, hogyha van valamilyen konfliktus, nagyon-nagyon fontos, főleg a vasútnak a fejlesztése,

0: egy-két tonnás személygépjárművek, tehát a hidakat, a vasúti kapacitásokat és a kapcsolódó infrastruktúrát mind fel kell készíteni arra, hogy mobilizálni lehessen ezeket a termékeket. Tehát az látható, hogy nem feltétlenül racionalitás, hogy 100-200 kilométerenként legyen egy olyan ipari kapacitás, ami létrehoz például egy main battle tanket, de az mindenképp egy nagyon fontos elvárás, hogy a kritikus gyártási kapacitás a potenciális védvonalakkal legyen megfelelően összekötve. És ezért emelte ki amúgy a NATO is, meg az EU is minden programjában, mint egy fontos kérdés az úgynevezett military mobility-t. Tehát ebben a tekintetben mindenképp nagy fejlesztésekre lehet számítani. Ami finanszírozás tekintetében egy fontos kérdés, én azt gondolom, hogy nyilván az infrastruktúra projekteket sokkal könnyebben finanszírozzák a védelmi iparban is, tehát akár egy EIB, egy EBRD-t, hogyha figyelembe veszünk, de a SAFE programot is, hogyha figyelembe vesszük, azért infrastruktúra vagy infrastruktúrához kapcsolódó eszközállomány beszerzésére ezek a finanszírozási források elkölthetőek. Ami még nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy ez nem váltja ki teljes mértékben a költségvetési igényeket, forrásokat. Tehát itt mobilizálni kell a magánszektort is, és ennek egy kiváló zászlóshajója lesz, én azt gondolom, az elkövetkezendő időszakban a Defense Security and Resilience Bank, a DSRB.
1: Lesz egy önálló bankja ennek a rendszernek, tehát ennek a fegyverkezésnek?
0: Igen, a kanadai kezdeményezésre az ankarai NATO csúcson az alapító dokumentumot alá is írták az első hullámú csatlakozó országok. 9 ország csatlakozott ez a kezdeményezéshez. Várhatóan év végéig lezárul a második hullámos csatlakozás. 2027-ben megalapításra kerül ez a multilaterális finanszírozó intézmény, és a legnagyobb elsőkörös finanszírozásai már 2028-ban kihelyezésre tudnak kerülni.
1: Ez a gyakorlatban kötvénykibocsátást jelenthet majd a bank részéről, vagy akár a tőzsdén is megjelenhet?
0: Első körben egy kötvénykibocsátást jelent a bank részéről, egy AAA besorolású ratinget céloz meg a bank, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek rosszabb a kockázati besorolása, mint a AAA, jellemzően Közép-Európa, Kelet-Európa, egy nagyon jó példa erre. Azok az országok így is úgy is elköltik azokat az összegeket védelmiparra a NATO 5%-os vállalásnak köszönhetően, hogyha csatlakoznak ehhez a multilaterális intézményhez, akkor nagy mértékben tudják racionalizálni a finanszírozási költségeiket. Tehát gyakorlatilag az országok sokkal olcsóbb forráshoz tudnak jutni, mint hogyha saját költségvetési forrást használnának fel. És ez fontos, hogy nem csak infrastruktúra projektekre, military mobility-re, hanem a klasszikus hadipari tevékenységre, tehát lőszergyártás, harckocsi gyártás, kézilőfegyvergyártás, tudják fordítani ezeket a forrásokat. De azt gondolom, hogy nem az összegszerűsége nagyon fontos ennek a kezdeményezésnek, illetve nem a források megléte, hanem az a multilaterális facilitátor szerep, szervezési szerep, amivel gyakorlatilag a szövetséges országok pénzpiacát tudják támogatni. Tehát a bankok számára az egy óriási segítség lesz a jövőben, én azt gondolom, hogy lesz egy olyan intézmény, amely védelmipari információkkal tudja támogatni őket, a tudásmegosztást facilitálja, akár értékesítési, beszállítófejlesztési kompetenciákat a tagállamok, illetve a kereskedelmi bankok részére is rendelkezésre tud bocsátani, illetve a tervek szerint AAA ratingű garanciákat tudnak biztosítani a kereskedelmi bankok számára a jövőben.
1: Magyarország csatlakozott ehhez a bankhoz?
0: Magyarország még nem csatlakozott ehhez a bankhoz. Ez még egy nyitott kérdés a jövőre tekintette, hogy Magyarország csatlakozni fog-e. Azt

0: kell tudni, hogy ennek a banknak a fejlődési folyamata jelenleg ott tart, hogy toborozzák a tagállamokat. Azt kell látni, hogy az alapító országokon kívül a pénzpiacot is, a nemzetközi pénzpiacot is sikerült megmozgatniuk, tehát olyan nevek álltak be már mögéjük, mint a JP Morgan, Deutsche Bank, és támogatják nagyban ezt a kezdeményezést, mert rendkívül hasznos lenne a nemzetközi pénzpiacok számára, hogyha lenne egy olyan multilaterális szereplő, amely gyakorlatilag el tudná kezdeni ezt a finanszírozás serkentést. Amúgy a gyakorlatban láttuk ezt az EIB-nél és az EBRD-nél is infrastruktúra fejlesztési projekteknél, hogy elsőként belépett az EIB és az EBRD egy adott projekt megfinanszírozására, és onnantól kezdve sokkal bátrabban, sokkal könnyebben csatlakoztak a kereskedelmi bankok is a finanszírozási tevékenységhez.
1: Az elmúlt 8-10 évben rengeteg minden jelentette be Magyarországon, különböző gyárak létesítését, Aranymetált nagyjából már mindenki ismeri Zalaegerszegen, hogy ott elindult a gyártás, de van tüzérségi lőszer, gyártás kézi fegyver is, sok minden bejelentettek ezek, ha persze mondhat ilyen véleményt. Mennyire elégségesek már ahhoz, hogy Magyarország az alapvető védelmi képességeit ellássák ezek a gyárak, vagy mennyire kéne még fejlesztés, nem csak fegyverzet beszerzés terén, hanem akár kritikus infrastruktúra építések terén, illetve egyáltalán magát a logisztikát, a gyártást mennyire kéne akár mondjuk több gyáregységre szétszedni, hogyha mondjuk ilyen védelmi szemszögből is gondolkozik az ember.
0: Ez ugye nagyban geopolitikai és honvédségi kérdés. Erre a kérdésre a választ igazából a haderőterv tudná a legakkurátusabban megadni, ami nyilván a publikus szem számára nem egy elérhető dokumentum. Én visszahoznék egy gondolatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát nem azért finanszírozzuk a védelmi part, hogy háborúzzunk, vagy hogy használni kelljen az önvédelmi képességünket, hanem azért, hogy egy elrettentést finanszírozunk, tehát elrettentési képességet finanszírozunk. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy mind az Európai Unió, mind a NATO még egy fejlődési görbét fut be, és a NATO és Európai Unió része Magyarország is, tehát Európa szerte van hova fejlődni az országoknak. Én azt látom, hogy ebben rendkívül sokat fektetnek a tagállamok, és elindultak ezen az úton. Az már látható, hogy ez nem egy 1-2 éves jövőbe tekintő út, hanem már 10-15 éves terveket szőnek a NATO tagállamok, az uniós országok és az Egyesült Királyság is.
1: Antal Ferenccel beszéltünk, védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel. Köszönjük, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt a beszélgetésünket visszahallgathatják a honlapunkon, de a YouTube csatornánkon is megnézhetik. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. További jó rádiózást!
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-i tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a 100 halombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekordalacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyát boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Csopak, ahol a bor és a Balaton összeér. Csopak neve egyet jelent az olasz rizlinggel, lankás szőlőhegyek, patinás présházak és a víz fölé magasodó kilátópontok jellemzik. Mégis, sokan leginkább családbarát strandja miatt keresik fel. Pedig bőven akad itt látnivaló, például a falu feletti Csákányhegyen, amelyet a Balatonfelvidék kék túraútvonalán érhetünk el. Odafent az endrődi kilátóból lélegzett elállító a panoráma. A Nosztori tetőn a Balaton élményparkban kötélpályák és ügyességi játékok várnak, ha egy kis kalanddal dobnánk fel a csopaki kirándulást. A faluban a Nosztori patak mentén egykor 7 vízimalom működött. Ez jelentős szám egy ilyen kicsi település esetében. Az egyik régi malomban múzeumot alakítottak ki, ahol egy malomkerék és az egykori berendezések mesélnek Csopak múltjáról. A római út mentén Csopak területe régen a veszprémi püspökség birtoka volt. Ranoldel János püspök ide várta vendégségbe Erzsébet királynét a 19. században.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hall.

0: támogatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
0: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Rap dub, dub David David dub dub, a David David dub dub, lap David David dub dub, a dub dub. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, átmenetileg bezárja autómosóit a MOL. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű, megjavították a létesítmény G3-as blokkját. Közleményük szerint a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezésre áll a magyar villamos energiarendszer számára. A G3-as blokk július 29-ei tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni a százhalombattai Dunamenti erőműben. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevők munkáját. Átmenetileg bezárja autómosóit a MOL víztakarékosság miatt. A cég Facebook oldalán közzétett posztjában azt írta, most minden csepp víz számít. A MOL partnereitől is hasonló intézkedéseket kért. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti vóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Energiatakarékosság miatt zárva tartanak hétfőn és kedden a Pannon Egyetem épületei, a dolgozókat mentesítik a munkavégzési kötelezettségek alól. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Két fegyver is előkerült csütörtök este a Dunából Budapestnél, ahol az alacsony vízállás miatt a mágneshorgászok olyan helyeken is tudnak kutatni, amiket eddig nem tudtak elérni, írta a Blick. A lapnak a BRFK kommunikációs osztálya megerősítette, hogy a Margit-szigeten mágneshorgászat közben egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat találtak, amit a rendőrök átvettek. Emellett a főváros második kerületében a Dunaparton is találtak egy marok lőfegyvernek tűnő rozsdástárgyat, amelyet még aznap bevittek a kerületi kapitányságra, ahol leadták. Mindkét esetben lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés büntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Történelmi negatív rekordot ért el a Rajna vízszintje Kölnnél, ahol 69 cm-t mértek, ami 1 cm-rel kisebb, mint a 2018. október 23-án mért eddigi rekord, írta a Handelsblatt. A Tagesschau cikke szerint rekord alacsony vízszintet mértek a folyón Bonnnál és Düsseldorfnál is, de több más városnál is negatív rekord közeli szinten van a Rajna.
2: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

You're always on my mind. Always on my mind. Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, stabil budapesti ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra, éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapesti ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozása jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért száradt ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A horvát autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap északon a napsütés mellett felhős lehet az ég, a határvidéken egy-két zápor zivatar nem kizárt. Máshol többnyire derült száraz idő lesz. A hőmérséklet hajnalban 17 és 15, délután 34-40 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben. Stabil Budapest ivóvízellátása a főpolgármester szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A hőség miatt újra vörös kód érvényes a szociális ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos jelezte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalan ellátásra éppen úgy, mint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni, közölte a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel, így a korlátozás a jövőben is elkerülhető. Azt is írta, bár vízkorlátozásra nincs szükség, Budapest több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Senki se higgyen a Dunával kapcsolatos álhíreknek, kéri az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azt írták, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot. Az egyik ilyen téves vélemény, hogy a Duna felső szakaszán bőven van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálnak, azért szárad ki a folyó. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy Ausztria és Szlovákia visszatartja a Duna vizét, és emiatt nincs Magyarországon víz. Ezek közül egyik sem igaz. A rendkívül alacsony vízállás elsődleges oka jellemzően a vízgyűjtő területen kialakuló csapadékhiány és az ebből következő alacsony természetes vízhozam, nem pedig a vízlépcsők tartós víz visszatartása. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartását az extrém hőség miatt. A budapesti Palatinus és a római strandfürdő keddig csak este 8 órakor zár. Debrecenben hétfőtől 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az akvatikum strandját a helyiek. Székesfehérváron ugyancsak hétfőtől hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenes a belépés a Csitári strandra. Szünetel az ügyfélfogadás a miskolci polgármesteri hivatalban a jövő hét elején a hőség miatt. Hétfőre, kedre és szerdára otthoni munkavégzést rendeltek el. Ennek részeként az intézményben és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás is szünetel. A lakosságot arra kérik, hogy a szünet ideje alatt e-mailben vagy telefonon intézzék ügyeiket. Rendkívüli hőség sújtja Horvátországot, miközben a hétvégi turnusváltás miatt hatalmas forgalom alakult ki az Adria felé vezető utakon. A Horvát Autóklub szerint erős a forgalom a fizetőkapuknál, az alagutaknál, a komp kikötőkhöz és a tengerparti üdülőhelyekhez vezető utakon, valamint több határátkelőnél is. A meteorológusok szerint a veszélyes hőség a következő napokban is kitart, Fiume térségében szerdáig marad érvényben a legmagasabb fokú figyelmeztetés.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 18 és 25 fok között alakulnak a minimumok. Nappal 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Vad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Az őszi légy a napon, alvó macska alom, kell a nyugalom, a szívnek a tyusoka. Szeretni való, mert az van annyi, és a szívet el is szokták hagyni. Üres bever akkor, gyakran szétmegy a

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismert.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Lehet így is, és úgy is tenni jót. Vagy csak várni egy szebb jövőt hozót. Lehet így is, és úgy is tenni jót.

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á Nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Szentimentelés, csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha az

lehet soha. Megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Csuk be is, az út, hogy elromlott a zár. Ne engedj még el, amíg fontos vagy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Bass egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Bass.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad áll. Te vagy a szerencse maga, aki

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.